A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Gárdonyi Géza magyar író és költőtollából származik, és így hangzik. A család is olyan valami az életben, ami becses. Olaj az életlen fásába. Ez a gondolat kísérjen minket a mai nap során. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő 3 órában. Az első órában evangélikus lutheránus istentiszteletet hallhatnak, amit tavaly augusztus 10-én rögzítettünk. Az igét Fejér Olivér lelkipásztor hirdeti. Adásunk második órájában áhítatot hallhatnak, majd fellapozzuk a nap kalendáriumát, végül ünnepeltjeinket köszöntjük. Ezután meghallgathatják a múlt pénteki lélekhangolót, ami a Magyar Evangélikus Rádió Misszió műsora. A maradék időben pedig válogatott ifjúsági dalokat hallhatnak. Adásunk harmadik órájában irodalmi kincsek rovatunk múlt csütörtöki ismétlését hallgathatják meg, ezután pedig szintén válogatott ifjúsági dalokat hallhatnak. Ezzel várom Önöket a következő 3 órában, ha tehetik, tartsanak velem. A következőkben az istentiszteletet hallhatják.

Erős vár a mi Istenünk, békesség Istentől, dicsértessék a Jézus Krisztus. Szeretettel üdvözlök mindenkit a mai vasárnapon, a mai Isten tiszteleten, Szent Háromság utáni 8. vasárnapon. A vasárnap igéje így hangzik, éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Nagy öröm számunkra, hogy ma mai Isten tisztelet keretében megkereszteljük kis testvérünket, Fülöp Áront. Örülünk annak, hogy együtt lehetünk, együtt imádkozhatunk érte, és annak örülök legfőképpen, hogy ilyen sokan támogatják Áront, ilyen sokan vannak mellette. Hirdetem a gyülekezetnek továbbá, hogy minden vasárnap 10 órától tartjuk az Isten tiszteletet, szeretettel várunk mindenkit ezekre az alkalmakra. Hirdetem azt is, hogy holnap az Egyházzene Kolozsvár Egyesület által szervezett Klausenmusik nyári koncertsorozatának következő koncertjére kerül sor a templomunkban, holnap 19 órától, ahol Fazakas Ádám orgona koncertjére kerül sor. Fájó szívvel hirdetem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára Fosztó született Cika Katalin testvérünket, aki 84 éves korában hunyt el, és kedves presbiterünk, nagyon aktív volt annak idején, amikor még látott és el tudott jönni Isten tiszteletre. Emlékeznek rá lánya, veje, két drága unokája, anyósa, sógornője, unokaöccsei, unokahugai, rokonai, komái, keresztgyermekei, szomszédai, barátai, ismerősei, és a legjobb barátnője, aki már családtaggá vált. A nagy imádságban megemlékezünk róla. Fájó szívvel hirdetem azt is a gyülekezetnek, hogy gyülekezetünk legidősebb presbitere, aki örök presbiter volt, 94 éves korában hagyta itt e mulandó földi életet, és a temetése Szentesi Mihálynak csütörtökön 11 órától lesz az evangélikus temetőkápolnában, azaz az evangélikus temetőben is, a Házsongárd evangélikus részén. Erre az alkalomra is elvárjuk a gyülekezeti tagokat, hogy együtt kísérjük el, és együtt legyünk ott a hozzátartozók mellett. Kérjük, jelezzék, ha tudnak olyan beteget vagy idős testvért, aki látogatást vagy úrvacsorát igényel, hogy el tudjunk menni hozzá, és vele legyünk. Adományaikkal a gyülekezetünk munkáját támogatják. Az adományok jelentős részét diakóniai célokra fordítjuk, az öregek megsegítésére, gyógyszervásárlásra, vagy éppen ételvásárlásra, amire szükségük van. Az adományokat a kijárati perseiben lehet elhelyezni. Hátul a bejáratnál találhatók ilyen liturgikus füzetek, ebből lehet követni az Isten tisztelet rendjét, a vótumokat, a válaszokat a lelkész imádságára, vagy éppen a gyülekezet könyörgésére. Akinek nincs, nyugodtan az első ének alatt menjen hátra, vegyen el, vegyen magához énekes könyvet is. Az énekek, amiket énekelni fogunk, oda vannak kifüggesztve, és így együtt tudunk énekelni, együtt tudunk imádkozni. Az úrvacsorával kapcsolatosan azt is el szeretném mondani, hogy felekezeti hozzátartozás nélkül bárki vehet tőlünk úrvacsorát, vagy nálunk úrvacsorát, hogyha a saját felekezetének megfelelően
jár el, tehát keresztelték, konfirmálták, attól függ, hogy a saját felekezete mit kér. Hogyha a saját felekezeteinél vehet úrvacsorát, akkor szeretettel várjuk. Az úrvacsora úgy fog történni, hogy ezen az oldalon az oltárnak adjuk az ostját, utána oda kell menni, el kell venni a bort, és a poharat, amit használtunk, azt fejjel lefele a másik tálcára kell tenni. Isten áldja meg együttlétünket, Isten áldja meg ezt az Isten tiszteletet, és azt kívánom, hogy ő szólaljon meg, ne én. Azt kívánom, hogy elmondja számotokra azt, ami nektek fontos, mert Istennek mindenkihez ma van szava. Amen. Kezdjük el Isten tiszteletünket az első énekkel, akinek pedig nincsen énekes könyve, az nyugodtan menjen hátra és vegye el.

Az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében. Nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék Istenünk városában, Szenthegyén. Jóságodról elmélkedünk templomodban, ó Isten! Nevedhez méltóan dicsérnek a föld kerekségén, Istenünk jobbot csupa igazság. Bizony itt van Isten, ami Istenünk örökkön örökké, ő vezet minket, mint halálig. Dicsőség az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek.

Imádkozzunk! Istenünk, mennyei atyánk, aki Jézus Krisztusban az élet világosságát adtad nekünk, hogy ne botorkáljunk többet a sötétségben, kérünk, könyörülj rajtunk. Látod, hogy nagyon sok helyzetben, mindennapjainkban a világosság cselekedetei helyett inkább a sötétség, a szürkület cselekedeteit válasszuk. Életünket, ha nem is sötétség, ha nem is a sötétség mélységében, de leginkább a homály szürke, felismerhetetlen, összekeveredett fényében cselekedjük, ahol nem látszanak egyértelműen cselekedeteink, és elgondolásunk szerint belefér egy kis csalás, lopás, hazugság, irigység, harag, ellenségeskedés, magunknak valóság, és még nagyon sok minden, ami a homályban nem vevődik észre. Most kérünk, gyújts világosságot a mi szívünkbe. Kérlünk, bocsásd meg minden bűnünket, vedd el mindazt, ami megakadályozza, hogy halljuk a te igédet és megértsük azt. Kérünk, add mindannyiunknak most azt, amire éppen szükségünk van, vigasztalást, békét, örömöt. Te látod, Urunk, mindannyiunk szívét, így állunk meg előtted. Add meg azt nekünk, amire szükségünk van. Urunk, kérünk, hallgass meg, irgalmazz nekünk, könyörülj rajtunk.

Bűneink megvallása után így szól hozzánk Isten az ő kegyelmes igéjéből. Jézus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek.

Ószövetségi olvasmány Mikeás próféta 4. könyvéből. Az utolsó napokban az Úr házának hegye szilárdon fog állni a többi hegy fölött, és kimagoslik majd a halmok közül. Özönlenek hozzá a népek. Eljön a sok nép, és ezt mondják: jöjjetek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához. Tanítson minket útjaira, hogy az ő ösvényein járjunk. Mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből. Igazságot szolgáltat majd valamennyi nép között, ítéletet hoz a távoli, erős nemzetek ügyében. Kardjaikból ezért kapákot kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket, nép a népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul. Áldjuk az Urat, mert irgalmas, és beszéde megmarad örökké. Az 530-as számú ének első két verszakát énekeljük.

Hallgassátok meg, testvéreim, az egyház által a mai vasárnapra kijelölt levélbeli szentigét, amelyet megírva találunk az Efézusiakhoz írt levél 5. fejezetében, a 8. verstől a 14. versig a következőképpen. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi az, ami kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen. De mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világosság. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked, Krisztus. Boldogok, akik Isten üzenetét hallják, és szívükbe fogadva megtartják azt. Halleluja!

Az evangéliumi szent igét a Máté írása szerinti szent evangélium 5. fejezetéből olvasom. Jézus mondja, ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megizetlenül, mivel lehet izét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassátok meg, testvéreim, azt az igét, amelyet az egyház a mai vasárnapra rendelt, és amelyet megírva találunk Ézsaiás próféta könyvének második fejezetében, az első öt versben a következőképpen. Ezt az igét kapta látomásban Ézsaiás, Ámóc fia, Judáról és Jeruzsálemről. Az utolsó napokban szilárdon fog állni az Úr házának hegye, a hegyek tetején. Kimagoslik a halmok közül, és özönlik hozzá valamennyi nép. Eljön a sok nép, és ezt mondják, jöjjetek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához. Tanítson minket utaira, hogy az ő ösvényein járjunk, mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből. Ítéletet tart a nemzetek fölött, megfenyíti a sok népet, kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket, nép a népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul. Jákob háza, jöjjetek, járjunk az Úr világosságában. Eddig tart az alapige. Kedves testvéreim, nekem nagyon furcsa volt, hogy ez az ige van erre a vasárnapra, mert azon gondolkodtam, hogy kinek szól? Mi közöm nekem ahhoz a látomáshoz, amit Jeremiás látott? Mi közöm nekem ahhoz a gondolathoz, hogy a Sion hegye magasan ki fog magaslani a többi hegy közül? Mi közöm ahhoz, amikor azt mondja Ézsaiás, hogy az utolsó napokban fog ez megtörténni? Amikor arról beszél, hogy ez valamikor a felolvasott ige olyankor történik meg, ami valahol a távolba van, a távoli jövőbe. Mi közöm hozzá? Addigra én már rég nem leszek, és valószínű ti se. Vagy ki tudja. És jobban belemélyedve ebbe az igébe, úgy érzem, hogy arról beszél, hogy az ember honnan jön, és hová megy. Biztosan már gondoltatok arra, ha nem is tettétek meg, hogy felkutassátok a családfát. Visszamenjetek minél mélyebbre, megismerjétek minél jobban azokat, akiktől jöztök. De hová megyünk? Legtöbbször az ember arra támaszkodik, ami volt. A múltjából tanul, arra támaszkodik, arra épül, arra épít, és arra építi az egész életét. És itt Jeremiás azt mondja, hogy emberek, figyeljetek, és építsetek a jövőre. Arra az ígéretre, amit Isten ebben az igében mond nektek. Építsetek arra az ígéretre, hogy az Isten hegye, a Sion, azaz maga Isten, vissza fog jönni, és minden nép hozzá fog özönleni ahhoz, hogy Isten tanítsa őket. Azok, akik nem mennek hozzá, azok elpusztulnak. Nem akarok ijesztegetni senkit a világ végével, nem akarok igazából senkit meggyőzni azzal, hogy most a világ végétől féljen, hanem azt akarom elmondani, hogy ha a jövőre gondolunk, mit hoz a jövő, akkor csak azt tudom mondani, hogy számomra a távoljövő és a közeljövő is Jézust hozza. Mert az ő visszajövetele biztos. Ezért érdemes erre építeni.
És mit mond Ézsaiás, hogy hogyan lehet erre építeni? Azt mondja, hogy először is engedd, hogy az életedben Istennek a hegye legyen a központban, azaz ő. Szeretek hegyet mászni, elég sokszor szoktam is, meg kirándulni, és mindig lenyűgöznek azok a csúcsok, amelyek a legmagasabbak. Mindig szeretek oda felmenni. Valahogy úgy érzem, hogy ott szabad vagyok. Valahogy úgy érzem, hogy ott megtelik a levegőm, a tüdőm levegővel, és erős vagyok. És azt is érzem, hogy közel vagyok az Istenhez. Azt mondja, hogy minden hegy fölé emelkedik az Isten hegye, és a halmok fölé is. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy a hegyeken állították fel a pogány népek a bálványisteneket is. Izrael pedig hegyre építette a templomát. És hogy az Isten hegye kimagaslik mindenek fölött. A te hegyed milyen magas? A te hegyed milyen magas?

panaszkodj. Ne aggódj a holnapért, mert a holnap aggódik magáért. Ne stresszelj már annyit, hogy mi lesz a jövőbe, hanem bízd rá magad az Istenre. Mert ő egy erős hegy, amit nem lehet megmozgatni. És nem inog meg soha. Biztosan többen tudjátok, hogy nincsen olyan hegy, geológiailag be van bizonyítva, mely nem mozogna. Pár millimétert, pár, hát centit nem, de folyamatosan mozdul valamerre. Növekszik, vagy éppen alásüllyed. De az Isten hegye nem mozdul meg soha. Erre tudsz építeni. És hogyha erre építesz, és hogyha engeded, hogy az ő igéje átformálja az életedet, akkor történik meg benned a csoda. Akkor kezd megtörténni benned ennek az országnak a megvalósulása. És mi ez a csoda? Hogy a kardodból, amivel harcolni szoktál, amivel talán embereket szúrsz le, mert éppen úgy nézel rá, vagy éppen olyan szavakat használsz, vagy éppen úgy viselkedsz vele, hogy átszúrnád, a kardokból kapákat fogsz kovácsolni. Azaz nem a másik ember ellen törsz, hanem a másik ember javára dolgozol. A másik ember javára kezdesz élni, nem úgy, hogy magadot elnyomod. És a másik dolog, amit mond az ige, hogy a lándzsákból pedig metsző ollókat fogsz kovácsolni. Metsző ollókat, amivel le tudod vágni életed vadhajtásait. Le tudod vágni azokat, és félre tudod dobni, azért, hogy a nemes, az nőjön, erősödjön, és végül pedig virágba boruljon. Ez igazából akkor történik meg, hogyha a te hegyed nem magasabb, mint az Isten hegye. Akkor történik meg, hogyha amikor hazamész, a polcról leveszed a poros Bibliát, és elkezded olvasni. Mert Isten igéje élő és ható, és elkezd benned dolgozni, és elkezd téged formálni. És olyanná formál, amilyennél ő akar látni. Adja Isten, hogy ez így legyen a mi életünkben, hogy a kardok helyett kapát vegyünk a kezünkbe, és a lándzsák helyett, amivel átszúrjuk fele barátainkat, talán családtagjainkat is, talán a gyermekeinket is, metsző ollók legyenek. Amen. A kegyelem Istenet egy áldotta az ő igéjét és annak hirdetését, hogy az, ami szívünkbe megfoganjon, mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő neve dicsőségére. Amen. Most pedig a következő éneknél kérem a szülőket, keresztszülőket, testvéreket, hogy jöjjenek ki a keresztelőmedencéhez, illetve kérem mindazokat, akik vizet hoztak a keresztséghez, azok hozzák ki, töltsék bele ebbe a kancsóba, és maradjanak itt egy kicsit így az oldalon, és minden vendéget, aki itt van, azokat is kérem, hogy jöjjenek egy kicsit közelebb, sőt a gyülekezeti tagokat is kérem, hogy jöjjenek minél közelebb, mert úgy szeretném megkeresztelni testvérünket, hogy lássuk, mi történik vele, illetve emlékezzünk mi is a saját keresztségünkre, mert ez meg tud erősíteni bennünket. Luther azt mondta, hogy amikor jön az ördög, jön a kísértés, jön a nehézség, akkor az segít rajta a legjobban, hogyha azt mondja és emlékezteti magának, hogy meg vagyok keresztelve, mert Krisztusba vagyok megkeresztelve. Gyertek hát!

Kedves testvéreim, kérlek, felállva válaszoljatok a gyónási kérdésekre. Az Úr Jézus Krisztus apostola tanítja, ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ezért feleljetek őszinte szívvel a következő kérdésekre. Valljátok-e magatokat Isten színe előtt bűnösöknek, és ezért büntetésre méltóknak, feleljen mindenki magáért, vallom, vallom. Bánjátok-e szívetek szerint minden bűnötöket, amelyekkel akár az Istent, akár embertársaitokat megbántottátok, felelje mindenki magáért, bánom, bánom. Megbocsátotok-e mindazoknak, akik ellenetek vétkeztek, feleljen mindenki magáért, megbocsátok, megbocsátok. Igyekeztek-e ezután Isten segítségével minden bűnös szokást elhagyni, Isten akarata szerint élni, feleljen mindenki magáért, igyekszem, igyekszem. Hiszitek-e, hogy az Isten, ha hozzá igazán megtértek, az Úr Jézus Krisztus érdeméért minden bűnötöket megbocsátotta, feleljen mindenki magáért, hiszem, hiszem. Legyen a ti hitetek szerint. A minden kegyelem és irgalom Istene adja az ő szent lelkének erejét, hogy amit most előtte elmondtatok, az valósággal is meglegyen bennetek. Én, mint az Úrnak elhívott, bár méltatlan szolgája, hirdetem ti néktek bűneitek bocsánatát, teszem ezt az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében, azzal a komoly figyelmeztetéssel. Meglássátok, többé ne vétkezzetek, hanem teremjétek a megtérés gyümölcseit. Amen.

Mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodol a világról. Ezért dicsérik az angyalok a te dicsőségedet. Általa imádnak téged a hatalmasságok,

A mi Urunk Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsoráltak, kezébe vette a kelyhet is, és hálát adott, nekik adta, és ezt mondta: igyatok ebből mindnyájan, ez a kehely az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Istenünk, a te fiad, ami Urunk Jézus Krisztus áldást hozó szenvedésére és halálára emlékezünk, és vallást teszünk halottaiból való diadalmas feltámadásáról és uralkodásáról a te jobbodon, míg el nem jön. Krisztust hirdetjük, mint tiszta, szent, szeplőtlen áldozatot, mint az örök élet kenyerét, üdvösségünk kelyhét. Mennyei atyánk, küld el szent lelkedet gyülekezetedre, és szenteld meg emulandó földi javakat mennyei eledellé. Úr Jézus Krisztus, te vagy, aki az áldozatot hozod, s magadat ajándékozott tieidnek. Áld meg, Urunk, e kenyeret, és áld meg, Urunk, e kelyhet. Tedd tested és véred közösségévé, az örök élet eledelévé és az örök üdvösség italává. Teremts tiszta szívet, és az erős akaratot újítsd meg bennünk. Isten drága áldozati báránya, jöjj el mi közénk!

Áldott az Isten, aki meghallgatta csendben elmondott imánkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvéreim, a megáldott kenyér, vajon nem a mi Urunk Jézus Krisztus érettünk megtöretett valóságos testei? Ezért azt mondja a lélek, és Krisztus mennyasszonya a gyülekezet, jövel Uram Jézus! Jövel Uram Jézus! És a megáldott ital, vajon nem a mi Urunk Jézus Krisztus érettünk kiontatott valóságos szentvérei? Ezért azt mondja a lélek, és Krisztus mennyasszonya a gyülekezet, jövel Uram Jézus! Jövel Uram Jézus! A kegyelem asztala megterítve vár, jöjjetek és vegyétek Krisztus Urunk érettetek megtöretett testét, és bűneitek bocsánatára kiontatott drága szentvérét. Mindenkit szeretettel várunk, ahogyan az elején mondtam. Itt ostya lesz, ott meg a Krisztus vére, a bor.

Az Úr Jézus Krisztus teste és vére erősítsen meg titeket hitben, reménységben, szeretetben az örök életre. Menjetek el békességgel. Isten megbocsátotta bűnötöket az Úr Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Adjatok

Hálát adunk neked, mindenható Isten, hogy üdvösséges ajándékoddal megelégítettél minket, és kérünk, növeld által a hitünket és egymás iránti szeretetünket, Szent Fiadért, Jézus Krisztusért. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Az ige testé lett, itt élt közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.

Mindezek után Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát te feléd és adjon te néked békességet. Amen.

Az elmúlt órában egy evangélikus lutheránus istentiszteletet hallhattak, amit tavaly augusztus 10-én rögzítettünk. Az igét Fejér Olivér lelkipásztor hirdette.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat augusztus 3-án, hétfőn, Homokóra műsorunk második órájában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Gárdonyi Géza magyar író és költő tollából származik, és így hangzik. A család is olyan valami az életben, ami becses. Olaj az élet lámpásába. Ez a gondolat kísérjen minket a mai nap során. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő órában. Ebben az órában áhítatot hallhatnak, majd fellapozzuk a nap kalendáriumát, végül ünnepeltjeinket köszöntjük. Ezt követően pedig a múlt pénteki lélekhangolót hallgathatják meg, ami a Magyar Evangélikus Rádió Misszió műsora. A maradék időnkben válogatott ifjúsági dalokat hallhatnak. Ezzel várom Önöket, ha tehetik, tartsanak velem!

Mai áhítatunk címe: Isten ölelése. Te számon tartod bolyongásomat. Gyűjtsd könnyeimet tömlődbe, legyenek benne könyvedben. Zsoltárok könyve, 56. fejezet, 9. verse.

Kaliforniában, Egyesült Államokban élő testvérünk gondolatait tolmácsolom. Önkéntesként dolgoztam egy női börtönben. Az év egyik fénypontja ott a karácsonyi összejövetel. A fogvatartottak és az önkéntesek egy hatalmas tornaterembe tömörülve ülnek egymás mellett, miközben gyülekezeti vezetők és vendégelőadók a reménység és bátorítás üzeneteit hirdetik. Két órán keresztül dicsőítjük Istent, tapsolunk és énekelünk. Befejezésül az önkéntesek csomagokat osztanak ki minden fogvatartottnak. Idén azonban valami egészen más, sorsfordító dolog történt. A lelkész megkérte az önkénteseket, hogy jöjjenek előre, majd így szólt a rabokhoz. Ezek a nők azért vannak itt, hogy imádkozzanak értetek, aki pedig szeretne imát, jöjjön előre. Mindenki felállt. Csendben vártuk, hogy egyesével kijöjjenek, hogy imádkozhassunk értük, miközben megosztották velünk fájdalmukat, szomorúságukat. Voltak, akik a vállamra hajtották közben a fejüket, ahogyan egy gyermek az anyjáira, és ima közben többször könycseppek potyogtak a cipőmre. Ezek a jelenetek arra emlékeztettek, hogy Isten minden könycseppünket számon tartja, és átölel minket bánatunkban. És ahogy ezen emlékeztem, valóban átéreztem, mit jelent Krisztus kezének és lábának lenni.

imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük vígasztalásodat. Add, hogy hozzád forduljunk a nehéz időkben, és mások számára biztonság és menedék helye lehessünk. Amen.

ahogy egy szerető anya úgy ölel át minket Isten. Vallja ezt Angie Gage, Dél-Karolinában, Egyesült Államokban élő testvérünk, kinek ma gondolatait hallhatták. Ma imádkozzunk a börtön lelkészekért és önkéntesekért.

Az elmúlt percekben a nap áhítatát hallgathatták meg, amelyet ma Albert Mária tolmácsolt a kedves hallgatóknak. A következőben fellapozzuk a nap kalendáriumát Lőrinc Annával.

Lőrincz Anna vagyok, és szeretettel köszöntöm Önöket az Agnus Rádió augusztus 3-ai kalendáriumában. Augusztus 3-át írunk. Ez az év 215. szökőévben 216. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 150 nap van hátra. Tekintsük át először, hogy milyen történelmi események kötődnek a mai naphoz.

Ezen a napon 1948-ban az országgyűlés Sztakics Árpádot választotta köztársasági elnökké. 1492-ben ezen a napon Kolumbusz Kristóf három hajóval elindult Spanyolországtól, hogy eljusson Indiába. Huelvából indult. Ezen utazás során fedezte fel azt a területet, amit ma Amerikának ismerünk, bár ő ezt nem tudta. Nyugat felől akart Indiába jutni. Október 12-én kötött ki a Bahama-szigeteken. Augusztus 3-án, 1930-ban kiutasították Magyarország területéről Robert bácsit, a szegények támogatóját. 1910 körül érkezett Budapestre, ahol a rendőrségen dolgozott, öngyilkos jelölteket beszélt le szándékukról, meglehetősen sikeresen. A nyomorral sújtott 1920-as években melegteát osztott és éjjeli menedék helyet tartott fenn. Gazdag embereket, cégeket, bankokat keresett fel, ezekből működtette több helyszínen Robert bácsi ingyen konyháját. 1914-ben a mai napon Németország hadat üzent Franciaországnak. A következő napon Nagy-Britannia hadat üzent Németországnak, és kezdetét vette az első világháború. 1937. augusztus 3-án a New Jersey melletti Lakehurstnál a hidrogénnel töltött Hindenburg léghajófedélzetén 72 utassal leszálláshoz készülve kigyullad és porráig. Ez véget vett a német Zeppelin programnak és a hidrogén töltetű léghajózásnak is. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek augusztus 3-ához kötődnek.

Most lássuk, kik a híres szülöttei. Ezen a napon 1811-ben született az amerikai Elisha Otis, a biztonsági lift feltalálója. Elisha Otis találmánya nélkül tulajdonképpen felhőkarcolók sem léteznének ma. Az ő idejében már feltalálták a liftet, de mindegyik rendkívül veszélyes volt. Ha a felvonókötél esetleg elszakadt, a lift menthetetlenül lezuhant. 1863-ban ezen a napon született Gárdonyi Géza magyar író, újságíró. Korának sajátos figurája, egyik irodalmi körhöz sem sorolható tagja volt. Életműve átmenetet képez a 19. századi romantikus, anekdotikus történetmesélés és a 20. századdal születő nyugatnemzedék szecessziós, naturalista-szimbolista stíluseszménye között. Ezen a napon 1930-ban született meg Lévai Sándor, magyar bábszínész, báb és díszlet tervező, süsű tervezője. 1952. augusztus 3-án látta meg a napvilágot Másik János zeneszerző, zenés énekes, az Európa Kiadó, a Trabant, a Balaton zenekar tagja, Cseh Tamás dalnoktársa. Ők voltak a nap híres szülöttei.

Most tekintsük át azoknak a híres embereknek a listáját, akik a mai napon hunytak el. Ezen a napon 1792-ben hunyt el Richard Arkwright, angol mérnök, feltaláló és iparos, a modern textilipar megalapozója. A textiliparban vezették be először a műszaki újdonságokat, mivel a gyapjúfeldolgozásban eddig csak a munkaidő meghosszabbításával vagy több munkaerő foglalkoztatásával lehetett a termelést fokozni. 1866. augusztus 3-án hunyt el Klauzál Gábor, magyar politikus, Batthyány Lajos kormányának minisztere. Az 1848-as forradalom idején földművelési, ipari és kereskedelmi miniszter volt. Egyezkedő, mérsékelt politikát képviselt. 1913. augusztus 3-án halt meg Josephine Garis Cochran, az első mosogatógép megépítője. 1886-ban készítette a mosogatógépet, amely nagy nyomású vízzel működött. Ő maga nem mosogatott, a gépre azért volt szüksége, mert az ügyetlen személyzete gyakran törte el a drága és finom étkészletét. 1949-ben a mai napon meghalt Ignotus, publicista, kritikus, író, a Nyugat című folyóirat alapítója. A mai napon 2008-ban meghalt Alekszandr Iszajevics Solzenicen, Nobel-díjas orosz író, aki a Gulágról írt. A Gulág szigetvilág, a dokumentum regény címe, amely a szovjet börtönök és büntetőrendszer világát mutatja be a kommunizmus ideje alatt. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek elhalálozásuk augusztus 3-ához köthető.

0: Az elmúlt percekben fellapoztuk a napkalendáriumát Lőrinc Annával, a következőkben ünnepeltjeinket köszöntjük.
1: A mai napon, augusztus 3-án a következő névnapokat ünnepeljük. Hermina, Ágost, István és Kíra. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Hermina női név a Hermán férfi név női párja, más feltevések szerint a germán Ermin vagy Irmin isten nevével függ össze. Az Ágost férfi név a latin Augustus név magyar változatából, Augustus, való, de lehet a szintén ebből származó Ágoston név rövidülése is. Jelentése magasztos, fenkölt. Női párja az Augusta. Az István férfi név a görög Stefanos névből származik. Jelentése koszorú. Női párja Stefánia. A Kíra a görög eredetű szláv név, a círus férfi név szláv kír változatának a női párja, aminek a jelentése úr uralkodó. Köszöntjük tehát augusztus 3-án minden Hermina, Ágost, István és Kira nevű hallgatónkat. A következő dal nekük szól.

Az elmúlt percekben ünnepeltjeinket köszöntöttük a Republik 67-es út című dalával. Isten éltesse őket még nagyon sokáig. A következőkben a pénteki lélekhangolót hallgathatják meg, amely a Magyar Evangélikus Rádió Misszió műsora.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Mai vendégünk Szókup Gergely lesz, aki a Baptista Teológiai Akadémia informatikusa, zenész. Pest-Szentlőrinci Evangélikus Gyülekezetének Új Teremtés nevű együttesében zenél, énekel, és Paulheim Kingával alkotnak duót Kinga és Geri névem. Fogadják őt, zenéit és bizonyságtételét szeretettel. Szókup Gergely nevére keresve az interneten igényes zenéket találhatunk, illetve olyan előadásokat, amelyekben ő részt vett gitárosként, és ő nem rejti azt se véka alá, hogy hívő ember. Ebben a rádiómissziós műsorunkban inkább lehet, hogy a második témára fogunk fókuszálni, de tudom, hogy nagyon fontos az életedben a zene is, és ez is elő fog kerülni. Hogyan jött az életedbe a hit? Mikor léptél be először tudatosan templomba?
1: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Én arra emlékszem, amikor egészen kisgyerekként valamiért a fasori evangélikus templomba voltam. Van egy ilyen kép, hogy én ott vagyok, és ott látom a történéseket az istentiszteleten, de szerintem 2-3 éves lehettem ekkor. De ez csak egy kép, ami úgy berögzült. Viszont tudatosan templomba, a Pest-Szentlőrinci Evangélikus Gyülekezetbe járok leginkább. 1994-ben konfirmáltam Havasi Kálmán bácsi szolgálata alatt, és a konfirmáció egy megerősítést adott abban, hogy nekem szolgálatom lesz. Akkoriban azt hittem, hogy lehet, hogy lelkipásztori pályára akar vinni az Úristen, de aztán abból kaptam megerősítést, hogy nem, hanem más szolgálatra hívott el, és ez ugye a zenei szolgálat. Tehát 94-ben konfirmáltam, akkor még nem játszottam semmilyen hangszeren, és Kálmán bácsi zeneakadémiát is végzett, oboa szakon nem annyira volt híve a könnyű zenélésnek a templomban, én viszont valamiért nagyon-nagyon ezt éreztem, hogy én gitározni szeretnék a templomban. Volt egy konfirmációs hétvége, a konfirmációi vizsgát megelőzően. Azon a hétvégén tértem meg, egyáltalán nem éreztem magam kereszténynek, csak inkább olyan vallásosnak. Simán jött a csúnya szavak a számból, káromkodás, még olykor-olykor akár istenkáromlás is, ami még rosszabb, és nem is figyeltem erre akkor oda. Ott volt Szél Bulcsú bácsi is ezen a hétvégén, és...
0: Egyébként Bulcsú bácsi ugye a kispesti evangélikus lelkész volt.
1: Bulcsú bácsi a szomszéd szobában volt, és egész hétvégén csúnyán beszéltünk ott a fiúkkal, és megelégelte mindezt, és az utolsó este átzörgött a falon, nagyon leszidott minket, hogy most már elég legyen ebből, mit képzeltek, hol vagytok, és legyen végre csend. És olyan csend lett a szobába, ami hát leírhatatlan. Másnap volt egy morzsaszedés, megkérdezte ott a jelenlévőktől, cirka 40-en lehettünk, hogy van-e valaki még közöttünk, aki szeretne megtérni, szeretné, hogyha megváltozna az élete, és szeretné átadni az életét az Úr Jézusnak, és nem bírtam ki, hogy ne imádkozzak akkor, és kijeleztem, hogy én szeretnék. És elhangzottak a szokásos kérdések. Volt egy ilyen kérdés, aki nem felejtem el, hogy mi történne veled, hogyha most meghalnál? Hát erre nyilván a helyes válasz az mindig az, hogy hát a mennybe kerülnék, de azért volt egy kételj még bennem. Tehát én ezt a megtérést is azért mondom, hogy szerintem van egy pont, ahova vissza kell tekinteni, meg jó, ha vissza tudunk tekinteni, de az egész életünkben egy folyamatos megtérésnek kell lennie, Luther szerint napról napra. Bulcsú bácsinak volt még egy nagyon maradandó, megszólító mondata, amikor hazaértünk, a Nyugatiba érkezett be a vonat, és odajött hozzám személyesen, és szólt hozzám, szerintem általa az Isten, hogy figyeld meg az életed, meg fog változni ettől a naptól kezdve. És minden gyökerestül megváltozott onnantól. És ez tart a mai napig, és változgat folyamatosan, és formál folyamatosan az Isten.
0: Csatlakoztál később egy ifibe is?
1: Igen.
0: Lincen. És igen. Ez milyen volt? Milyen
1: Korányi élmény? András vezette annak idején azt az ifjúságot. Ő ugye most az Evangélikusi Tudományi Egyetemnek a rektora és a Pest-Lőrinci Gyülekezetnek a lelkipásztora. Az IFI is sokat adott nekem, ott láttam annak idején volt egy Zsuzsa nevű lány, aki gitározott, és úgy kedvet kaptam én is a gitározáshoz, de nem is akkor kaptam igazán kedvet, hanem a megtérésem utáni nyáron volt egy eketábor Pilis Csabán, ahol a Győri Péter Benjamin is ott volt, meg a Győri Tamás is, és a Péterrel egy szobába is voltunk, úgy megkértem, hogy mutasson nekem egy akkordot, és azóta Péter ezt a sztorit úgy meséli, hogy állítólag én tanítottam a Gergőt gitározni, de ő erre nem emlékszik. Győri János Sámuel bácsi is ott volt, és ő pedig úgy gitározott, mintha az egész hangszer a testével egyben lett volna, és ő maga volt az Isten hangszere, ahogy énekelt, ahogy ott gitározott, és ez is egy nagyon maradandó képet alkotott bennem, és hát jöttek a 2000-es évek elején a Győri Gáborék Pest-Lőrincre, és a Pest-Lőrinci Evangélikus Gyülekezetnek a lelkipásztora volt. Van egy fia, a Győri Gábor Dávid, akivel meg nagyon jó baráti kapcsolatot táplálunk, és közösen zenélünk is a gyülekezeti ifiből kialakult új teremtés együttesben, amivel minden hónapban egy vasárnapon tartunk egy délutáni családi istentiszteletet.

0: előre szaladtunk, hogyan választottál aztán pályát, vagy hogyan segített Isten hited a döntésekben, illetve hát a további zenei tanulmányokban, mert azért egy profi szintre jutottál, ez gondolom, hogy nem teljesen autodidakta volt.
1: Ez isteni adomány is, egészen sokáig magamtól fejlődtem. Én az EKE énekeskönyveknek a hátuljában lévő tabulatúrákból kezdtem el megnézni, hogy hogy kell lefogni ezt az akkordot, vagy azt, és akkor jöttem rá később, hogy húha, egy E-dúrra egy barrét ráteszek, és F-dúr lett, akkor mi van, ha még följebb húzom néhány bundal, akkor nem is F-dúrt fogtam, hanem G-dúrt, és akkor ez egy csodálatos felismerés volt már így 7.-8. koromban körülbelül, és a zenei pályám pedig én 2014-ben nyertem felvételt, vagy 5-ben a Baptista Teológiai Akadémiának a kántor szakára, B-a alapszakon, gospel gitár szakirányon, ahol a Csikós Attila jazz gitárművész tanártól tanulhattam, illetve hát az Almási Kornél volt még, akit nagyon sokat tanultam zeneileg is, meg ellestem zenei vezetői dolgokat tőle, ahogy voltak óráink, stílusgyakorlat, ilyen-olyan közös zenélés, amiket a mai napig az Új Teremtés Együttesbe igyekszek hasznosítani. Van egy zenei formációm az Új Teremtés Együttesen kívül. A Baptista Teológián ismerkedtem meg a Kingával, és ő oda énekszakra járt. Voltak közös óráink, és volt egy olyan óránk, ahol improvizálni kellett, és akkor én ott hallottam, hogy ő hogy improvizált, és azt mondtam, hogy fú, én ezt a lányt el akarom hívni zenélni, és azóta ez a elhívás olyan barátsággá alakult, hogy mi játszunk világi zenét is, de játszunk keresztény dalokat is, nyitottak vagyunk szolgálatokra, ha meghívást kapunk.

0: Lélekhangolónk vendége ma Szókup Gergely, informatikus, zenész. Ha már a baptista teológiát említettük, te ott evangélikusként végeztél is, és ott dolgozol informatikusként. A úgymond világi pályád, szakmád hogyan alakult?
1: A gyülekezetünkben van egy házaspár, a Hadadi házaspár, akik kertészmérnökök, és ott kaptam kertészeti munkát. 16 éves voltam körülbelül, 17. Egy nyáron keresztül kertészettel foglalkoztam, és akkor éreztem azt, hogy nekem valami más kéne csinálnom, és az informatika lett az, ahova anno a munkaügyi hivatalon keresztül egy sima szoftverüzemeltetős képzésre elmentem, és... Hát ott közelebb kerültek a számítógépek hozzám, és megtetszett a világuk. Amikor azt elvégeztem, akkor a Budapesti Kommunikációs Főiskolán kezdtem el dolgozni. Ott megláttam a rendszergazdának a munkáját, és akkor ez szimpatikussá vált számomra, és azt gondoltam, hogy ez egy jó munkakör. Nem volt bennem egy tudatos választás, ez az Istennek a vezetése volt, hogy a Kommunikációs Főiskoláról átkerültem a Károli Gáspár Református Egyetemre, és onnan az Állatorvostudományi Egyetemre. Covidban otthon voltunk, és panaszkodtam a feleségemnek, hogy miért kell nekem ilyen zaklatott helyen kell dolgoznom, ahol ennyi stressz ér, miért nem visz engem az Isten olyan helyre, ahol igazi hívő közösségbe lehet dolgozni. Én akkor már a baptista teológián hallgató voltam, és aznap fölhívott engem a barátom, hogy nem tudok-e valakit a baptista teológiára informatikusnak. És én megmondtam, hogy hát én nagyon szívesen ajánlom magamat. Ez egy akkora megerősítés volt. Örülök neki, hogy egy olyan hívő közösségben dolgozhatok, ahol nagyon sok lelkipásztor kollégám van, baptista lelkipásztorok, de nincs széthúzás hitben. Nincs az, hogy hú, te evangélikus vagy, akkor te másmilyen vagy.
0: Hogy érzed, hogy informatikusként, illetve a zenében jártasságot szerezve, hogyan viszel embereket Krisztushoz? Hogyan bízta ezt rád Isten?
1: Erre is egy példa jut eszembe. Volt Kőszegen egy evangélikus zenei tábor 2023-ban, amire engem is meghívtak, hogy legyek gitártanár, és amikor Kőszegre mentem, akkor a baptista teológián az egyik barátom azzal búcsúzott el tőlem, tudta, hogy izgulok, és sose csináltam ilyet, hogy én úgy menjek el egy keresztény táborba, hogy senkit se ismerek ott. Annyit mondott nekem, hogy legyél áldás. És ez egész héten bennem volt ez a mondata. És ugye a kérdésedre, hogy hogyan viszonyul ez a dolog, a zenével, a dicsőítés szolgálatában áll össze ez a dolog szerintem, ami abból fakad, hogy túlcsordul bennünk az Isten szeretete, és ez árad ki a dicsőítő szolgálatán keresztül a gyülekezetre, és ezzel emeljük őket föl az Isten színe elé.
0: Ezt hogyan éltétek meg ott az evangélikus fiatalok között, akik zenélni tanulni jöttek, illetve lehet-e ezt tanulni, ezt a dicsőítés vezetői lelkületet, amiről az előbb beszéltél, hogy ők emelhessenek aztán másokat közelebb.
1: Én szerintem ezt úgy, hogy ha látják rajtad, a Jézus tiszta lényed nézve kezdetű énekben van, hogy hadd lássák meg az emberek rajtunk, bűnünk terhétől megszabadultunk. Ha ezt megéli az ember, akkor az látszik az életén. Ez nem egy olyan recept, amit azt tudom mondani, hogy azon keresztül, hogy megtanítottam nekik a B-dur major fogást, akkor ebből ők megfogják tudni. Nem, az élet viteleden látják mások, hogy te hogy élsz, hogy te szereted a Krisztust, mások, hogy te hogy élsz, hogy te szereted a Krisztust, és hogy szeret téged is a

de igazából még nincs is ilyen dicsőítő csapat, tehát így nagyjából össze kéne rakni valamit. És abban az időszakban én nagyon sok mindenre kapásból igennel válaszoltam, és elég sok teher volt rajtam, végül aztán azt mondtam a Dávidnak, hogy nem tudom, és majd visszahívlak, hogy mi legyen, és ugyanezen a napon a teológián nálunk szokott lenni csütörtökönként egy áhítat, ahol a Váradi Endre professzor úr tartotta az áhítatot. Én úgy ültem ott az áhítaton, hogy jó lenne útmutatást kapni ebbe, hogy merre menjek tovább. És akkor a Váradi Endre arról beszélt, hogy megújul az intézményünk honlapja, és mindenkinek egy igét kell választani a honlapra, és egyből átfutott a fejemen, hogy hú, ez most vajon csak oktatóknak szól, vagy dolgozóknak is, melyik igét választam, és be is ugrott, hogy melyiket választanám, és abban a pillanatban leesett az is, hogyha most az Endre bemondja azt az igét a mikrofonban, ami nekem a szívemen van, meg igazából addig az volt a kedvenc igém a Bibliából, akkor én leesek a székről, és elvállalom a Dávidnak ezt a felkérését. És az Endre pont azt az egy igét sikerült kiválasztani a Bibliából, hogy ő azt fogja választani, ami az én konfirmációs alapigém volt, és amit a Havasi Kálmán bácsi írt a Bibliámban annak idején, János 15-16-ban, hogy nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és rendeltelek, hogy elmenjetek gyümölcsöt, teremjetek gyümölcsötök, megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától, az én nevemben azt megadja nektek. És az Endre bemondta ezt az igét. És akkor tudtam, hogy ezt a szolgálatot el kell vállalnom, mert ez egy bizonyosság arról, hogy ide elhívást kaptam, és hogy mit ad nekem, nekem azt adja, hogy az Isten szolgálatra hívott ebbe, és használni akar a fiatalok között a meglévő kis tudásomat átadni, vagy irányítani őket zeneileg is, és lelkileg is.

0: nem is olyan régen volt, mondhatjuk, egy sötét alagúton való áthaladása az életednek, amikor közel került hozzád az, hogy akár a élet végével is szembe kell nézned. Ilyenkor hogyan találja meg Isten kezét az ember, hogyan vezetett téged, amikor kiderült a betegséged?
1: Igen, hát azt hiszem, hogy ez az, ami miatt nekem itt kell ma ülnöm, főként, és beszélnem arról, hogy miként szabadított meg az Isten. Van nekem egy unokatestvérem, vele nem nagyon tartottam a kapcsolatot, egyszer csak írt rám a Facebook Messengeren, hogy beszélnünk kell, fontos. Megadtam a telefonszámomat, ő pedig pár perc múlva felhívott, és vázolta a helyzetet, hogy van neki egy betegsége, ez egy limfóma, ezzel őt már évek óta kezelik, ez egy rákbetegség, többször kapott kemoterápiát, néhány évvel ezelőtt már próbálkoztak nála őssejt transzplantációval, amikor a saját őssejtjét adták vissza neki. Ettől remélték a teljes gyógyulását, de sajnos a betegség visszatért. És emiatt hívott, és kérte, hogy én és a testvéreim, nekem van egy bátyám, meg egy nővérem, menjünk el, meg kéne nézni a kórházba, hogy valamelyikünknek a vérében nincsenek olyan egyezőségek, ami lehetőséget adna számára, hogy meggyógyulhasson. Tehát donornak hívott minket. Hármunk közül egyedül az én genomom stimmelt össze vele. Gyakorlatilag ekkor kiderült, hogy én lehetek számára az egyetlen és utolsó gyógymód, amivel ki tud gyógyulni ebből a betegségből. Leveszik tőlem ezt az őssejtet. Az én immunrendszerem átköltözik ő belé. Ez ugye szeptember volt. November 27-ére hívtak, hogy menjek leadni az őssejtet azon a héten, de előtte még voltak kivizsgálások. Előtte, november 26-án volt egy új teremtés istentiszteletünk, itt a reménység volt a téma, ami után én a zenekarnak

0: Írtam egy üzenetet. Nagyon köszi az együtt zenélést, úgy gondolom ma igazán érezni lehetett, miért csináljuk ezt az egészet. Nagyon áldott alkalom volt, minden szolgálatban érezni lehetett Isten jelenlétét és azt, hogy a szolgálatunk a benne való öröm túlcsodorásából ered. És szerintem ez a lényeg, emiatt csináljuk. Hálás vagyok Istennek ezért a mai alkalomért, igazán vigasztaló volt nehéz időben meg pláne. Itt jön a lényeg, kicsit más, kérlek imában gondoljatok ránk a jövő héten. Páran tudjátok, unokatesom beteg, rákos, egész nyáron kemózták, úgy adta Isten, hogy alkalmas lehetek számára őssejtdonornak, holnap kezdődik a kezelés, és holnap tudom meg a részleteket, de valószínűleg a jövő héten kapok jó pár injekciót, amitől az őssejtem a véráramba kerül, és utána átteszik majd belé. Azt szeretném kérni, hogy gondoljatok ránk imában. Itt a lényeg. Én hiszem, hogy bármi is lesz, az az ő akarata, és imádkozom azért, hogy ezt minden helyzetben szem előtt tudjuk tartani. Ilyen gondolatok után november 27-én bementem a kórházba, ahol vettek tőlem vért, mindenhol elküldtek, és a hasi ultrahanghoz, mikor befeküdtem, a doktornő egyszer csak olyan ijesztően csöndben maradt, és azt mondta, hogy ez meg micsoda. És elkezdett valamit mondani az asszisztensének latinul, kiderült, hogy hát azt mondta neki, hogy egy ismeretlen eredetű daganat van a vesémen. Bármi is lesz, felhívnám újra a figyelmet, az az ő akarata. Előző este a zenekarnak ezt írtam, és kiderült, hogy bennem van egy daganat, méghozzá a vesén. A vesedaganatokról azt kell tudni, hogy ezek 95%-ban rosszindulatú daganatok, és nem értettem, hogy miért sodort az Isten ilyen élethelyzetbe. Nagyon mély pontokat éltem meg a következő napokban. Volt olyan, hogy az autóban szó szerint kiabáltam az Istennel, hogy miért engedett, hogy ez megtörténjen. Néhány nap után aztán szép lassan belenyugodtam ebbe a helyzetbe.
1: Akkor elkezdődött, gondolom, egy harc. Azért, hogy Isten akaratát valóságosan el tud fogadni, hogyan álltak mögötted, hogyan lehet ilyenkor egyáltalán küzdeni, vagy mit lehet tenni?
0: Rengetegen imádkoztak, értem. Amikor megtudtam ezt az egészet, lett orvosom is, aki meg fog műteni, akkor azt mondták, hogy kellene néhány véradó a műtéthez, és én kiírtam a Facebookomra, hogy szükségem lenne néhány véradásra. Arra számítottam, hogy 2-3-an elmennek, annak már örülni fogok, és nem tudom megszámolni, hogy hányan, de 30-an egész biztosan elmentek vért adni, és én a kórházba úgy mentem be, hogy tudtam, hogy mennyien gondolnak rám imádságba, mondom, a baptista teológiáról, a gyülekezetből, a zenekarunkból, régi barátok, katolikus körökből is, már maga a tudat nagyon sok erőt adott. Nem a testi gyógyulásba, a lelkibe adott sok erőt. Én is jó sokat imádkoztam, nem nagyon tudtam más csinálni ott. Illetve még amikor nem jött ima a számra, akkor eszembe jutott egy ének. A hálaadó énekek is eszembe jutottak, és akkor azon gondolkodtam, hogy most legyek hálás, hogy itt fekszem, és mozdulni se bírok. De akkor eszembe jutott, hogy vajon gondolkodnék ezen egyébként, hogy miért kell éppen adott pillanatban hálásnak lennem, és a mélységeket éltem ott meg a kórházban, így hitéletben, amiket eddig éltem során soha. Voltak még olyan megélések is ott, meg bizonyságok, tehát a műtétem másnapján például föl hívott a Győri Dávid felesége, hogy Győri Gábor bácsi bejött a kórházba, és az ambulancián van, és nem érik el telefonon, és nagyon aggódik a család. És akkor én ott valahogy kimentem az ápolói pulthoz, és sikerült rákérdeznem, hogy látják esetleg a gépbe, és mondta az ápoló fiú, hogy Győri Gábor Ádám? Akkor megnyugtattam a Juditékat, hogy minden rendben, itt van a Gábor bácsi. És hozzám meg jött be a feleségem, és én mondtam neki, hogy menjél le a ambulanciára, nézd meg, hogy ott van a Gábor bácsi. Kiderült, hogy ő már 8 órája ott étlen szomjan ül lent, és akkor vitt le tőlem a szobából vizet, meg ellátta őt élelemmel, és akkor a feleségemnek én írtam utána azt hiszem egy üzenetet. Milyen érzés az Isten angyalának lenni? Pár perccel később felhívott engem a Gábor bácsi, hogy a feleségem egy angyal. Hát mondom, én is tudom, az előbb írtam neki a messengeren. És akkor minden rendben lett, hál' Istennek. Hát azt hiszem, ez az igazi gondviselés.
1: Milyen volt megtudni aztán az eredményt?
0: Kivették a vesémet a daganattal együtt. Amikor hazamentem a kórházból, akkor még ugye nem tudtuk, hogy a daganat jó vagy rossz indulatú volt. És otthon, hát sokat feküdtem, a család sokat segített, de amikor már föl tudtam állni az ágyból, a zeneszobámba, betotyogtam ott a kis köntösömbe, és nagyon fájó szívvel néztem a hangszereimre, hogy nem bírom fölemelni őket. Tényleg majdnem a könnyem kipottyant, hogy itt kell szerencsétlenkednem. Egyszer csak én azt gondolom, hogy ezt az Isten dobta elém, ezt az igéslapot, amit a feleségemtől kaptam legalább 20 évvel ezelőtt, egy gyűrött lapon van. Ez volt ráírva, nem vetel örökre az Úr, még ha meg is szomorít, irgalmaz, mert nagyon szeret. Na én ekkor éreztem azt, hogy az Isten a tenyerén hordoz, és nekem nem kell semmi felől sem aggódnom. Akkor így szólt hozzám az Isten, ezen az igéslapon keresztül, és erről van egy énekem is, amit egy evangélikus zenei pályázatra írtam, ahol díjat is nyertem ezzel az énekkel. Az a fő mondani valója a dalnak, hogy kérem, hogy ő szóljon hozzám, hogy érezzem azt, hogy nem csak úgy történnek a dolgok körülöttem, hanem én már átadtam neki az életemet, és én azt várom, hogy ő szóljon hozzám. A szövettani eredmény nagyjából 2 hétre rá szokott megjönni, de még nem jött meg. És ugyanezen az este fölhívott engem a kórházból az egyik ismerős orvosunk, hogy ő már nem bírta tovább, és leszólt a patológiára, hogy nézzék már meg a szövettani eredményt, és úgy néz ki, hogy jó indulatú volt ez a daganat. Hát, még most is kiráz a hidegettől az egész sztoritól. Néhány napra rájött a hivatalos megerősítés is, és nem csak testileg, de szellemileg és lelkileg is egy olyan gyógyult állapotban vagyok azóta, amit nem is nagyon tudok szavakkal körülírni. Volt bennem ilyen, hogy jó úton vagyok-e, az Isten útján vagyok-e, ahova ő helyezett, vagy csak azt gondolom. Most tudom, hogy a helyemen vagyok. Ennek a történetnek a kapcsán olyan bizonyossággá válhatott, ami nem tudok magamban tartani, és ez az egész annyira friss, hogy még alig 3-4 alkalommal meséltem erről, de azt érzem, hogy ez még jó sokszor elő fog jönni az életem során ez a történet.
1: Ezek után tudtál adni végül is őssejtet, amit te felajánlottál.
0: Igen, és az a nap, amikor én leadtam az őssejtet, és ő megkapta, az a nap egybeesik az ő születése napjával, tehát ez egy második újjászületés az életében, az szoros értelmében, és nagyon nagy bizalommal vagyunk attéren, hogy ebben egy új élet lehetősége van, és mi nem tudtuk egymásról itt az évek során, hogy mind a ketten járunk templomba, és ennek az egész betegségnek a kapcsán kezdtünk el egymásért imádkozni. Jó dolog egyébként egymásért imádkozni, meg jó dolog az Isten szeretetében élni.

0: Lélekhangolónkban ma Szókup Gergelyt hallhatták, aki informatikus, zenész, a Pestszentlőrinci gyülekezet új teremtés együttesének egyik vezetője. Emellett fiatalok zenei dicsőítésvezető mentoraként is szolgál egyházunkban, és a Sztélo Gábor evangélikus általános iskola és gimnázium tanulói között. Beszélgetésünk megtalálható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a missio.lutheran.hu webcímen, illetve Spotify-on a Lélekhangoló podcaston is. Az Evangélikus Rádiómissziónak a következő címre írhatnak e-mailt: evmis@lutheran.hu. Most szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk.
1: Az elmúlt percekben a múlt pénteki Lélekhangolót hallhatták, amely a Magyar Evangélikus Rádiómisszió műsora. A következőkben válogatott ifjúsági dalokat hallhatnak.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat augusztus 3-án, hétfőn, Homokóra műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Gárdonyi Géza magyar író és költő tollából származik, és így hangzik. A család is olyan valami az életben, ami becses. Olaj az élet lámpásába. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket műsorunk utolsó órájában. Először is irodalmi kincsek rovatunk múlt csütörtöki ismétlését hallgathatják meg, melynek témája Arany László. Ezután pedig válogatott ifjúsági dalokat hallhatnak. Ezzel várom Önöket. Ha tehetik, tartsanak velem!
3: Irodalmi kincsek.

Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat irodalmi kincsek rovatunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolyát hallják. Mai műsorunkban Arany Lászlóról, magyar költőről és népmesegyűjtőről, Arany János fiáról lesz szó. Ma inkább népmeséket, meséket fogunk hallgatni, úgyhogy mai műsorunk leginkább legkisebb hallgatóinknak szól.

Arany László 1844. március 24-én született Nagyszalontán, és Budapesten hunyt el 1898. augusztus 1-én. A legjelentősebb műve a Déli bábok hőse. Arany János és Ercsei Julianna második gyermekeként született, nővére Arany Julianna volt. A polgári realizmus főművei világszerte általában prózai regények. A mi kritikai realizmusunk első kétségtelen remek műve egy versesregény, Arany László műve a Déli bábok hőse. Költője igen kevés verset írt életében, elsősorban eszéíró volt, mellékesen kitűnő műfordító, de olyan ember, akinek az egész irodalom csupán magángyönyörűség volt, aki a költészettel kiábrándultan tudatos gesztussal felhagyott, napjai javarészét aféle komoly polgári tevékenységekre fordította, jogász volt, közgazdasági szakember, idővel bankigazgató, és 54 éves korában gazdag budapesti polgárként halt meg. Nyilván félt hivatásos költő lenni, hiszen az apja volt Arany János, a kor legünnepeltebb költője. Nem mert volna vele versenyre kelni. Ráadásul apja volt a tanítója is, elfogadta minden elvét, noha alkatban merőben különbözött tőle. Az örökölt Arany név súlyosan nyomasztotta, ezért maradt tulajdonképpen az irodalom határszélén élő dilettáns, de olyan műkedvelő, aki értékben a hivatásosok közt is elsősorban áll. A rendkívül éleseszű fiatalember csupa olyan emlék veszi körül, amely szárnyaltatja is, nyomasztja is. 4 éves, amikor Petőfi verset ír hozzá, az Arany Lacinak a kisfiút beemeli az irodalomba. 5 éves, amikor a forradalom bukásával minden gyászba borul. Kisgyermek, amikor híres apja költeményben szólítja meg, mondván benne, hogy mindig tűrni és remélni kell, de hozzásóhajtja, ó, ha bennem is, mint egykor éppen, élne a hit, vigaszul nekem. Arany László hitek, remények és kételyek közt nő fel, miközben apja a legmagasabb igényekkel néz rá, és ez kötelez. Művelt lesz, elfogadja apja eszményeit és normáit, de semmi sincs, ami lelkesítse. Az elnyomatás idején még hinni lehet egy jobb világ eljövetelében, de a kiegyezésért nem lehet lelkesedni. A Bach korszakban még irodalomban, kultúrában, népmesekutatásban olyan célokat lehet találni, amelyek egy más korszakot készítenek elő. A jogásznak induló Arany László 18 éves fővel, nénjével, Juliskával együtt népmesekutató útra indul. Összeállítják a mindmáig legjobb magyar népmesegyűjtemények egyikét. Később elméletileg tanulmányozza a népmesék világát, s erről 23 éves korában írt tanulmánya mindmáig folklór irodalmunk klasszikus műve. Ekkor már tagja a Kisfaludi Társaságnak, tehát tudomásul vett író. Ugyanebben az évben az Elfrida című humoros elbeszélő költeménye sikeres költővé emelkedik. Nyitva előtte az út, hogy akár tudós, akár költő legyen. De itt a kiegyezés, nincs miért lelkesedni, viszont van lehetőség pénzt keresni. Arany László egy kitűnő tanulmányban, amelyet a magyar politikai költészetről ír, kifejti, hogy ha a költőnek nincs miért lelkesednie, jobb, ha elhallgat. Ezt 1873-ban írja le. Előző ívben írta meg a főművét, a Déli bábok hősét, amelyet sajátos szemérmetességgel vagy gátlásossággal névtelenül jelentett meg. De azonnal sikere van, és nem sokára kiderül, hogy ki a költője, mégsem folytatódik a költői út. Arany László fordít Shakespeare-t, Molière-t, Puskint, Lermontovot, irodalmi és politikai tanulmányokat ír. Talán egy-két verset is, de ha ír, meg is semmisíti. Így a Déli bábok hősén kívül fél tucat költeménye sem maradt fenn. Ezek a kor színvonalas átlagterméséhez tartoznak, hű kifejezői a kiegyezést követő általános kiábrándultságnak. Két kötetnyi eszéje is kritikája a műfaj maradandó hagyatéka. A Déli bábok hőse azonban remek mű. Sok minden hatott rá az irodalomból, elsősorban Byron Don Juanja, Puskin anyeginje és Arany János bolondistókja, de valójában egyikhez sem hasonlít. A világirodalomban talán legközelebb álló egy prózai remekmű áll, Goncsarov Oblomovja, amelyet a költő valószínűleg nem is ismert, de a társadalmi helyzet hasonló volt.
Az elmaradt társadalomban a jó szándékú, fölöslegesnek bizonyuló ember belefulladása a semmibe. Arany László hőse, Hűbele Balázs lelkesedő ember, nagy eszméket szeretne szolgálni, érdeklődve fordul a nagyvilág felé. Idővel világot látott emberré fejlődik, aki nagy tervekkel jön haza. Csak hogy itthon semmiféle lehetőség sincs a nagy tervekre. És Balázsnak csődbe jut egész élete, szerelme, tervei, vágyai. Belesüpped a céltalanságba. Ezt a sivár történetet Arany László művész ilyen csiszolt stanzákban, ironikus és önironikus mosollyal adja elő, mintha felülállna a Hűbele Balázs sorsán. Az egész verses regény a részlet szépségekkel teljes, derűt keltő olvasmány, amely keserű szájízt ad, szinte magában álló egész irodalmunkban. A kor, amelyet ez a mű kelt, még a reménykedések korszaka volt, hiszen a kiegyezés utáni években, úgy egészen 1875-ig, Tisza Kálmán korának kezdetéig még azt a látszatot keltette, mintha 1848-at lehetne folytatni. Még élesztő táptalaja volt a nemzeti romantikának. Jókai legszebb, legjobb regényei nemrég keltek, a színpadon Szigligeti és a Népszínmű volt a divatos. Arany János minden kiábrándultsága ellenére most fog végső nagy korszakának műveihez, csak ezután következnek az utolsó évek balladái és a Toldi szerelmének befejezése. De Arany Lászlónál megszólal a teljes reménytelenség. Lehet, hogy ezért akart névtelen maradni. És egy évvel később el is hallgat a költő. De nagyon sok dolga van még az életben. Fontos jelenségekről kell számot adni a tanulmányaiban. Egyebek közt ő fedezi fel a magyar olvasóközönség számára Lermontovot. Ő hívja fel a figyelmet Kossuth emigrációs iratainak fontosságára. Ezekben az elmélkedő, ismeretterjesztő művekben megtalál egy maradandóan friss, szabatos, világos értekező stílust, amely esszéirodalmunk klasszikusai közt is biztosítja helyét. Nem kevésbé fontos, amit Arany János irodalmi hagyadéka körül végez. Amikor a nagy költő 1882-ben meghal, töménytelen hátrahagyott műve és igen nagy levelezése marad. Ezeket rendszerezni és sajtó alá rendezni igen nagy munka. És a fiú, aki akkor már főleg jogi és pénzügyekkel foglalkozik, vállalkozik a számára kegyeletes, a nemzet számára nagy kulturális jelentőségű feladatra. Közben megírja lírai szépségű visszaemlékezését halott apjára és halott nénjére, és gondos munkával állítja össze a hagyatékban talált kiadatlan és töredékes műveket. Ő teszi közzé a végső évek gyűjteményét, az őszikéket is. Két kötetben állítja össze a hátrahagyott műveket, részletes előszót ír hozzájuk. Majd újabb két kötetben adja ki Arany János levelezését, ez a gyűjtemény azóta is fontos forrása irodalomtörténetírásunknak. Késői éveiben alig-alig foglalkozik irodalommal. Azaz mindig érdekli, izgatja az irodalom, csak ő maga nem ír. Élete végén mégis visszatér a költészethez, mint elmélethez. A tudományos magyar verstan Arany János néhány tanulmányával kezdődik, de rendszeres, tudományosan megalapozott magyar verstan még nem volt. Ezt akarta pótolni Arany László a Hangsúly és Ritmus című nagy terjedelműre tervezett tanulmányával. A magyar verselés elveit akarta összefoglalni. Műve töredék maradt, de így is verstani irodalmunk egyik nélkülözhetetlen klasszikus műve. 1898-ban 54 éves korában halt meg. Életműve nem nagy, összesen 5 kötet, ebből egy mesegyűjtemény, egy műfordítások, 2 tanulmányok. Amit szép irodalomból alkotott, belefér egyetlen nem nagy kötetbe. Ebben a kötetben azonban ott olvasható a Déli bábok hőse, a legjobb magyar versesregény, kritikai realista irodalmunk első hibátlan remeke. Csíki, Mikszád és a többiek mind csak ő utána indultak el a realizmus útján, de kevesen érték el a szépségnek azokat a magaslatait, amelyeket ő csak mellékesen, mint egy kirándulásként megjárt.

0: A következő percekben Arany László Panci-Manci művét hallgatjuk meg, az előadó ismeretlen.
1: Arany László, Panci-Manci. Egyszer volt, hol nem volt, még az óperenciás tengeren is túl volt. Volt egy szegény asszony, annak volt egy igen rest leánya, aki soha semmit se lendített a ház körül, hanem csak ült a padon a ház előtt, vagy pedig a faluba sétafikált előre-hátra. Váltig ütötte-verte az anyja, de nem használt semmit. Egyszer éppen olyankor püfölte, mikor a királyfi többed magával arra sétált. Megszólítja a királyfi. Ugyan, szegény asszony, miért üti kend azt a leányt olyan nagyon? Ó, felséges királyfi, hogy ne ütném, mikor mindenfélét megfon aranyfonalnak, amit elől utol talál a ház körül. Most is, míg a városban voltam kenyeret keresni, minden ágyamat megfonta aranyfonalnak. Most már az sincs, amire lehajtsuk a fejünket. Nagy szeget ütött ez a király fejébe. Ennye, de derék leány, jó volna ez nekem. Máskor megint arra sétált a királyfi. Megint csak ütötte, verte a szegény asszony a lányát. Azt kérdi a királyfi. Miért ütiverikent szegény asszony azt a leányt megint? Ó, felséges királyfi, hogy ne ütném, verném, mikor még a sövényt is mind felfonta aranyfonalnak? Még nagyobb szeget ütött a dolog a királyfi fejébe. Harmadszor már szánt szándékkal vette arra az útját. Hát megint csak ott kínoszta a lányát a szegény asszony. Akkor már éppen nem állhatta meg a királyfi szó nélkül. Ennye kutya teremtette! Minek ütiverikend azt a szegény leányt? Hogy ne ütném, felséges királyfi, mikor még a ház tetejéből is mind aranyfonalat fon, pedig az nekem nem kell. Azért bizony sose üsse verje, hogy olyan jó fonó. Elveszem én, majd lesz én nálam miből fonni aranyfonalat. Nagyon megörült a szegény asszony, hogy megszabadulhat attól a rossz leánytól. A királyfi is megörült, mert szép is volt a leány, de azt is meggondolta, hogy ha még a sövényből is aranyfonalat csinál, hát ő nála a drága szép lemből miért fonhat. Nem is húzták, halasztották a dolgot, megesküdtek, s olyan lakodalmat csaptak, hogy Hencidától Boncidáig folyt a sárga lé. Egy héttel a lakodalom után mondja a királyfi a feleségének. No, édes feleségem, te talán meg is unod magad, hogy nem fonhatsz, hanem ne félj, majd hozok én már lent. Holnap vásár lesz itt a szomszéd városban, majd veszek ott vagy egy szekérrel. Vett is a királyfi annyit, hogy 8 ökör alig bírta haza. No, feleségem, most már fonhatsz. A szegény királyné nem merte megmondani, hogy nem tud fonni. Bezárkozott egy szobába, ott sírt rít 3 nap 3 éjjel. 3. éjszaka, amint ott sír, rí, éjféltájban megzörgeti valaki az ablakot. Nyisd ki, királyné, az ablakodat! A királyné kinyitotta, beugrott rajta egy kis ember. 3 arasz volt a hossza, 2 rőfa bajusza, 1 singa szakálla. Megszólította a királynét. Tudom, mi a bajod, felséges királyné, de tudok ám én azon segíteni. Én 3 nap alatt azt a sok lent mind meg tudom fonni aranyfonalnak. Addig te találd ki a nevem. Ha kitalálod, itthon maradhatsz. Ha ki nem találod, elviszlek magammal. Gondolkozott a királyné, mit évő legyen. Utoljára is arra határozta, hogy odaadja a lent. Mindegy, akár így, akár úgy hal meg. A kisember elvitte a sok lent. Most a királyné még szomorúbb lett, mert sehogy se tudta a kisember nevét kitalálni. Másnap kiküldte a királyfi az ő vadászait az erdőre. Este, amint hazajönnek, azt találja tőlük kérdezni.
2: Mi újság, fiúk?
3: Jaj, felséges királyfi!
1: Kezdi az egyik.
3: Tudnék én valamit, de tán el se hiszi, felséged.
2: Már miért ne hinném? Elhiszem bízén, csak mondd el.
3: Hát, felséges király, amint az este ránk esteledett az idő, a többiek tüzet raktak, elkezdtek danolni. Én, hogy nagyon álmos voltam, ott hagytam őket. Elindultam az erdőbe, hogy majd valami jó mohos helyet keresek magamnak, ahova lefeküdjem. Amint barangolok, előre, hátra, egy pislogó tűz ötlik a szemembe. Én is mindjárt arra fordítottam a szekerem rúdját, hogy megnézzem, mi az ott. Hát látom, hogy egy pici kis tüzet ugrál keresztül kasul egy pici kis ember. Három arasz volt a hossza, két rőfa bajusza, egy singa szakálla. Mindig azt kiabálta: én vagyok Pancimanci, az én nevem senki se tudja. Sütök, főzök, holnap után szép mennyasszonyt hozok. Én azzal eljöttem onnan, hogy majd a pajtásaimnak is megmutatom a csodabogarat. De mire visszamentünk, hűlt helyét találtuk. Mindenki elcsodálkozott ezen a furcsaságon. Csak a királyné örült meg neki, mert tudta, hogy az az ő embere. Este nagy vígan ült a szobájában, még az ablakát is nyitva hagyta. Egyszer csak ugrik be rajta egy kis ember.
4: No, királyné, kitelt a három nap. Hazahoztam a sok drága aranyfonalat. Hát, te kitaláltad-e az én nevemet?
3: Hallgass, Pancimanci, hogy ne találtam volna. Leesett az áll a szegény Pancimancinak. Szó nélkül hordta be a sok aranyfonalat a kamrába. Másnap reggel bevezeti a királyné az urát, karon fogva a kamarába. Mutatja neki a sok aranyfonalat.
1: Nézd csak, kedves uram, felséges király, de sok szép aranyfonalat fontam.
3: A királynak majd elvette a szeme világát a nagy fényesség, ugyannyira, hogy félre kellett neki fordulni. Össze-vissza csókolta a feleségét. Harmadnap abban a városban volt vásár, ahol a királyfi lakott. Kiment a királyfi, összevásárolt minden lent, ami csak a vásárban volt. A királyné az alatt otthon sírt, rít, nem tudta, mit csináljon megint a sok lennel. Egyszer eszébe jutott, hogy lakik ott közelében három koldusasszony, akik közül az egyiknek háta volt kipúposodva, a másiknak az ajaka ért le a melléig, a harmadiknak a nyelve verte a hasát. Ezeket magához hívatta a királyné, s megparancsolta nekik, hogy ha majd a király otthon lesz, menjenek oda koldulni, s ha kérdi a király, mitől lettek olyan nyomorékok, mondják, a sok fonástól. Úgy is lett. Hazament a király, megebédelt, délután kiment az udvarra sétálni. Amint ott sétálgat, egyszer csikorog a kis ajtó. Oda néz a király, látja, hogy alig tud rajta bejönni egy szegény asszony, olyan púpos a háta. Oda megy a királyhoz, kéri, hogy az Isten nevében ne sajnáljon neki adni valamit. A király adott neki egy aranyat, de megkérdezte tőle:
4: ugyan, szegény asszony, mi dolog az, hogy a kent háta úgy kipúposodott? Vagy ilyen volt mindig?
3: Jaj, felséges király! Nem volt olyan szép leány, mint én ebben a városban se. De nagyon dolgos voltam, mindig fontam, éjjel-nappal, s a sok üléstől így kipúposodott a hátam.
1: A király gondolkozóba esett, hogy hát, ha az ő felesége is így megpúposodnék. De csak járkált tovább. Egy kis idő múlva megint csak nyílott a kis ajtó. Megint jött rajta be egy koldus asszony, akinek az ajaka a mellét verte. Ennek is adott a király egy aranyat, s ettől is megkérdezte, mitől nőtt úgy meg az ajaka.
3: Jaj, felséges király,
1: felelt a koldus asszony.
3: Nem volt olyan szép leány, mint én, nagy darab földön. De sokat fontam, sokat rágtam a kendert. Utoljára így megnőtt az ajakam.
1: Már itt a király arra gondolt, hogy megmondja a feleségének, hogy kevesebbet fonjon. Neki is indult, hogy bemegy a házba. De a kutyák elkezdtek ugatni. Hát csak megnézte, hogy ki jön.
3: Nem más ment befelé, mint a harmadik koldusasszony, akinek nyelve a hasáig lógott.
4: Hát a Ken nyelve mitől nőtt ilyen nagyra?
3: Kérdi tőle a király.
1: Jaj, felséges király, bíz ez a sok fonástól. Sokat kell nyálazni a fonalat, mikor fon az ember. Attól nőtt így meg.
3: A király beszaladt a feleségéhez, elmondta neki, hogy mit látott, hallott, milyen volt a három koldusasszony.
4: De nem is engedem ám, hogy többet fonj, még csak egy arasznyi fonalat se.
3: A királyné tettette magát, mintha ő bánná legjobban a dolgot. Elkezdett sírni, ríni, de nem használt semmit. A király a sok lent mind megégettette, még a hamuját is kihordatta az udvarából. Aznaptól fogva semmi gondja sem maradt a királynénak. Még ma is boldogul élnek, ha meg nem haltak.
5: Örömteli olvasás. Varázsbetű. www.varázsbetű.hu

0: Arany László Panci-Manci című meséjét hallgattuk meg, az előadó ismeretlen volt. A következő percekben Arany László a Kisködmön című meséjét hallgatjuk meg, a mesemondó Gáspár Sándor.
1: Akkor most mesélek nektek egy szép mesét, aminek az a címe, hogy a Kisködmön. Volt a világon, hol nem volt, volt egy jómódú parasztember, annak volt egy felesége, meg egy leánya. Egyszer odament egy szép fiatal legény másodmagával háztűz nézni. Tudjátok mi az, hogy háztűz nézni? Az azt jelenti, amikor a leányt egy fiatal legény szeretné feleségül venni, akkor elmegy hozzájuk a házba, és megkéri a kezét a szüleitől. Tehát ez a legény is elment másodmagával háztűz nézni. Mindjárt kínálták őket tyúkkal, kaláccsal. Borért is leküldte az ember a leányát a pincébe. Lement a leány, elkezdte vigyázni, hogy melyik a legnagyobb hordó, hogy abból vigyen, mert azt mondta az apja. Amint ott vizsgálódik, szemébe ötlik egy nagy káposztáskő a pince egyik oldalához támasztva. Elgondolkozott a leány, hogy ő érte most itt vannak a háztűznézők, ő most férjhez megy, lesz majd neki egy kisfia, annak ő vesz egy kisködmönt a vásárban, a kisfiú egyszer letalál szökni a pincébe, csak ott ugrál a káposztáskő körül, a káposztáskő eldől, a kisfiút agyonöti, kire marad akkor a kisködmön. Ezen a leány úgy annyira elkeseredett, hogy leült az ászokra, és ott sírt. Már odafönn nem győzték várni. Leküldte hát az ember a feleségét is, ugyanannyjuk. Eredj le már, nézd meg, mit csinál az a leány ennyi ideig abban a pincében. Tán a bort folytatta el, azért nem mer feljönni. Lement az asszony, látja, hogy ott sír a leány az ászokon. Hát téged mi lehet, hogy oly keservesen sírdogálsz? Hogy ne sírnék, édesanyám, mikor így meg úgy elgondoltam jövendőbeli állapotomat? Azzal elbeszélt, hogy mit gondolt hát el. Az asszony, amint ezt meghallotta, leült a leánya mellé, és ő is rákezdte a sírást. Nagyon megharagudott odafönn a gazda, hogy miért nem jönnek még föl? Nem állhatta meg káromkodás nélkül. Ennyi, szedte-vette. Már bizonyosan a bort folytatták el. Elmegyek, megnézem, hová vesztek. Lement az ember is, még akkor is ott zokogtak azok egymás mellett. Az ember sehogy se tudta elgondolni, hogy mi bajok akadt. Hát ti mit sírtok, rítok? Mi bajotok esett ilyen hirtelen? Itt elbeszélték neki mindent, úgy annyira elkeserítették, hogy az is közibökült. Segített nekik a sírásban. A kérő se győzte őket tovább várni, kapta magát, lement utánok a pincébe. Sose tudta mire vélni, mikor meglátta őket, hogy mit sírhatnak olyan keservesen. Kérdezi aztán tőlük, azok meg elbeszélték neki. A kérő csak kicsibe múlt, hogy hanyat nem vágta magát, olyan jó ízűt nevetett. No, azt mondja, még ilyen bolond embereket nem láttam, addig megyek, míg három ilyen bolondra nem akadok, mint kentek hárman. Ha aztán akadnék, akkor visszajövök, elveszem a kentek leányát, ha az Isten is úgy akarja. Elindult a legény, azokat ott hagyta a pincében, hogy sírjanak, amíg nekik tetszik. Ment aztán, mendegélt hetet-hét ország ellen, talált egy embert, aki egy nagy rakás diót vasvillával akart a padlásra felhányni. Közelebb megy hozzá, megszólítja. Láttatok már vasvillát? Panni? Milyen a vasvilla? Tudod, azt a kertbe szokták használni a papáék, amikor lekaszálják a füvet, vagy gyűjtik össze a gallyakat, és azzal szépen egy kis bogját raknak. Na most a vasvilla, így egymás mellett lévő hosszú-hosszú, nagyon hegyes, ilyen tüskékből áll, tudod, és közötte luk van. Tehát, hogyha valaki diót akar azzal szedni, azt nem lehet felszedni. Na most egy ilyen bolond embert látott meg ez a legény. Megszólítja. Hát, Kent, mit csinál azzal a dióval? Én bizony nagy munkában vagyok. Már fél esztendő óta mindig hányom ezt a diót, de sehogy se tudom fölhányni. Szegény ember vagyok, de adnék annak az embernek 100 forintot, aki valami módon felszállítaná. Na hát, majd felszállítom én, mondta a kérő. Azzal elővett egy vékát, a véka egy olyan edényféle. Fél óra alatt mind felhordta a diót. Mindjárt megkapta a 100 forintot, tovább ment vele. No, gondolta magában, akadtam már egy bolondra. Megint ment, mendegélt, talált egy embert. Csak nézte, hogy mit csinál, de sehogy se tudta eltalálni. A kezében volt egy teknő, azzal hol kiszaladt, hol be egy olyan házba, amelyiknek nem volt ablaka, csak egy kis lyukforma ajtója, oda megy hozzá, hát megszólítja. Jó napot, adjon Isten földi! Hát, miben fáradozik kend? Fogadj Isten, atyafi! Hát, bizén, a tavasszal lesz egy esztendeje, hogy ezt a házat csináltattam. Nem tudom, miféle Isten csodája, hogy olyan sötét. Csak elnézem, hogy a másé milyen világos. Pedig semmit se csinál neki. Én meg mióta készen van, mindig azt csinálom, hogy hordom bele a világosságot teknővel. Látja, kend? Most is abban munkálkodom, de adnék is 100 forintot annak az embernek, aki világossá tudná tenni. No, majd világossá teszem én, mondja rá a legény. Elővette egy fejszét, vágott a házon 2 ablakot. Az ajtót is nagyobbra vette. Mindjárt világos lett a ház. A legény megkapta itt is a 100 forintot. Azzal ezt is otthagyta. No, gondolta magában, akadtam már második bolondra is. Megint mendegélt, mendegélt. Talált egy asszonyt, aki a kis csirkéit erővel dugdosta volna egy kotló alá. Tudjátok, mi a kotló? Hát az a mama csirke, a tyúk. Tudjátok, aki a kis csirkéket kikölti a tojásból, és utána vigyáz rájuk. Na most itt ebben a mesében épp ott tartunk, hogy a legény meglátta azt az asszonyt, aki megpróbálta a kotló alá a kis csirkéket bedugdosni. De sehogy se sikerült neki. Bizén, öcsém, mondja az asszony, ezeket a csirkéket dugdosnám a kotló alá, mert attól félek, hogyha szerteszéllyel szaladgálnak, elkapja valamelyiket a héja. De sehogy se tudom alá dugni, mert ha egyik felől bedugom, a másik felől kibúvik. Adnék is 100 forintot annak az embernek, aki jó tanácsot tudna adni, hogy mit évő legyek velük. Azt mondta a legény, én megmondom, néném asszony, sose dugdossa kent azokat a csirkéket a kotló alá, majd ha a kotló héját lát, dugdosás nélkül is maga alá veszi őket. Az asszony nagyon megörült a jó tanácsnak, mindjárt odaadta a legénynek a 100 forintot. Az is megörült neki, mindjárt visszaindult, no hála Istennek, gondolta magában, megtalálta mind a 3 bolondot. Mihelyt hazaért, mindjárt elkendőzte a leányt. 2 hét múlva a lakodalmat is megtartották. Többet aztán nem is hallottam felőlük, csak annyit, hogy nekik is lett egy kisfiúk, vettek is nekik ködmönt, hanem azért a káposztáskő nem ütötte agyon, még most is élnek, ha meg nem haltak.

0: Arany Lászlótól a Kisködmön című mesét hallgattuk meg Gáspár Sándor előadásában. A következőkben Farkas Barkas című meséjét hallgatjuk meg, ezt előadja Pogány Judit.
1: És Arany László gyűjtése. Volt a világon egy kis tyúk, csak ott kapargált a szeméten. Egyszer a szomszéd fia áthajított egy kis követ, egyenesen a kis tyúk fejére esett. Megijedt a kis tyúk, szaladt, mindig ezt kiabálta, fussunk, égszakadás, földindulás, amint szaladt, előtalált egy kis kakast. Azt kérdezi a kis kakas. Hova szaladsz, kis tyúkomba? Jaj, fussunk, égszakadás, földindulás, honnan tudod? Fejemen történt. Ja, hát fussunk, én is futok. Futottak, előtaláltak egy nyulat. Tudjátok, mi az a szó, hogy előtaláltak? Hát, hogy találkoztak egy nyullal. Csak a népmesékben előfordul olyan szó, amit...
2: Én tudom, hogy beszél a nyuszi.
1: Na, hogy beszél a nyuszi?
2: Nyusz,
1: így jó lesz? Jó, na akkor nézzük, mert ugye előtaláltak egy nyulat. Kérdezi a nyúl. Nyusz, hova szaladtok, kakaskoma? Jaj, fussunk, égszakadás, földindulás! Honnan tudod? Tyúkkomától! Hát, tyúkkoma, fején történt! Nyusz, hát fussunk, én is futok! Megint futottak, előtaláltak egy őzet. Kérdezi az őz. Hova szaladtok, nyúlkoma? Nyusz, fussunk, égszakadás, földindulás! Honnan tudod? Kakaskomától! Hát, kakaskoma? Tyúkkomától! Hát, tyúkkoma? Fején történt! No, hát fussunk, én is futok! Megint futottak, előtaláltak egy rókát. Kérdezi a róka. Hova szaladtok, őszkoma? Jaj, fussunk, égszakadás, földindulás! Honnan tudod? Nyúlkomától! Hát, nyúlkoma? Kakaskomától! Hát, kakaskoma? Tyúkkomától! Hát, tyúkkoma? Fején történt! No, hát fussunk, én is futok! Futottak, előtaláltak egy farkast. Kérdezi a farkas. Hová futtok, rókakoma? Jaj, fussunk, égszakadás, földindulás! Honnan tudod? Őszkomától! Hát őszkoma, nyúlkomától! Hát nyúlkoma, kakaskomától! Hát kakaskoma, tyúkkomától! Hát tyúkkoma, fején történt! No, hát fussunk, én is futok! Futottak, mindig csak ezt kiabáltak. Jól, fussunk, égszakadás, földindulás! Már rájuk is esteledett, de azért ők csak futottak. Ők csak futottak. Hát egyszer egy verem.

0: bóka, az is szép. Őzöm, bőzöm, az is szép. Nyulom, bulom, az is szép. Kakas, bakas, az is szép. Tyúkom, búkom, jaj, de rút! Szétszaggatták a kis tyúkot, meg is ették hamarjában. De bizony még a fél fogukra se volt elég. Megint elkezdte a farkas. Farkas, barkas, jaj, de szép! Róka, bóka, az is szép. Őzöm, bőzöm, az is szép. Nyulom, bulom, ó, az is szép. Kakas, bakas, jaj, berút. Szétszaggatták a kakast is, meg is érték vele akkor aznap. Ha nem bizony, másnap megint megéheztek. Megint elkezdte a farkas. Farkas, barkas, jaj, be szép. Róka, bóka, az is szép. Őzöm, bőzöm, az is szép. Nyulom, bulom, jaj, berúd. Megették a kis nyulat is. Az is elég volt egy napra. De másnapra megéheztek. Megint elkezdte a farkas. Farkas, barkas, jaj, be szép. Róka, bóka, az is szép. Őzöm, bőzöm, jaj, berút. Széttépték az őzet is. Az már elég volt vagy két napra. De bíz utoljára az is elfogyott. Megint nagyon megéheztek. Egyszer azt mondja a farkas a rókának. Nos, róka pajtás, már most nincs mit enni. Hanem vagy én eszlek meg téged, vagy te engem. Azért hát birkózzunk meg. Nézzük, melyik lesz a győztes, a ravassága vagy az erősség. Megbirkóztak. A farkas lett a győztes. Megölte a rókát. Már ezzel megérte egy hétig is. Hanem akkor ez is elfogyott. Megint megéhezett a farkas. Mit csináljon? Nagy kínjában elkezdett ordítani, amint a torkán kifért. Éppen vadászok jártak arra. Észrevették, agyonlőtték, a bőréből bundát csináltak. Még most is viselik, ha el nem nyűtték. Ez a mese vége. Most menjetek játszani.
1: Az elmúlt percekben Pogány Judit előadásában hallgattuk a Farkas Barkas című mesét Arany Lászlótól.

0: Ismert ember gyermekének lenni azzal a teherrel jár, hogy már azelőtt, hogy az egyén saját életéről döntéseket hozhatna, rávetülhet a híres szülő dicsfénye és árnyéka. Arany János korának ünnepelt alkotója volt, az Arany név önmagában is súllyal bírt. Arany László ezzel az örökséggel nőtt fel és próbált navigálni az életben, amelyet nem könnyített meg, hogy már 3 évesen bekerült az irodalomtörténetbe Petőfi Sándor, Arany Lacinak című költeménye által. A következőkben ezt a verset hallgatjuk meg Turek Miklós előadásában.
1: Laci, te! Hallod-e? Gyer ide! Jár, ha mondom, rontom-bontom, ülj meg itten az ölemben. De nem ott szanj, mert különben megtalálok csípni. Ígyni! Ugye fáj? Hát ne kiabálj! Szájadat beted, s nyisd ki füledet. Nyisd ki ezt a kis kaput. Majd meglátod, hogy mi fut rajta át fejedbe. Egy kis tarka lepke. Tarka lepke kis mese, szállj be Laci fejbe. Volt egy ember, nagy bajúszos. Mi csinált? Elment a kúthoz, de nem volt víz a vederbe, kapta magát, telemerte.

0: És vajon minek merítette meg azt a vedret? Tán a kertet kéne meglocsolnia? Vagy ihatnék? Nem, Miza. Telt vederrel a kezében, a mezőre ballak szépen, ott megállt, és körülnézett. Ejnye, vajon mit szemlélhet? Tán a fényes déli bábot, hisz olyat már sokat látott, vagy a szomszéd falu tornyát, hisz azon meg nem sokat lát, vagy tán azt az embert, ki amott a kendert áztatóba hordja. Arra sincsen gondja. Mire van hát? Ebugattát, már csak megmondom, mi véget nézi át a mezőséget, a vizet miért hozta ki? Ürgét akar önteni. Ni-ni-ni, ott az ürge, hű, mi fürge, mint szalad, pillanat, s oda benn van, benn a lyukban. A mi emberünk serest, oda nyargal egyenest a lyuk mellé, és beleönté a veder vizet. Torkig tele lett. A szegény kis ürge egy darabig tűrte. Hanem aztán csak kimászott. Még az inge is átázott. A lyuk száján nyakon csípték, hazavitték. S mostan itt van. Karjaimban. Mert te fürge, pajkos ürge. Te vagy, Laci. Te bizony.
1: Azok, akik nem mélyednének el a magyar irodalom mélységeiben, ha más formában nem is, de ezen a versen keresztül biztosan, hogy találkoznak Arany Laci alakjával, és elképzelhető, hogy sokaknál eddig terjednek az Arany János fiáról szóló ismeretek. Pedig Arany László jelentősége és életműve jóval szerteágazóbb és színesebb, mint a hozzáírt költemény, és sokkal többen kapcsolódnak hozzá tudtukon kívül, mint gondolnák. Az elmúlt percekben Petőfi Sándor Arany Lacinak című versét hallgattuk meg Turek Miklós előadásában. Arany László ezáltal a vers által került be először a magyar irodalomba.

Arany László 1844. március 24-én született, és 126 éve 1898. augusztus 1-én hunyt el. Életrajzi ismertetőiben első helyen általában a költő megnevezés szerepel, holott irodalmi életművének és általános életpályájának csak egy szelete volt a költészet. Az elmúlt közel háromnegyed órában vele ismerkedtünk meg irodalmi kincsek rovatunkban. Ezzel műsorunk a végéhez közeledik, megköszönve figyelmüket. Remélem, hogy ma is hallottak valami újat irodalmi hőseinkről. A műsor szerkesztőjét, Lukács Orsolyát hallották. Viszont hallásra, szép napot kívánok!

0: irodalmi kincsek.
1: Az elmúlt percekben irodalmi kincsek rovatunk múlt csütörtöki ismétlését hallgathatták meg, melynek témája Arany László volt. A következőkben válogatott ifjúsági dalokat hallhatnak.

Az elmúlt percekben válogatott ifjúsági dalokat hallhattak. Ezzel lassan homokóra műsorunk végéhez értünk, de ne menjenek messzire a rádiótól, mert 6 órától ugyancsak én várom Önöket ébresztő információs magazin műsorunkban friss hírekkel, egy új recepttel és krédó hitépítő rovatunkkal. A nap gondolatával búcsúzom kedves hallgatóinktól, ami Gárdonyi Géza magyar író és költő tollából származik, és így hangzik. A család is olyan valami az életben, ami becses. Olaj az élet lámpásába. Ez a gondolat kísérje minket a mai nap során. Én ezzel munkatársaim és magam nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velem tartottak. Én Palkó Hanna vagyok, békesség Istentől, viszont hallásra, szép napot kívánok!

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat augusztus 3-án, hétfő reggel, ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A pontos idő 6 óra, most híreink következnek. Híreink először címszavakban. Új csalásra figyelmeztet a rendőrség. SMS-ben küldenek hamis gyorshajtási bírságot. Sziklarobbantással terelik át a Duna vizét a csernavodai atomerőmű felé. Egyreményül az uniós migrációs vita. 22 vezető fordult szembe a spanyol migrációs politikával. A meteorológusok keddig meghosszabbították a Szatmár, Bihar és Arad megyére kiadott vörös hőségriasztást. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Új internetes csalási hullámra figyelmeztet a román rendőrség. A csalók ezúttal a rendőrség és más állami intézmények nevével visszaélve próbálják rávenni az embereket arra, hogy pénzt utaljanak, illetve személyes és banki adataikat adják meg. A román rendőrség fő felügyelősége közölte, hogy az utóbbi időben jelentősen megnőtt azoknak a bejelentéseknek a száma, amelyek hamis SMS-ekről és üzenetküldő alkalmazásokon érkező megtévesztő értesítésekről szólnak. A csalók olyan üzeneteket küldenek, amelyek látszólag a román rendőrségtől érkeztek, és arról tájékoztatják a címzettet, hogy gyorshajtás miatt pénzbírságot szabtak ki rá. Az üzenetek rövid fizetési határidőt szabnak, és különböző következményekkel fenyegetnek, például pótdíjak felszámolásával, végrehajtással, bankszámlák zárolásával, a műszaki vizsga, a tulajdonjog átruházás vagy a gépjárműbiztosítás megújításának ellehetetlenítésével. A román rendőrség fő felügyelősége hangsúlyozza, állami intézmények nem küldenek SMS-ben vagy üzenetküldő alkalmazásokon keresztül bírságot közvetlen fizetési hivatkozással. A román hadsereg robbantással tereli át a Duna vizét, hogy működésben maradjon a csernavodai atomerőmű egyik reaktora. Rendkívüli beavatkozásba kezdett tegnap a román hadsereg a Dunán. Ellenőrzött robbantással próbálják úgy módosítani a folyóvízhozamát, hogy elegendő hűtővíz jusson a csernavodai atomerőműhöz. Az intézkedésre azért volt szükség, mert a Duna vízszintje a hosszantartó aszály miatt történelmi mélypontra süllyedt, ami veszélyezteti az ország villamosenergia ellátását. Nem sokkal déli 12 óra után ellenőrzött robbantást hajtottak végre a Bala Ág térségében. A hadsereg és több állami intézmény a Pörzsvájá nevű sziklát robbantotta fel, hogy a Duna vizének nagyobb részét a régi Duna medrébe, illetve a csernavodai atomerőmű irányába tereljék. A hatóságok szerint a szikla miatt olyan áramlatok alakultak ki, amelyek a víz jelentős részét a Bala Ágba terelték, miközben az erőmű számára létfontosságú régi Dunával jóval kevesebb víz jut, ezért volt szükség a felrobbantására. A Ceutából kiindult migrációs válság nyomán tovább mélyül a feszültség az Európai Unióban. 22 tagállami vezető, köztük Friedrich Merz német kancellár, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Nikus Ordán román államfő közös levélben bírálta Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök migrációs politikáját. A vezetők szerint Spanyolország tervezett migráns legalizálási programja ösztönözheti az illegális bevándorlást, Sánchez viszont úgy véli, partnerei önző és jogellenes módon reagálnak a kialakult helyzetre, tévesen ítélik meg az ország a migrációs politikáját. A Politico beszámolója szerint a 22 vezető Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének, António Costának, az Európai Tanács elnökének és Michel Martin ír miniszterelnöknek küldött levelében azt írta. Az Európai Uniónak összehangoltan kell fellépnie az illegális migráció ellen, meg kell erősíteni a külső határait, és felül kell vizsgálnia azokat a politikákat, amelyek ösztönzőleg hathatnak az illegális bevándorlásra. A levél aláírói szerint ilyen vonzó tényezőnek számít a spanyol kormány tavasszal elfogadott programja is, amely lehetővé tenné, hogy akár 1,2 millió jelenleg jogellenesen Spanyolországban tartózkodó külföldi meghatározott feltételek teljesítése esetén tartózkodási és munkavállalási engedélyhez jusson. Keddig meghosszabbították a meteorológusok a Szatmár, Bihar és Arad megyére korábban kiadott vörösjelzésű hőségriasztást. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tegnap kiadott riasztása szerint a rendkívüli hőség a következő napokban is kitart a három megyében. A tartós kánikula Szatmár megyében 37-38 Celsius fokos, Bihar és Arad megyében pedig 39-40 fokos csúcsértékeket eredményez holnap reggelig, megközelítve az augusztus első felében mért abszolút hőségrekordokat. A meteorológusok szerint jelentős lesz a hőterhelés, a hőmérséklet páratartalom index pedig meghaladja a kritikus 80 egységet. Az éjszaka trópusi lesz, 23-25 fok közötti minimumokkal. Szintén holnap reggelig narancssárga hőségriasztás van érvényben Temes, Hunyad, Fehér, Maros, Kolozs, Szilágy, Beszterce-Naszod Szod és Máramaros megyében. 35-38 fok körüli maximumok, illetve 20 és 24 fok közötti minimumok várhatók. Jelentős lesz a hőterhelés, a hőmérséklet páratartalom index pedig meghaladja a kritikus 80 egységet. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 55 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 33 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 17 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 19 fokot mérnek. Híreink ez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír!

0: Amikor mindezt hallották, az apostolok és a testvérek megnyugodtak. Dicsőítették Istent, és így szóltak, akkor tehát a pogányoknak is megadta Isten, hogy megtérjenek és éljenek. Cselekedetek könyve 11. részének 18. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, kocsogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, kocsogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel és rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Hírekkel legközelebb fél hétkor jelentkezem. A következő percekben Krédó hitépítő rovatunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
9: Krédó.
10: A megtartó hit műsora.
11: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a Filemonhoz írt levél első 7 verse alapján szól ma hozzánk. A magyarországi Tökész Zoltán a Csengeri Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, a Szorító Csavar című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség! Mai ige a Filemonhoz írt levél első hét verse. Pál, Krisztus Jézus fogja és Timóteus a testvér Filemonnak, szeretett testvérünknek és munkatársunknak, Appiának, ami testvérünknek, Archiposznak, ami bajtársunknak és a házában lévő gyülekezetnek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban, mert hallottam az Úr Jézusba vetett hitedről és a szentek iránt tanúsított szeretetedről, és imádkozom azért, hogy a hitükben való közösséged eljutasson téged mindannak a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. Szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem. Kedves testvérek! A mai igénk az Új Szövetség legrövidebb leveléből való. Valódi levél ez, amolyan magánlevél, amelynek feladója, címzetje és valós konkrét tartalma tárgya is van. Pál apostol fogságból írja levelét, azonban e helyzetben írhat és fogadhat levelet, illetve meglátogathatják őt. Egy hitben élő, hitvalló embernek ír, Filemonnak, aki Kolosséban élt, és a gyülekezet vezetője volt. Háza a gyülekezet Isten tiszteleteinek adott otthont. Pál feltehetően személyesen nem ismerte a címzettet, de bizalommal fordult hozzá. Filemont élő közösség vette körül, számára a közösség megélése nem elméleti ismeret, hanem naponkénti tapasztalat volt. A gyülekezeti élet lényege ma is ez, hogy mindig mozgásban van. Egyszerre tapasztalja meg a gyülekezet Istennek kegyelmét, és egyszerre növekszik a kegyelem megismerésében. Megigazulás és megszentelődés. Együtt érés, fejlődés, minden nehézség és minden egyéni erőtlenség ellenére is. Egy ilyen hitben élő ember Filemon volt a levél címzetje. Pál apostol az élő hitet ebben a kifejezésben adja vissza. A jónak a megismerése. Mennyi minden van, aminek a megismerése, vagy gyakorlati szintű elsajátítása fontos. Nélkülözhetetlen a munkához, az otthoni élethez, a mindennapok gyakorlatához. Folyamatosan érezzük, mennyi felesleges információ ér utol bennünket, amelyek kéretlenül tolakodva követelik a maguk helyét. Ugyanakkor mennyi mindent megtanultunk már, melyet feleslegessé és elavulttá tett a rohamosan fejlődő technikai környezet. A jónak a megismerése azonban nem múlandó, gyorsan változó értékeket jelent a Szentírásban. Ez a jó Isten igéje által megismerhető, és a Szentlélek Isten által válik használhatóvá, aktuálissá, megélhetővé számunkra is. Jézus csak az Istent mondja jónak, amikor egyszer valaki így szólítja meg őt, jó mester. Ám azt egyértelműen látjuk, hogy Istennek az ajándékai jók, azaz tőle származik mindaz a jó, ami az életet gazdagítja és értékesebbé teszi. Ahogyan Jakab levelében is olvassuk, amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai, ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, aki a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, hálát adunk azokért a közösségekért, melyeknek tagjai lehetünk. Segítsd, hogy értékes tagjai legyünk családunknak, gyülekezetünknek, népünknek. Ehhez adj nekünk értelmet és erőt, vezess minket kegyelmed ismeretében, Jézus Krisztusért kérünk. Amen.

Isten üzenete, Tőkés Zoltán, a Magyarországi Csengeri Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a Filemonhoz írt levél első hét verse alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézsel Gábor válogatásából. A Szorító Csavar című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Szorító csavar. Nélkülözhetetlen, ha még nem száraz az enyv. Tart, tartást ad. Szorító csavar. Megszilárdít. Egyben tartja, amit szétesés fenyeget. Szorító csavar. Összepréssel. Nincs már ide-oda imbolygás. Mozdulatlanság, biztonság. Semmi nem történhet. Forma szilárdság. Szorító csavar. Unalom. Közönyösség. Belenyugvás a változhatatlanba. De milyen az a szilárdság, mely nélkül az ember nem élhet?

Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Pál apostol Galatákhoz írt levele, 5. részének első verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézsel Gábor válogatásából a Szorító Csavar című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra, békesség Istentől!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Az elmúlt percekben Credo hitépítő rovatunkat sugároztok Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat augusztus 3-án hétfőn ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, ami Gárdonyi Géza magyar író és költőtollából származik, és így hangzik. A család is olyan valami az életben, ami becses, olaj az élet lámpásába. Ez a mai nap gondolata, ez kísérje minket a mai napon. Most pedig lássuk, mivel várom a kedves hallgatókat 8 óráig. Hamarosan rövid híreket hallhatnak, majd kalendáriumot lapozunk, ezután pedig kuktarovatunk következik. Ezt követően ünnepeljeinket köszöntjük. 7 órakor hírekkel várom önöket, utána jó hír csendül, ezután Credo hitépítő rovatunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor rövid híreket hallhatnak, ezt pedig aktuális összeállításunk követi majd, végül álhítattal zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk, most hír összefoglalónk következik.
0: Hírek.
2: Híreink először címszavakban. Új csalásra figyelmeztet a rendőrség. SMS-ben küldenek hamis gyorsajtási bírságot. Sziklarobbantással terelik át a Duna vizét a csernavodai atomerőmű felé. Egyremélyül az uniós migrációs vita, 22 vezető fordult szembe a spanyol migrációs politikával. A meteorológusok keddig meghosszabbították a Szatmár, Bihar és Arad megyére kiadott vörös hőségriasztást. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Új internetes csalási hullámra figyelmeztet a román rendőrség. A csalók ezúttal a rendőrség és más állami intézmények nevével visszaélve próbálják rávenni az embereket arra, hogy pénzt utaljanak, illetve személyes és banki adataikat adják meg. A csalók olyan üzeneteket küldenek, amelyek látszólag a román rendőrségtől érkeztek, és arról tájékoztatják a címzettet, hogy gyorshajtás miatt pénzbírságot szabtak ki rá. A román rendőrség fő felügyelősége hangsúlyozza, állami intézmények nem küldenek SMS-ben vagy üzenetküldő alkalmazásokon keresztül bírságot közvetlen fizetési hivatkozással. Rendkívüli beavatkozásba kezdett tegnap a román hadsereg a Dunán. Ellenőrzött robbantással próbálják úgy módosítani a folyó vízhozamát, hogy elegendő hűtővíz jusson a csernavodai atomerőműhöz. Az intézkedésre azért volt szükség, mert a Duna vízszintje a hosszantartó aszály miatt történelmi mélypontra süllyedt, ami veszélyezteti az ország villamosenergia ellátását. A hatóságok szerint a szikla miatt olyan áramlatok alakultak ki, amelyek a víz jelentős részét a Bala Ágba terelték, miközben az erőmű számára létfontosságú régi Dunával jóval kevesebb víz jut, ezért volt szükség a felrobbantására. A Ceutából kiindult migrációs válság nyomán tovább mélyül a feszültség az Európai Unióban. 22 tagállami vezető, köztük Friedrich Merz német kancellár, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Nikus Ordán román államfő közös levélben bírálta Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök migrációs politikáját. A vezetők szerint Spanyolország tervezett migráns legalizálási programja ösztönözheti az illegális bevándorlást, Sánchez viszont úgy véli, partnerei önző és jogellenes módon reagálnak a kialakult helyzetre, tévesen ítélik meg az ország a migrációs politikáját. Keddig meghosszabbították a meteorológusok a Szatmár, Bihar és Arad megyére korábban kiadott vörösjelzésű hőségriasztást. Szintén holnap reggelig narancssárga hőségriasztás van érvényben Temes, Hunyad, Fehér, Maros, Kolozs, Szilágy, Beszterce, Naszod és Máramaros megyében. 35-38 fok körüli maximumok, illetve 20 és 24 fok közötti minimumok várhatók. Jelentős lesz a hőterhelés, a hőmérséklet páratartalom index pedig meghaladja a kritikus 80 egységet. A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 33 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 17 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 19 fokot mérnek. Híreink ez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült.

Lőrinc Anna vagyok, és szeretettel köszöntöm Önöket az Agnus Rádió augusztus 3-ai kalendáriumában. Augusztus 3-át írunk. Ez az év 215. szökőévben 216. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 150 nap van hátra. Tekintsük át először, hogy milyen történelmi események kötődnek a mai naphoz.

Ezen a napon 1948-ban az országgyűlés Sztakics Árpádot választotta köztársasági elnökké. 1492-ben ezen a napon Kolumbusz Kristóf három hajóval elindult Spanyolországtól, hogy eljusson Indiába. Huelvából indult. Ezen utazás során fedezte fel azt a területet, amit ma Amerikának ismerünk, bár ő ezt nem tudta. Nyugat felől akart Indiába jutni. Október 12-én kötött ki a Bahama-szigeteken. Augusztus 3-án, 1930-ban kiutasították Magyarország területéről Robert bácsit, a szegények támogatóját. 1910 körül érkezett Budapestre, ahol a rendőrségen dolgozott, öngyilkos jelölteket beszélt le szándékukról, meglehetősen sikeresen. A nyomorral sújtott 1920-as években meleg teát osztott és éjjeli menedék helyet tartott fenn. Gazdag emberek

Most lássuk, kik a nap híres szülöttei. Ezen a napon 1811-ben született az amerikai Elisha Otis, a biztonsági lift feltalálója. Elisha Otis találmánya nélkül tulajdonképpen felhőkarcolók sem léteznének ma. Az ő idejében már feltalálták a liftet, de mindegyik rendkívül veszélyes volt. Ha a felvonókötél esetleg elszakadt, a lift mentetetlenül lezuhant. 1863-ban ezen a napon született Gárdonyi Géza magyar író, újságíró. Korának sajátos figurája egyik irodalmi körhöz sem sorolható tagja volt. Életműve átmenetet képez a 19. századi romantikus, anekdotikus történetmesélés és a 20. századdal születő nyugat nemzedék szecessziós, naturalista-szimbolista stíluseszménye között. Ezen a napon 1930-ban született meg Lévai Sándor, magyar bábszínész, báb és díszlet tervező, süsű tervezője. 1952. augusztus 3-án látta meg a napvilágot Másik János zeneszerző, zenés énekes, az Európa Kiadó, a Trabant, a Balaton zenekar tagja, Cseh Tamás dalnoktársa. Ők voltak a nap híres szülöttei.

Most tekintsük át azoknak a híres embereknek a listáját, akik a mai napon hunytak el. Ezen a napon 1792-ben hunyt el Richard Arkwright, angol mérnök, feltaláló és iparos, a modern textilipar megalapozója. A textiliparban vezették be először a műszaki újdonságokat, mivel a gyapjúfeldolgozásban eddig csak a munkaidő meghosszabbításával vagy több munkaerő foglalkoztatásával lehetett a termelést fokozni. 1866. augusztus 3-án hunyt el Klauzál Gábor, magyar politikus, Batthyány Lajos kormányának minisztere. Az 1848-as forradalom idején földművelési, ipari és kereskedelmi miniszter volt. Egyezkedő, mérsékelt politikát képviselt. 1913. augusztus 3-án halt meg Josephine Garis Cochran, az első mosogatógép megépítője. 1886-ban készítette a mosogatógépet, amely nagy nyomású vízzel működött. Ő maga nem mosogatott, a gépre azért volt szüksége, mert az ügyetlen személyzete gyakran törte el a drága és finom étkészletét. 1949-ben a mai napon meghalt Ignotus, publicista, kritikus, író, a Nyugat című folyóirat alapítója. A mai napon 2008-ban meghalt Alekszandr Iszajevics Solzenicen, Nobel-díjas orosz író, aki a Gulágról írt. A Gulág szigetvilág a dokumentum regény címe, amely a szovjet börtönök és büntetőrendszer világát mutatja be a kommunizmus ideje alatt. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek elhalálozásuk augusztus 3-ához köthető.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Az elmúlt percekben a napkalendáriumát lapoztuk fel Lőrinc Annával. A következőkben Kukta rovatunkat hallhatják.
2: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
3: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
1: Ma egy egyszerű, de mégis egy nagyon finom recepttel szeretnék kedveskedni a kedves hallgatóinknak, amely nem más, mint az egyedényes paradicsomos tészta.

Lássuk, milyen hozzávalók szükségesek, ha 4 adagot készítünk belőle. 50 dek a spagetti tészta, 2 közepes darab vörös hagyma, 16 darab koktélparadicsom, 4 gereszt fokhagyma, 4 deci passzírozott paradicsom, 12 levél bazsalikom, só ízlés szerint, bors ízlés szerint és 4 deci víz. Most pedig lássuk az elkészítést. Egy edénybe tesszük a tésztát, a vékonyra szeletelt hagymát, a félbevágott koktélparadicsomokat és a felszeletelt fokhagymát. Belekanalazzuk a paradicsompürét, hozzáadjuk a bazsalikom leveleket, sózzuk, borsozzuk, majd felöntjük annyi vízzel, amennyi pont ellepi. Nagy lángon felforraljuk, majd forrástól számított 10-12 perc alatt sűrűn kavargatva készre főzzük. Végül extra bazsalikommal és parmezánnal megszórva tálaljuk.

Nézzük még egyszer, hogy milyen hozzávalók szükségesek, ha 4 főre szeretnénk elkészíteni az egyedényes paradicsomos tésztát. 50 deka spagetti tészta, 2 közepes darab vörös hagyma, 16 darab koktélparadicsom, 4 gereszt fokhagyma, 4 deci passzírozott paradicsom, 12 levél bazsalikom, só ízlés szerint, bors ízlés szerint és 4 deci víz.

Remélem tetszett a kedves hallgatóknak az egyedényes paradicsomos tészta receptje. Ha ma esetleg ma ez lenne az ebéd, a nosalti.hu oldalon megtalálható a recept. Én jó főzést kívánok, és jó étvágyat!

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
2: Kukta rovatunkkal legközelebb holnap ugyanekkor, ugyanebben az időpontban jelentkezünk. A következő percekben ünnepeltjeinket köszöntjük.
3: A mai napon, augusztus 3-án a következő névnapokat ünnepeljük. Hermina, Ágost, István és Kíra. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Hermina női név, a Hermán férfi név női párja, más feltevések szerint a germán Ermin vagy Irmin isten nevével függ össze. Az Ágost férfi név a latin Augustus név magyar változatából, Augustus, való, de lehet a szintén ebből származó Ágoston név rövidülése is, jelentése magasztos, fenkölt, női párja az Augusta. Az István férfi név a görög Stefanos névből származik, jelentése koszorú, női párja Stefánia. A Kíra a görög eredetű szláv név, a círus férfi név szláv kír változatának a női párja, aminek a jelentése úr, uralkodó. Köszöntjük tehát augusztus 3-án minden Hermina, Ágost, István és Kíra nevű hallgatónkat. A következő dal nekük szól.
1: Álmomban még látlak téged,

Az elmúlt percekben az ünnepeltjeinket köszöntöttük a Bagosi Brothers Company Ha rólad szólna című dalával. Isten éltesse őket nagyon sokáig. A következő percekben szintén a Bagosi Brothers Company énekel.

Az elmúlt percekben a Bagosi Brothers Company énekelt nekünk. Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió most bekapcsolódó hallgatóit augusztus 3-án, hétfőn, ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Gárdonyi Géza magyar író és költő tollából származik, és így hangzik. A család is olyan valami az életben, ami becses. Olaj az élet lámpásába. Ez a gondolat kísérje minket a mai nap során. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket 8 óráig. Hamarosan híreket mondok, majd jó hírcsendül, ezután Krédó hitépítő műsorunkat hallhatják Szecsődi Árpád szerkesztésében. Ezt aktuális összeállításunk követi majd, végül áhítattal zárjuk műsorunkat. Ezzel várom Önöket, ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 7 óra, most friss híreink következnek.

0: Híreink először címszavakban. Új csalásra figyelmeztet a rendőrség. SMS-ben küldenek hamis gyorsajtási bírságot. Sziklarobbantással terelik át a Duna vizét a csernavodai atomerőmű felé. Egyre mélyül az uniós migrációs vita. 22 vezető fordult szembe a spanyol migrációs politikával. A meteorológusok keddig meghosszabbították a Szatmár, Bihar és Arad megyére kiadott vörös hőségriasztást. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Új internetes csalási hullámra figyelmeztet a román rendőrség. A csalók ezúttal a rendőrség és más állami intézmények nevével visszaélve próbálják rávenni az embereket arra, hogy pénzt utaljanak, illetve személyes és banki adataikat adják meg. A román rendőrség főfelügyelősége közölte, hogy az utóbbi időben jelentősen megnőtt azoknak a bejelentéseknek a száma, amelyek hamis SMS-ekről és üzenetküldő alkalmazásokon érkező megtévesztő értesítésekről szólnak. A csalók olyan üzeneteket küldenek, amelyek látszólag a román rendőrségtől érkeztek, és arról tájékoztatják a címzettet, hogy gyorshajtás miatt pénzbírságot szabtak ki rá. Az üzenetek rövid fizetési határidőt szabnak, és különböző következményekkel fenyegetnek, például pótdíjak felszámolásával, végrehajtással, bankszámlák zárolásával, a műszaki vizsga, a tulajdonjog átruházás vagy a gépjárműbiztosítás megújításának ellehetetlenítésével. A román rendőrség fő felügyelősége hangsúlyozza, állami intézmények nem küldenek SMS-ben vagy üzenetküldő alkalmazásokon keresztül bírságot közvetlen fizetési hivatkozással. A román hadsereg robbantással tereli át a Duna vizét, hogy működésben maradjon a csernavodai atomerőmű egyik reaktora. Rendkívüli beavatkozásba kezdett tegnap a román hadsereg a Dunán. Ellenőrzött robbantással próbálják úgy módosítani a folyó vízhozamát, hogy elegendő hűtővíz jusson a csernavodai atomerőműhöz. Az intézkedésre azért volt szükség, mert a Duna vízszintje a hosszantartó aszály miatt történelmi mélypontra süllyedt, ami veszélyezteti az ország villamosenergia ellátását. Nem sokkal déli 12 óra után ellenőrzött robbantást hajtottak végre a Bala Ág térségében. A hadsereg és több állami intézmény a Pörzsvájá nevű sziklát robbantotta fel, hogy a Duna vizének nagyobb részét a régi Duna medrébe, illetve a csernavodai atomerőmű irányába tereljék. A hatóságok szerint a szikla miatt olyan áramlatok alakultak ki, amelyek a víz jelentős részét a Bala Ágba terelték, miközben az erőmű számára létfontosságú régi Dunával jóval kevesebb víz jut, ezért volt szükség a felrobbantására. A Ceutából kiindult migrációs válság nyomán tovább mélyül a feszültség az Európai Unióban. 22 tagállami vezető, köztük Friedrich Merz német kancellár, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Nikus Ordán román államfő közös levélben bírálta Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök migrációs politikáját. A vezetők szerint Spanyolország tervezett migráns legalizálási programja ösztönözheti az illegális bevándorlást, Sánchez viszont úgy véli, partnerei önző és jogellenes módon reagálnak a kialakult helyzetre, tévesen ítélik meg az ország a migrációs politikáját. A Politico beszámolója szerint a 22 vezető Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének, António Costának, az Európai Tanács elnökének és Michel Martin ír miniszterelnöknek küldött levelében azt írta. Az Európai Uniónak összehangoltan kell fellépnie az illegális migráció ellen, meg kell erősíteni a külső határait, és felül kell vizsgálnia azokat a politikákat, amelyek ösztönzőleg hathatnak az illegális bevándorlásra. A levél aláírói szerint ilyen vonzó tényezőnek számít a spanyol kormány tavasszal elfogadott programja is, amely lehetővé tenné, hogy akár 1,2 millió jelenleg jogellenesen Spanyolországban tartózkodó külföldi meghatározott feltételek teljesítése esetén tartózkodási és munkavállalási engedélyhez jusson. Keddig meghosszabbították a meteorológusok a Szatmár, Bihar és Arad megyére korábban kiadott vörösjelzésű hőségriasztást. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tegnap kiadott riasztása szerint a rendkívüli hőség a következő napokban is kitart a három megyében. A tartós kánikula Szatmár megyében 37-38 Celsius fokos, Bihar és Arad megyében pedig 39-40 fokos csúcsértékeket eredményez holnap reggelig, megközelítve az augusztus első felében mért abszolút hőségrekordokat. A meteorológusok szerint jelentős lesz a hőterhelés, a hőmérséklet páratartalom index pedig meghaladja a kritikus 80 egységet. Az éjszaka trópusi lesz, 23-25 fok közötti minimumokkal. Szintén holnap reggelig narancssárga hőségriasztás van érvényben Temes, Hunyad, Fehér, Maros, Kolozs, Szilágy, Besztercenaszod és Máramaros megyében. 35-38 fok körüli maximumok, illetve 20 és 24 fok közötti minimumok várhatók. Jelentős lesz a hőterhelés, a hőmérséklet páratartalom index pedig meghaladja a kritikus 80 egységet. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 55 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 33 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 17 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 19 fokot mérnek. Híreink ez az Azure Press hírügynökség, a maszol.ru és kronika.ru hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: Amikor mindezt hallották, az apostolok és a testvérek megnyugodtak. Dicsőítették Istent, és így szóltak, akkor tehát a pogányoknak is megadta Isten, hogy megtérjenek és éljenek. Cselekedetek könyve 11. részének 18. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igen az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Mera World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, divajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben.
3: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
4: Reklám.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is. Hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalban. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
6: Gombolózzon állék zenével. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Hírekkel legközelebb 7:30-kor jelentkezem. A következőkben krédó hitépítő rovatunkat sugározok Szecsődi Árpád szerkesztésében.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a Filemonhoz írt levél első 7 verse alapján szól ma hozzánk. A magyarországi Tőkész Zoltán a Csengeri Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, a Szorító Csavar című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség! Mai ige a Filemonhoz írt levél első hét verse. Pál, Krisztus Jézus fogja és Timóteus a testvér Filemonnak, szeretett testvérünknek és munkatársunknak, Appiának, a mi testvérünknek, Archiposznak, a mi bajtársunknak és a házában lévő gyülekezetnek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban, mert hallottam az Úr Jézusba vetett hitedről és a szentek iránt tanúsított szeretetedről, és imádkozom azért, hogy a hitükben való közösséged eljutasson téged mindannak a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. Szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem. Kedves testvérek! A mai igénk az Új Szövetség legrövidebb leveléből való. Valódi levél ez, amolyan magánlevél, amelynek feladója, címzetje és valós konkrét tartalma tárgya is van. Pál apostol fogságból írja levelét, azonban e helyzetben írhat és fogadhat levelet, illetve meglátogathatják őt. Egy hitben élő, hitvalló embernek ír, Filemonnak, aki Kolosséban élt, és a gyülekezet vezetője volt. Háza a gyülekezet Isten tiszteleteinek adott otthont. Pál feltehetően személyesen nem ismerte a címzettet, de bizalommal fordult hozzá. Filemont élő közösség vette körül, számára a közösség megélése nem elméleti ismeret, hanem naponkénti tapasztalat volt. A gyülekezeti élet lényege ma is ez, hogy mindig mozgásban van. Egyszerre tapasztalja meg a gyülekezet Istennek kegyelmét, és egyszerre növekszik a kegyelem megismerésében. Megigazulás és megszentelődés. Együtt érés, fejlődés, minden nehézség és minden egyéni erőtlenség ellenére is. Egy ilyen hitben élő ember Filemon volt a levél címzettje. Pál apostol az élő hitet ebben a kifejezésben adja vissza. A jónak a megismerése. Mennyi minden van, aminek a megismerése, vagy gyakorlati szintű elsajátítása fontos. Nélkülözhetetlen a munkához, az otthoni élethez, a mindennapok gyakorlatához. Folyamatosan érezzük, mennyi felesleges információ ér utol bennünket, amelyek kéretlenül tolakodva követelik a maguk helyét. Ugyanakkor mennyi mindent megtanultunk már, melyet feleslegessé és elavulttá tett a rohamosan fejlődő technikai környezet. A jónak a megismerése azonban nem múlandó, gyorsan változó értékeket jelent a Szentírásban. Ez a jó Isten igéje által megismerhető, és a Szentlélek Isten által válik használhatóvá, aktuálissá, megélhetővé számunkra is. Jézus csak az Istent mondja jónak, amikor egyszer valaki így szólítja meg őt, jó mester. Ám azt egyértelműen látjuk, hogy Istennek az ajándékai jók, azaz tőle származik mindaz a jó, ami az életet gazdagítja és értékesebbé teszi. Ahogyan Jakab levelében is olvassuk, amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, hálát adunk azokért a közösségekért, melyeknek tagjai lehetünk. Segítsd, hogy értékes tagjai legyünk családunknak, gyülekezetünknek, népünknek. Ehhez adj nekünk értelmet és erőt, vezess minket kegyelmed ismeretében, Jézus Krisztusért kérünk. Amen.

Isten üzenete Tőkés Zoltán, a Magyarországi Csengeri Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a Filemonhoz írt levél első hét verse alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézser Gábor válogatásából. A Szorító Csavar című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Szorító csavar. Nélkülözhetetlen, ha még nem száraz az enyv. Tart, tartást ad. Szorító csavar. Megszilárdít. Egyben tartja, amit szétesés fenyeget. Szorító csavar. Összepréssel. Nincs már ide-oda imbolygás. Mozdulatlanság, biztonság. Semmi nem történhet. Forma szilárdság. Szorító csavar. Unalom. Közönyösség. Belenyugvás a változhatatlanba. De milyen az a szilárdság, mely nélkül az ember nem élhet?

Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Pál apostol Galatákhoz írt levele, 5. részének első verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézsel Gábor válogatásából a Szorító Csavar című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra, békesség Istentől!

0: Az elmúlt percekben Krédó hitépítő rovatunkat hallhatták Szecsődi Árpád szerkesztésében.
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
0: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat augusztus 3-án hétfőn információs, ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Gártonyi Géza magyar író és költő tollából származik és így hangzik. A család is olyan valami az életben, ami becses. Olaj az élet lámpásába. Ez a gondolat kísérje minket a mai nap során. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket 8 óráig. Hamarosan rövid híreket mondok, majd aktuális összeállításunkat hallhatják a Méra Világzenei Csűrfesztiválról, végül áhítatot hallhatnak. Ezzel várom Önöket, tartsanak velem, ha tehetik. Híreink először címszavakban. Új csalásra figyelmeztet a rendőrség. SMS-ben küldenek hamis gyorsajtási bírságot. Sziklarobbantással terelik át a Duna vizét a csernavodai atomerőmű felé. Egyreményül az uniós migrációs vita. 22 vezető fordult szembe a spanyol migrációs politikával. A meteorológusok keddig meghosszabbították a Szatmár, Bihar és Arad megyére kiadott vörös hőségriasztást. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Új internetes csalási hullámra figyelmeztet a román rendőrség. A csalók ezúttal a rendőrség és más állami intézmények nevével visszaélve próbálják rávenni az embereket arra, hogy pénzt utaljanak, illetve személyes és banki adataikat adják meg. A csalók olyan üzeneteket küldenek, amelyek látszólag a román rendőrségtől érkeztek, és arról tájékoztatják a címzettet, hogy gyorshajtás miatt pénzbírságot szabtak ki rá. A román rendőrség fő felügyelősége hangsúlyozza, állami intézmények nem küldenek SMS-ben vagy üzenetküldő alkalmazásokon keresztül bírságot közvetlen fizetési hivatkozással. Rendkívüli beavatkozásba kezdett tegnap a román hadsereg a Dunán. Ellenőrzött robbantással próbálják úgy módosítani a folyó vízhozamát, hogy elegendő hűtővíz jusson a csernavodai atomerőműhöz. Az intézkedésre azért volt szükség, mert a Duna vízszintje a hosszantartó aszály miatt történelmi mélypontra süllyedt, ami veszélyezteti az ország villamosenergia ellátását. A hatóságok szerint a szikla miatt olyan áramlatok alakultak ki, amelyek a víz jelentős részét a Bala Ágba terelték, miközben az erőmű számára létfontosságú régi Dunával jóval kevesebb víz jut, ezért volt szükség a felrobbantására. A Ceutából kiindult migrációs válság nyomán tovább mélyül a feszültség az Európai Unióban. 22 tagállami vezető, köztük Friedrich Merz német kancellár, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Nikus Ordán román államfő közös levélben bírálta Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök migrációs politikáját. A vezetők szerint Spanyolország tervezett migráns legalizálási programja ösztönözheti az illegális bevándorlást, Sánchez viszont úgy véli, partnerei önző és jogellenes módon reagálnak a kialakult helyzetre, tévesen ítélik meg az ország a migrációs politikáját. Keddig meghosszabbították a meteorológusok a Szatmár, Bihar és Arad megyére korábban kiadott vörösjelzésű hőségriasztást. Szintén holnap reggelig narancssárga hőségriasztás van érvényben Temes, Hunyad, Fehér, Maros, Kolozs, Szilágy, Besztercen, Aszod és Máramaros megyében. 35-38 fok körüli maximumok, illetve 20 és 24 fok közötti minimumok várhatók. Jelentős lesz a hőterhelés, a hőmérséklet páratartalom index pedig meghaladja a kritikus 80 egységet. A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 33 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 17 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 19 fokot mérnek. Híreink, ez az Ager Press hírügynökség. A maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült.

0: Az elmúlt percekben rövid híreinket hallhatták, a következőkben aktuális összeállításunk következik. Mai témánk pedig nagyon izgalmas, és a címe: ismét tartós jó hangulat és színvonalas programok a 11. Méra Világzenei Csűrfesztiválon. A múlt hétvégén csütörtök és vasárnap között ismét hangos volt Méra, ugyanis megszervezték a 11. Világzenei Csűrfesztivált. A szervezők számos színvonalas programmal várták a résztvevőket, akiknél végig kitartott a jó kedv. A következőkben egy rövid összeállítást hallhatnak a Csűrfesztiválról, ahol különböző témák kerültek előtérbe. Először Kis Gabriella népi iparművésszel beszélgettünk a kalotaszegi pártákról. Ezt követően Vince Pistuka Hunort, a Mérai Cifra Néptánc Együttes táncosát kérdeztem a táncos közösség jelenlétéről és jelentőségéről Mérában. Végül, de nem utolsó sorban, Balázs Botond önkéntessel hallhatnak egy rövid beszélgetést az idei Csűrfesztiválról. Fogadják szeretettel összeállításunkat, ami a tánc együttes nevéhez hasonlóan cifra és színes lesz. Mi is pontosan a kalotaszegi párta, és miért olyan különleges?
1: Kalotaszegi pártát a leány a falvakban mindig konfirmálásra kapja. Ez a szüzesség jelképe és a fejét övező gyöngyös pánt gyakorlatilag. Miért különleges? Hát azért, mert gyakorlatilag ilyet máshol nem láthatunk. Ez a népművészetnek az egyik mesteri darabja. Gyönyörűen el van készítve, egy kiforrott, nagyon szép alkotás, és gyönyörűvé teszi a lányokat.
0: Honnan indult az ön érdeklődése a párták iránt? Az előadáson azt láttam, hogy nagyon nagy lelkesedéssel és hozzáértéssel beszél a pártákról. Honnan indult ez?
1: Sok évig néptáncoltam, és a néptánc kapcsán elkerültem Kalotaszegre, mert hát Kalotaszeg egy olyan ikonikus tájegység, amit látni kell minden táncosnak. És akkor már én Gyöngyöt fűztem otthon Magyarországon, és maga a Gyöngy az, ami megragadott itt. Természetesen a viselet is és a tánc is, de maga a Gyöngy kultúra egy olyan hatalmas tárházát mutatta meg akár a technikai tudásnak, akár a díszítménymódnak, akár a mintakincsnek, amire én azt gondoltam, hogy ezzel érdemes foglalkozni. Szakirodalmakban nem volt felelhető ez a kincs, ez a mintakincs, ezért én úgy gondoltam, hogy muszáj ezt felgyűjteni, és más érdeklődők számára is hozzáférhetővé tenni.
0: Mit tudhattak meg azok, akik ellátogattak erre az előadásra, így nagy vonalakban, és voltak-e olyan érdekességek is, amelyeket kevesen ismernek?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Számomra is volt a gyűjtés során olyan meglepő pillanat, meglepő információ, amit előtte nem tudtam. Egy ilyen gyűjtés, ez mindig tartogat meglepetéseket az ember számára. Láthattuk az előadásban, hogy már az 1900-as évek, 1800-as évek végén a pártáknak a gyöngyei, a párták már az archívképeken fellelhetőek, megtalálhatóak, tehát a viselet részei voltak. Én ezt először nem gondoltam, hogy ennyire régre nyúlik vissza a pártának a története. Azonban a szerencsére, mivel vannak archívképeink, illetve múzeumban őrzött tárgyaink, ezeket mind fel lehetett kutatni, be lehetett azonosítani. Az előadás gyakorlatilag a második kiadványnak a leírását tartalmazta, tehát az archív leírás

0: Ha én készítenék most egy pártát, azért 2-3 hónapot biztos, hogy szánnék rá. Azért a pontos elkészítés, meg az, hogy nem vagyunk hozzászokva folyamatosan ehhez az ülőmunkához, ez a gyöngyfűzéshez, mert ez is igénybe veszi azért a hátat, a kezet, a szemet. Mindig időt kell hagyni a pihenésre, úgyhogy egy ilyen 2-3 hónap szerintem szükséges egy megfelelő párt elkészítéséhez.
1: Miért fontos, hogy egy olyan rendezvényen, mint a Méra Világzenei Csűrfesztivál ne csak a zenével, hanem a népviselettel is megismerkedhessenek a látogatók, mit gondol?
0: Hát a népművészet része elsősorban, tehát tárgyi anyanyelvünk, a viselet, az ékszer, hogyan viselték a tudást, tehát hogy ezt ugyanúgy a zene mellé, a tánc mellé hozzá kell tenni azoknak, akik ezekkel foglalkoznak, mert úgy lesz teljes. Tehát, hogy egy kalotaszegi táncot előadni olyan viseletben, ami nem ide jellemző, azt gondolom, hogy egy nagyon modern hozzáállás lehet. Azonban, hogyha tudjuk, hogy mik az idevaló minták, díszítmények, és úgy öltözünk fel, és úgy táncoljuk el, akkor egy sokkal autentikusabb élményt kaphat a néző.
1: Az elmúlt percekben Kis Gabriella népi iparművésszel beszélgettünk a kalotaszegi pártákról. A következőkben Vince Pistoka Hunort kérdezem, aki a Mérai Cifra Néptánc Együttes táncosa. Szerinted mi az, ami összetartja a mérai táncos közösséget?
2: Az, ami összetartja, az igazából az, hogy mi barátok vagyunk. Nem csak táncos társak, hanem nagyon régi barátságok fűznek minket össze táncegyüttesen belül, és sok időt töltünk egymással. Nagyon sokat vagyunk együtt, nagyon sok közös programot szervezünk, és nagyon sok időt töltünk egymásra, és rendes, tisztességes barátságok vannak az együttesen belül.
1: A néptánc csoportnak van-e különös szerepe a fesztiválon? Ők is segítenek a szervezésben, vagy ők úgymond csak a fellépéssel, amit nem lehet csaknak nevezni?
2: Hát természetesen, hogyha bármiben tudunk segíteni, ugye Zoltánéknak, akkor segítünk. Legyen az egy kaláka munka, csűrnek a felújítása, vagy bárminek a megszerelése, ugye, mivel fesztivál előtt is már próbáltunk a színpadon, ugye, az előadásra, nagyon sokszor megjártuk, hogy egy pár léc eltörött, szóval időközben még azokat helyettesíteni kellett, hogy tudjunk próbálni, és ugye majd a fesztiválon fellépni, de mellette akármiben, amiben csak segíteni tudunk, ott vagyunk, nem vagyunk direkt módon szervezői, vagy önkéntesei, vagy segítői a fesztiválnak, de amiben csak tudunk, segítünk nekik.
1: A Mérai Cifra Lelkek című előadásotokon látszott, hogy mennyire igényesen meg lett tervezve és elő lett adva, és szeretném megkérdezni, hogy így a hallgatók is belelássanak, hogy körülbelül mennyit készültetek erre az előadásra, amíg ilyen szintű profizmussal elő tudtátok adni. Úgy látszott így külső szemlélőként, hogy ez már így a véretekben benne van, hogy mi miután jön.
2: Hát az egész projekt az nagyjából egy évvel ezelőtt indult, akkor született meg az ötlet, és akkor fogalmazódott meg, hogy ez meg fog történni. Mi nem azt jelenti, hogy egy éven keresztül erre próbáltunk és erre készültünk, hanem csak ugye akkor, amikor mindenkinek az idejéből kitelt, mert ugye nem vagyunk hivatásos együttes, hanem ezt önszorgalomból tesszük. És ugye az egy év alatt nagyon sok időnk van az előadásban, nagyon sokat próbáltunk, nagyon sok időt szántunk erre, mindenki amennyit csak tudott. És ez még csak a második előadásunk volt, szóval az első volt az előadásnak a bemutatója az operában. Ezelőtt nagyjából egy hónappal. Szóval azt nem mondanám, hogy már a vérünkben van, majd esetleg a 14. előadás után, mert az év végéig 14 előadásunk lesz, azután talán majd mondhatjuk, de tény és való, hogy az elmúlt időszakban elég sokat próbáltunk és készültünk erre a fesztiválra, és érződött a csapaton az, hogy sokkal kényelmesebbek vagyunk már a koreográfiában.
1: Ez látszott is. Te hogy érzed magad, mint résztvevő akkor a fesztiválon, és félig ugye előadó is?
2: Én nagyon jól érzem magam, köszönöm szépen. Nem hiszem, hogy volt olyan év, amikor kihagytam volna a fesztivált, már a kezdetek óta, hogyha igen, akkor is csak egy pár nappal. Én nagyon jól érzem magam, nagyon hangulatos, nagyon családias, nekem ugye legtöbb barátom itt van, a úgymond kis táncos családom is itt van, és velük érzem jól magam, velük tudok szórakozni, elengedni magam, szóval én ide mondhatom azt, hogy úgy járok, mint haza.
1: És egy utolsó kérdés, említetted, hogy mennyiszer részt vettél már ezen a fesztiválon. Szerinted, vagy te hogy látod, hogy mi az, ami visszahozza ide a résztvevőket évről évre? Én nagyon sok embertől hallottam, hogy már évek óta visszajárnak, akár külföldiek is.
2: Szerintem a leginkább a helynek a varázsa az, ami megfogja az embereket, szóval ez az egész koncepció a csűrrel, és nem egy megszokott ilyen nagy fesztiválos hangulat, hanem ahogy már elmondtam az előbb is, egy ilyen családias kis hangulatot ad ez az egész csűr és az egész fesztiválnak a helyszíne. Ugyanúgy, mint ahogy láthatjuk, nagyon sokan jönnek családdal, gyerekekkel, és persze a fellépők is, a programok. Zoltánék nagyon jól összerakják az egész fesztiválnak a programját,

0: Szóval valószínű, hogy emiatt is nagyon szeretik az emberek, de az, hogy kik járnak vissza igazából erre a fesztiválra, és ugye mondhatod, hogy nagyon sokan visszajárnak, személy szerint is nagyon sok emberrel van, amikor csak itt a fesztiválon találkozok, szóval van úgy, hogy évközben nem is látjuk egymást, de ez a fesztivál az a biztos pont, ahol mindig összegyűlünk, és akkor évről évre tudunk találkozni.
1: Az elmúlt percekben Vince Pistuka Hunorral, a Mérai Cifra Néptánc Együttes táncosával beszélgettem a mérai táncos közösség jelenlétéről és jelentőségéről. A következőkben Balázs Botond önkéntest kérdezem a Méra Világzenei Csűrfesztivállal kapcsolatban.
2: A fesztivál igényes szervezése a részletekben is látszik. Mennyi munkátok van ebben, és mióta szervezitek az eseményt?
3: Szerdán érkeztek az önkéntesek, azelőtt persze a szűkebb szervezői csapat előszervez, és igazából mi csak tényleg a végső simításokat végezzük el a fesztivál elején, illetve hétfőn összepakoljuk a kellékeket, rendet csinálunk, és így adjuk át a fesztivál területét. Tehát az önkéntesi munka is lényegében a szervezést, illetően az utolsó simítások elvégzése, és inkább a fesztivál közbeni munka az, ami meghatározó.
2: A Mérai Fiatalság is besegít a szervezésbe?
3: Tudom, hogy idén nincsen helyi fiatal, de Erdély szerte, tehát tényleg Székelyföldtől Párciumig mindenhonnan jelentkeznek önkéntesek.
2: Milyen érzés úgymond szervezőként is részt venni ezen a fesztiválon? Neked, te hogy éled meg?
3: A fesztivál méretéből adódóan ez ugye egy kis családias, tehát nagyon családi az a hangulat, és az egész fesztivál szemlélete és a főszervezők szemlélete is lényegében abban merül ki, hogy ők egy olyan fesztivál szerettek volna szervezni, és mi is ebben segítkezünk, hogy ez megvalósuljon. Hát egy igényesebb, nem egy nagy tömegrendezvényt szeretnének kreálni ebből az egészből, hanem egy igényesebb kis jó hangulatú eseményt, és önkéntesként meg pontosan e véget nagyon jó látni a munkánk gyümölcsét, tehát nagyon jó részt venni, vagy kivennünk a részünket ebből az egészből, mert hogy így kicsit magunkénak is érezhetjük az egészet, illetve nem teher a munka, tehát egyikünknek sem, és azért nap végén érzi az ember, hogy dolgozott, viszont ki tudjuk venni a részünket a fesztiválból is, és a fesztivál hangulatát, mint résztvevő is meg tudjuk tapasztalni önkéntesekként.
2: Mi az szerinted, ami évről évre visszahozza ide a résztvevőket Mérába?
3: Szerintem az, amit az előbb is elmondtam, hogy ez a családias közeg, maga a helyszín, az is szerintem nagyon igényesen lett létrehozva, és ide tényleg csak olyan ember jön el, akit érdekel a world music, akit érdekel a fesztiválnak a tematikája is, és én úgy gondolom, hogy ez egy igényesebb kört céloz meg. Ez egy kikötött szabály, hogy nem haladhatja meg az 1000 főt a fesztiválon résztvevők száma, és pontosan emiatt a méretéből adódóan a nem tömegrendezvény is, ez egyedisége az, ami visszahozza ide az embereket évről évre, és az, ami vonzóvá teszi.
1: Az elmúlt percekben aktuális összeállításunkat hallhatták, ahol először Kis Gabriella népi iparművésszel, ezt követően Vince Pistuka Hunorral, majd végül, de nem utolsó sorban Balázs Botonddal beszélgettünk a Méra Világzenei Csűrfesztivál keretein belül. A riporter Palkó Hanna. A következő percekben a nap áhítatát hallgathatják meg, amelyet ma Albert Mária tolmácsol.

Mai áhítatunk címe: Isten ölelése. Te számon tartod bolyongásomat. Gyűjtsd könnyeimet tömlődbe, legyenek benne könyvedben. Zsoltárok könyve, 56. fejezet, 9. verse.

Ma Angie Gage, Dél-Karolinában, Egyesült Államokban élő testvérünk gondolatait tolmácsolom. Önkéntesként dolgoztam egy női börtönben. Az év egyik fénypontja ott a karácsonyi összejövetel. A fogvatartottak és az önkéntesek egy hatalmas tornaterembe tömörülve ülnek egymás mellett, miközben gyülekezeti vezetők és vendégelőadók a reménység és bátorítás üzeneteit hirdetik. Két órán keresztül dicsőítjük Istent, tapsolunk és énekelünk. Befejezésül az önkéntesek csomagokat osztanak ki minden fogvatartottnak. Idén azonban valami egészen más, sorsfordító dolog történt. A lelkész megkérte az önkénteseket, hogy jöjjenek előre, majd így szólt a rabokhoz. Ezek a nők azért vannak itt, hogy imádkozzanak értetek, aki pedig szeretne imát, jöjjön előre. Mindenki felállt. Csendben vártuk, hogy egyesével kijöjjenek, hogy imádkozhassunk értük, miközben megosztották velünk fájdalmukat, szomorúságukat. Voltak, akik a vállamra hajtották közben a fejüket, ahogyan egy gyermek az anyjáira, és ima közben többször könycseppek potyogtak a cipőmre. Ezek a jelenetek arra emlékeztettek, hogy Isten minden könycseppünket számon tartja, és átölel minket bánatunkban. És ahogy ezen emlékeztem, valóban átéreztem, mit jelent Krisztus kezének és lábának lenni.

Imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük vigasztalásodat. Add, hogy hozzád forduljunk a nehéz időkben, és mások számára biztonság és menedék helye lehessünk. Amen.

ahogy egy szerető anya, úgy ölel át minket Isten. Vallja ezt Angie Gage, Dél-Karolinában, Egyesült Államokban élő testvérünk, kinek ma gondolatait hallhatták. Ma imádkozzunk a börtön lelkészekért és önkéntesekért.

Az elmúlt percekben az áhítatot hallhatták, amelyet ma Albert Mária tolmácsolt, majd egy Tézé dal szólt. A ezzel lassan ébresztő információs magazin műsorunk végéhez érünk. Adással legközelebb 12 órakor jelentkezünk itt a 88,3 MHz-es frekvencián. Ekkor Ungvári Szende kolléganőm számít figyelmükre. Online azonban tovább hallgathatnak minket az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket a 0264441968-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A nap gondolatával búcsúzom hallgatóinktól, ami Gárdonyi Géza magyar író és költőtollából származik, és így hangzik. A család is olyan valami az életben, ami becses, olaj az élet lámpásába. Ez a gondolat gísérjen minket a mai nap során. Az elmúlt 2 órában az ébresztő mai házigazdáját, Palkó Hannát hallották. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Áldott hetet kívánok, békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Híreink először címszavakban. Új csalásra figyelmeztet a rendőrség. SMS-ben küldenek hamis gyorshajtási bírságot. Sziklarobbantással terelik át a Duna vizét a csernavodai atomerőmű felé. Egyremélyül az uniós migrációs vita. 22 vezető fordult szembe a spanyol migrációs politikával. A meteorológusok keddig meghosszabbították a Szatmár, Bihar és Arad megyére kiadott vörös hőségriasztást. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Új internetes csalási hullámra figyelmeztet a román rendőrség. A csalók ezúttal a rendőrség és más állami intézmények nevével visszaélve próbálják rávenni az embereket arra, hogy pénzt utaljanak, illetve személyes és banki adataikat adják meg. A román rendőrség fő felügyelősége közölte, hogy az utóbbi időben jelentősen megnőtt azoknak a bejelentéseknek a száma, amelyek hamis SMS-ekről és üzenetküldő alkalmazásokon érkező megtévesztő értesítésekről szólnak. A csalók olyan üzeneteket küldenek, amelyek látszólag a román rendőrségtől érkeztek, és arról tájékoztatják a címzettet, hogy gyorshajtás miatt pénzbírságot szabtak ki rá. Az üzenetek rövid fizetési határidőt szabnak, és különböző következményekkel fenyegetnek, például pótdíjak felszámolásával, végrehajtással, bankszámlák zárolásával, a műszaki vizsga, a tulajdonjog átruházás vagy a gépjárműbiztosítás megújításának ellehetetlenítésével. A román rendőrség fő felügyelősége hangsúlyozza, állami intézmények nem küldenek SMS-ben vagy üzenetküldő alkalmazásokon keresztül bírságot közvetlen fizetési hivatkozással. A román hadsereg robbantással tereli át a Duna vizét, hogy működésben maradjon a csernavodai atomerőmű egyik reaktora. Rendkívüli beavatkozásba kezdett tegnap a román hadsereg a Dunán. Ellenőrzött robbantással próbálják úgy módosítani a folyó vízhozamát, hogy elegendő hűtővíz jusson a csernavodai atomerőműhöz. Az intézkedésre azért volt szükség, mert a Duna víz szintje a hosszantartó aszály miatt történelmi mélypontra süllyedt, ami veszélyezteti az ország villamosenergia ellátását. Nem sokkal déli 12 óra után ellenőrzött robbantást hajtottak végre a Bala Ág térségében. A hadsereg és több állami intézmény a Pörzsvájá nevű sziklát robbantotta fel, hogy a Duna vizének nagyobb részét a régi Duna medrébe, illetve a csernavodai atomerőmű irányába tereljék. A hatóságok szerint a szikla miatt olyan áramlatok alakultak ki, amelyek a víz jelentős részét a Bala Ágba terelték, miközben az erőmű számára létfontosságú régi Dunával jóval kevesebb víz jut, ezért volt szükség a felrobbantására. A Ceutából kiindult migrációs válság nyomán tovább mélyül a feszültség az Európai Unióban. 22 tagállami vezető, köztük Friedrich Merz német kancellár, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Nikus Ordán román államfő közös levélben bírálta Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök migrációs politikáját. A vezetők szerint Spanyolország tervezett migráns legalizálási programja ösztönözheti az illegális bevándorlást, Sánchez viszont úgy véli, partnerei önző és jogellenes módon reagálnak a kialakult helyzetre, tévesen ítélik meg az ország a migrációs politikáját. A Politico beszámolója szerint a 22 vezető Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének, António Costának, az Európai Tanács elnökének és Michel Martin ír miniszterelnöknek küldött levelében azt írta. Az Európai Uniónak összehangoltan kell fellépnie az illegális migráció ellen, meg kell erősíteni a külső határait, és felül kell vizsgálnia azokat a politikákat, amelyek ösztönzőleg hathatnak az illegális bevándorlásra. A levél aláírói szerint ilyen vonzó tényezőnek számít a spanyol kormány tavasszal elfogadott programja is, amely lehetővé tenné, hogy akár 1,2 millió jelenleg jogellenesen Spanyolországban tartózkodó külföldi meghatározott feltételek teljesítése esetén tartózkodási és munkavállalási engedélyhez jusson. Keddig meghosszabbították a meteorológusok a Szatmár, Bihar és Arad megyére korábban kiadott vörös jelzésű hőségriasztást. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tegnap kiadott riasztása szerint a rendkívüli hőség a következő napokban is kitart a három megyében. A tartós kánikula Szatmár megyében 37-38 Celsius fokos, Bihar és Arad megyében pedig 39-40 fokos csúcsértékeket eredményez holnap reggelig, megközelítve az augusztus első felében mért abszolút hőségrekordokat. A meteorológusok szerint jelentős lesz a hőterhelés, a hőmérséklet páratartalom index pedig meghaladja a kritikus 80 egységet. Az éjszaka trópusi lesz, 23-25 fok közötti minimumokkal. Szintén holnap reggelig narancssárga hőségriasztás van érvényben Temes, Hunyad, Fehér, Maros, Kolozs, Szilágy, Beszterce-Naszod és Máramaros megyében. 35-38 fok körüli maximumok, illetve 20 és 24 fok közötti minimumok várhatók. Jelentős lesz a hőterhelés, a hőmérséklet páratartalom index pedig meghaladja a kritikus 80 egységet. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,55 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 33 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 17 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 19 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: Amikor mindezt hallották, az apostolok és a testvérek megnyugodtak. Dicsőítették Istent, és így szóltak, akkor tehát a pogányoknak is megadta Isten, hogy megtérjenek és éljenek. Cselekedetek könyve 11. részének 18. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: Reklám.
1: Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám. Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
3: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
4: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
3: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
4: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
3: Kukta.
5: Kukta.
3: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy legyel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy legyel is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
7: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A tiszaújfalui és tiszaásványi református gyülekezetek.
1: Mondhatjuk, hogy peremvidék, hiszen a határnak a szélén található, ugye mind a kettő a Tisza mellett helyezkedik el. Az Ungvári járásban található mind a két település, Csap mellett, Csap vonzás körzetében. Az egyik egy nagyon fiatal gyülekezet, a tiszaújfalui református gyülekezet.
0: Új közösségi térrel gazdagodott a kolozsvári magyar diákság.
2: Annak örvendenék a legjobban, hogyha leülünk az ifi szervezetekkel, és több órán keresztül beszéljük majd azokat az új programokat, amiket több diák szervezet közösen talált ki, és innen születtek, itt találták ki, és megvalósították az elkövetkezendő egy évben. Mindig úgy láttuk a kolozsvári ifjúságban, hogy maga a működésük, meg az irodafenntartásuk az egyik legnehezebb kérdés, meg már mikor én is ifi szervezeteknek a része voltam, már akkor láttam, hogy egy ilyen hely nagyon fontos.
0: Kórház misszió.
3: A lelkiindulói szolgálatban többször tapasztaltam, hogy akkor indulnak el igazán az emberek, amikor már úgy érzik, hogy nem bírják tovább, amikor baj van. És hát nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy nem csak lelkileg vagyunk így, hanem testileg is vagyunk így, hogy akkor jövünk, amikor már baj van, hogyha orvosra van szükségünk, akkor fordulunk segítségért, amikor már nem bírjuk tovább.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Erdély. Új közösségi térrel gazdagodott a kolozsvári magyar diákság, hivatalosan is megnyitotta kapuit a Magyar Ifjúsági Központ. Az új épületben több ifjúsági szervezet kapott otthont, emellett egy rendezvény és konferenciaterem is várja a magyar diákokkal foglalkozó szervezeteket. A megnyitón Rés Konrád Gergelyt, a Vibe Fesztivál főszervezőjét, valamint Dezső Jankát, a Kolozs megyei Magyar Diák Szövetség elnökét kérdeztük, a riporter Palkó Hanna.
1: Mi volt a legnagyobb kihívás abban, hogy a Magyar Ifjúsági Központ ötletéből végül valóság lett?
2: Igen, tehát mikor én még középiskolás voltam, akkor merült fel először, hogy fontos lenne egy Magyar Ifjúsági Központ, ami teret ad amúgy az ifi szervezeteknek a munkájához, és hátteret ad. Tehát, hogyha van egy fix iroda, az mindig egy biztonságot ad, hogy van ahonnan tervezgetni, szervezgetni. Ez volt talán a legnehezebb, hogy ez hogyan tud megvalósulni, így, hogy most már láttuk ezt a jó szimbiózist a Vibe-bal együtt, így sikerült ezt megvalósítanunk, és ez volt eddig a nehéz, hogy hogyan tudjuk kialakítani, hogyan lesz rá egy forrás, hogy ez az egész épület fenntartható legyen.
1: Melyik része vagy funkciója ennek az épületnek az, amire a legbüszkébbek vagytok, és miért?
2: A legbüszkébbek arra vagyunk, hogy ez egy találkozási pont tud lenni. Tehát ugyanúgy, hogy a Vibe-nál is ez a legfontosabb, hogy azt érezze egy fiatal, hogy ott van az összes barátja. Itt is azt látjuk a legfontosabbnak, hogy egy olyan találkozási pont legyen, hogy egy egyetemista, ha bejön ide, akkor az legyen az érzés, hogy minden barátja itt van. Tehát ehhez adják amúgy a rendezvényterek is a helyet, tehát minél több program, rendezvény van itt ebbe az ifi központba, annál inkább ez lesz valakinek az érzése, hogy neki itt kell lenni, és itt kell találkozzon a barátaival. Erre vagyunk a legbüszkébbek.
1: Mit tud majd ez a központ nyújtani szerinted egy átlagos egyetemistának, amit eddig nem talált meg Kolozsváron?
2: Az egy nagy pozitívum szerintem, hogy itt lesz több diák szervezet is, tehát hogyha itt van Kolozsváron, lesz egy olyan fix pont, ahova be tud térni, és akkor tudja, hogy itt fel tudja velük venni a kapcsolatot, van, akit itt talál mindig, és akkor így egy kapcsolódást tud kialakulni velük.
1: A rendezvénytermet más magyar diákokkal foglalkozó szervezetek is használhatják, ezt említettétek a sajtótájékoztatón. Milyen eseményeket szeretnétek itt látni már az első időszakban?
2: Persze itt nekünk az a célunk, hogy bármelyik ifi szervezet vagy diák szervezet, akinek van valamilyen programja, az otthon érezze itt magát, úgy a rendezvénytéren, vagy akár a gyűléstermekbe, vagy később még ami kialakítás alatt van abban a közösségi térbe is. Tehát, hogyha valakinek egy bármilyen ötlete felmerül, nem kell egy szervezet része legyen, hanem bármilyen ötlet, szeretne valamit megvalósítani, akár egy kvízestet, egy csocsóestet, vagy valamilyen előadást, akkor őket szívesen látjuk, vannak már ilyen megkeresések.
1: Ugye, ahogy említettétek, az épületben egy vendéglátóhely is helyet kapott, ez az off-season. Miben lesz ez más, mint egy hagyományos kávézó vagy találkozóhely?
2: Igazából itt is a találkozási pont a leglényegesebb, tehát hogy a Vibe-bal azt láttuk, hogy fontos volt számunkra, hogy legyen egy olyan hely, ahol nem csak a fesztivál 4 napja alatt, hanem egész évben tudunk egy kapcsolatot tartani a célközönségünkkel, és nyilván a célközönségünk legnagyobb része egyetemista, tehát hogy ezért adandó is igazából, hogy ez a hely itt legyen, és egy jó kiegészítője tud lenni igazából szerintem az ifjúsági tevékenységeknek.
1: Ha egy Kolozsvárra érkező elsőéves hallgató még nem ismeri ezeket a szervezeteket, miért érdemes egyszer betérnie ide? Mit reméltek, hogy milyen élménnyel távozik majd? És mivel tér vissza?
2: Hát ha csak betér ide, akkor ez egy nagyon nagy plusz lesz, hogy azt érzi, hogy itt vannak a barátai, és ha nem is a barátai, egy nagyon barátias környezetbe tud bejönni, és akár fel tudja venni ezekkel a diákszervezetekkel a kapcsolatot, hogyha érez magába egy kis szervezőkészséget, vagy valamiből ki szeretné venni a részét. Úgyhogy ezt látjuk, hogy ez egy ilyen gócpot tud lenni, ahonnan elindul mindenféle ifjúsági kezdeményezés, és ne csak azok az ifi szervezetek, akiknek irodájuk van, hanem mások is ide betévedjenek, és minél több projekt, program innen nőjön ki. Nem csak ezen a helyen, hanem bárhol máshol is.
1: Ha egy év múlva újra beszélgetnénk, milyen változásnak örülnétek a leginkább a kolozsvári magyar diákság életében, ami ennek a központnak köszönhető?
2: Annak örvendenék a legjobban, hogyha leülünk az ifi szervezetekkel, és több órán keresztül beszéljük majd azokat az új programokat, amiket több diák szervezet közösen talált ki, és innen születtek, itt találták ki, és megvalósították az elkövetkezendő egy évben. Mindig úgy láttuk a kolozsvári ifjúságban, hogy maga a működésük, meg az irodafenntartásuk az egyik legnehezebb kérdés. Meg már mikor én is ifi szervezeteknek a része voltam, már akkor láttam, hogy egy ilyen hely nagyon fontos. És ahhoz, hogy egy ifi szervezet azzal tudjon foglalkozni, ami neki úgymond a fő tevékenysége, erről akartuk kicsit levenni a terhet, és azt biztosítani számukra, hogy az irodahelyiségük megvan, egy alapfenntartásuk ezzel úgymond biztosított, és azzal tudnak tényleg foglalkozni, hogy milyen programokat szerveznek, hogy mennyire tudnak foglalkozni a diákokkal, és így akkor sokkal inkább egy könnyedebb módon tudnak működni ezek az ifi szervezetek.
1: Köszönjük szépen!
2: Nagyon szívesen!
3: Az elmúlt percekben Rés Konrád Gergellyel, a Vibe Fesztivál főszervezőjével beszélgettünk, a következő percekben Dezső Jankát, a Kolozs megyei Magyar Diák Szövetség elnökét kérdezzük.
1: Kedves Janka, mit gondolsz, hogy a Kolozs megyei Magyar Diák Tanács diák életében milyen pozitív változásokat hozhat ez az új hely?
4: Tehát az, hogy lássuk, hogy milyen pozitív változások lesznek ebből, az nagyon fontos látni, hogy hogy volt ez eddig. Eddig hát elég ilyen gyökertelenek voltunk, hogy így mondjam. Folyamatosan változtak a gyűléshelyszíneink, a rendezvényhelyszíneink. Nagyon kevés állandó helyszínünk volt, amire tudtuk, hogy mindig is számíthatunk, és mindig is alapozhatunk. Vicces ezt hozzátenni, volt egy rövid időszak, amikor a Heltaiban tartottuk a gyűléseinket jobb híján, meg ehhez hasonló érdekességek. Szóval már ilyen szinten is nagyon fontos az, hogy megvan ez a bázis, mint azt elmondtam már ezelőtt is, elnökségi gyűlések szintén is. És az, hogy a vezetőség folyamatosan össze tud gyűlni ugyanazon a helyen, az nagyon nagy stabilitást jelent, és nagyon sok extra szervezési terhet levesz a várunkra, ami eddig feleslegesen pluszban megvolt. Amit szintén elmondtam, az, hogy a többi ifjúsági szervezettel újra megerősödik a kapcsolatunk, mert eddig nagyon nehézkes volt a kommunikáció online térben, senkinek se volt ez a hibája, csak egyszerűen nem működik ez ugyanúgy, mint amikor ott vagyunk egymás mellett, tudunk egymáshoz szólni, meg hasonlók. Nagyon fontos ez a biztonságérzet is, hogy tudjuk, hogyha még meg is szervezünk egy rendezvényt más helyszínre, ahonnan az utolsó percben kipakolnak, mert erre sajnos nagyon sok példa van, mert nagyon ritkán vagyunk mi a prioritás. Nagyon jó tudni azt, hogy mindig számíthatunk erre a bázisra magunk mögött, bármikor utolsó percben felhívhatunk itt valakit, hogy bajban vagyunk, és tudjuk azt, hogy számíthatunk erre a helyszínre, és nem kell egy egész rendezvényt emiatt lefújnunk. A helyszínek úgy amúgy is mindig problémát jelentettek. Magyar helyszínekre még könnyebben befogadtak, de azok általában zsúfoltabbak, román helyszíneket pedig nehezen tudtunk mindig elérni, és így ez nagyon szépen megoldja ezt a problémánkat.
1: Ezt nagyon jó hallani. Említve volt, hogy bármilyen eseményeket lehet itt ingyenesen szervezni nektek a jövőben. Milyen eseményeket terveztek itt a közeljövőben?
4: Egyrészt a teljes társaságot az egész biztosan itt fogjuk tartani, ami egy olyan rendezvény, ahová más megyék diákjait is elhívjuk, mi az országos DT ezzel egy időben tartja itt a felvételijét a Ködök nevű rendezvényükre. Közéleti Diák és Ifjúsági Akadémia, hogy legyen meg a hosszabbik verzió. És ezzel párhuzamosan mi mindig társasjáték délután szervezünk azért, hogy a felvételizők után tudjanak jönni, kikapcsolódni és beszélgetni, szocializálódni a kolozsváriakkal, és ezáltal kapcsolatokat építeni. Az egyik, és a másik, amire a közeljövőben biztosan lehet számítani, a Gólya nap során, ami a 9. osztályosokat célzó rendezvényünk, általában több mint 100 fős résztvevői plusz szervezői csapatból áll. Ennek is egy nagyon jó szervezői bázist fog ez biztosítani, akár arra, hogy tárolni itt a kellékeket, a különböző szervezői feladatokhoz, ez majd letisztázódik a rendezvény közelettével. És körülbelül egy hónapja zajlott a 10. KMDT diáknapok, ahol szintén a fenti irodák képezték a szervezői bázist. Sokkal nagyobb terünk volt itt, mint eddig bárhol akadt volna. Külön szobánk volt a szervezői csapatnak, ahol tudtak pihenni, tudták a javítói feladataikat végezni, tudtak ott közösen étkezni, mert ugyebár étkezést is biztosítunk számukra. Volt egy külön irodánk a médiásoknak, akik a fotókat, videókat ott szerkesztették éjjel-nappal, after movie-kat vágtak hasonlók, és ezen kívül pedig még volt egy kis irodánk az elnökségnek is, ahol a pénzügyisünk dolgozott elsősorban, a szerződéseket meg hasonlókat intézte, és ezen kívül pedig az elnökség is meg tudott ott szusszanni, ugyanúgy tudtunk javítani, pontozni meg hasonlók. És itt is nagyon fontos volt az, mert ki volt hangsúlyozva, hogy közel voltunk a közösséghez, tudtuk, hogy ha lejövünk ide, napközben találjuk a kávézó fiatalokat, a középiskolásokat, tehát sokszor találkoztunk diáknapozókkal, tudtunk szót váltani velük, ők is tudták, hogy itt vagyunk, elérhetőek vagyunk, és nagyon jó volt ez a közvetlenség és ez a közelség a diáknapozóinkkal.
1: Köszönjük szépen a válaszokat, még sok sikeres eseményt kívánunk nektek itt.
4: Én is köszönöm a kérdezést.
0: Az elmúlt percekben Rés Konrád Gergelyt, a Vibe Fesztivál főszervezőjét és Dezső Jankát, a Kolozs megyei Magyar Diák Szövetség elnökét hallották a Magyar Ifjúsági Központ megnyitásával kapcsolatban.
5: A fügefán virágok nem nyílnak szőlőhegyek,

0: Erdély. Új közösségi térrel gazdagodott a kolozsvári magyar diákság, hivatalosan is megnyitotta kapuit a Magyar Ifjúsági Központ. Az új épületben több ifjúsági szervezet kapott otthont, emellett egy rendezvény és konferenciaterem is várja a magyar diákokkal foglalkozó szervezeteket. A megnyitón Rés Konrád Gergelyt, a Vibe Fesztivál főszervezőjét, valamint Dezső Jankát, a Kolozs megyei Magyar Diák Szövetség elnökét kérdeztük, a riporter Palkó Hanna.
1: Mi volt a legnagyobb kihívás abban, hogy a Magyar Ifjúsági Központ ötletéből végül valóság lett?
2: Igen, tehát mikor én még középiskolás voltam, akkor merült fel először, hogy fontos lenne egy Magyar Ifjúsági Központ, ami teret ad amúgy az ifi szervezeteknek a munkájához, és hátteret ad. Tehát, hogyha van egy fix iroda, az mindig egy biztonságot ad, hogy van ahonnan tervezgetni. Ez volt talán a legnehezebb, hogy ez hogyan tud megvalósulni, így, hogy most már láttuk ezt a jó szimbiózist a Vibe-bal együtt, így sikerült ezt megvalósítanunk, és ez volt eddig a nehéz, hogy hogyan tudjuk kialakítani, hogyan lesz rá egy forrás, hogy ez az egész épület fenntartható legyen.
1: Melyik része vagy funkciója ennek az épületnek az, amire a legbüszkébbek vagytok, és miért?
2: A legbüszkébbek arra vagyunk, hogy ez egy találkozási pont tud lenni. Tehát ugyanúgy, hogy a Vibe-nál is ez a legfontosabb, hogy azt érezze egy fiatal, hogy ott van az összes barátja. Itt is azt látjuk a legfontosabbnak, hogy egy olyan találkozási pont legyen, hogy egy egyetemista, ha bejön ide, akkor az legyen az érzés, hogy minden barátja itt van. Tehát ehhez adják amúgy a rendezvényterek is a helyet, tehát minél több program, rendezvény van itt ebbe az ifi központba, annál inkább ez lesz valakinek az érzése, hogy neki itt kell lenni, és itt kell találkozzon a barátaival. Erre vagyunk a legbüszkébbek.
1: Mit tud majd ez a központ nyújtani szerinted egy átlagos egyetemistának, amit eddig nem talált meg Kolozsváron?
2: Az egy nagy pozitívum szerintem, hogy itt lesz több diák szervezet is, tehát hogyha itt van Kolozsváron, lesz egy olyan fix pont, ahova be tud térni, és akkor tudja, hogy itt fel tudja velük venni a kapcsolatot, van, akit itt talál mindig, és akkor így egy kapcsolódást tud kialakulni velük.
1: A rendezvénytermet más magyar diákokkal foglalkozó szervezetek is használhatják, ezt említettétek a sajtótájékoztatón. Milyen eseményeket szeretnétek itt látni már az első időszakban?
2: Persze itt nekünk az a célunk, hogy bármelyik ifi szervezet vagy diák szervezet, akinek van valamilyen programja, az otthon érezze itt magát, úgy a rendezvénytéren, vagy akár a gyűléstermekbe, vagy később még ami kialakítás alatt van abban a közösségi térbe is. Tehát, hogyha valakinek egy bármilyen ötlete felmerül, nem kell egy szervezet része legyen, hanem bármilyen ötlet, szeretne valamit megvalósítani, akár egy kvízestet, egy csocsóestet, vagy valamilyen előadást, akkor őket szívesen látjuk, vannak már ilyen megkeresések.
1: Ugye, ahogy említettétek, az épületben egy vendéglátóhely is helyet kapott, ez az off-season. Miben lesz ez más, mint egy hagyományos kávézó vagy találkozóhely?
2: Igazából itt is a találkozási pont a leglényegesebb, tehát hogy a Vibe-bal azt láttuk, hogy fontos volt számunkra, hogy legyen egy olyan hely, ahol nem csak a fesztivál 4 napja alatt, hanem egész évben tudunk egy kapcsolatot tartani a célközönségünkkel, és nyilván a célközönségünk legnagyobb része egyetemista, tehát hogy ezért adandó is igazából, hogy ez a hely itt legyen, és egy jó kiegészítője tud lenni igazából szerintem az ifjúsági tevékenységeknek.
1: Ha egy Kolozsvárra érkező elsőéves hallgató még nem ismeri ezeket a szervezeteket, miért érdemes egyszer betérnie ide? Mit reméltek, hogy milyen élménnyel távozik majd? És mivel tér vissza?
2: Hát ha csak betér ide, akkor ez egy nagyon nagy plusz lesz, hogy azt érzi, hogy itt vannak a barátai, és ha nem is a barátai, egy nagyon barátias környezetbe tud bejönni, és akár fel tudja venni ezekkel a diákszervezetekkel a kapcsolatot, hogyha érez magába egy kis szervezőkészséget, vagy valamiből ki szeretné venni a részét. Úgyhogy ezt látjuk, hogy ez egy ilyen gótspot tud lenni, ahonnan elindul mindenféle ifjúsági kezdeményezés, és ne csak azok az ifi szervezetek, akiknek irodájuk van, hanem mások is ide betévedjenek, és minél több projekt, program innen nőjön ki, nem csak ezen a helyen, hanem bárhol máshol is.
1: Ha egy év múlva újra beszélgetnénk, milyen változásnak örülnétek a leginkább a kolozsvári magyar diákság életében, ami ennek a központnak köszönhető?
2: Annak örvendenék a legjobban, hogyha leülünk az ifi szervezetekkel, és több órán keresztül beszéljük majd azokat az új programokat, amiket több diák szervezet közösen talált ki, és innen születtek, itt találták ki, és megvalósították az elkövetkezendő egy évben. Mindig úgy láttuk a kolozsvári ifjúságban, hogy maga a működésük, meg az irodafenntartásuk az egyik legnehezebb kérdés. Meg már mikor én is ifi szervezeteknek a része voltam, már akkor láttam, hogy egy ilyen hely nagyon fontos. És ahhoz, hogy egy ifi szervezet azzal tudjon foglalkozni, ami neki úgymond a fő tevékenysége, erről akartuk kicsit levenni a terhet, és azt biztosítani számukra, hogy az irodahelyiségük megvan, egy alapfenntartásuk ezzel úgymond biztosított, és azzal tudnak tényleg foglalkozni, hogy milyen programokat szerveznek, hogy mennyire tudnak foglalkozni a diákokkal, és így akkor sokkal inkább egy könnyedebb módon tudnak működni ezek az ifi szervezetek.
1: Köszönjük szépen!
2: Nagyon szívesen!
3: Az elmúlt percekben Rés Konrád Gergellyel, a Vibe Fesztivál főszervezőjével beszélgettünk, a következő percekben Dezső Jankát, a Kolozs megyei Magyar Diák Szövetség elnökét kérdezzük.
1: Kedves Janka, mit gondolsz, hogy a Kolozs megyei Magyar Diák Tanács diák életében milyen pozitív változásokat hozhat ez az új hely?
4: Tehát az, hogy lássuk, hogy milyen pozitív változások lesznek ebből, az nagyon fontos látni, hogy hogy volt ez eddig. Eddig hát elég ilyen gyökertelenek voltunk, hogy így mondjam. Folyamatosan változtak a gyűléshelyszíneink, a rendezvényhelyszíneink. Nagyon kevés állandó helyszínünk volt, amire tudtuk, hogy mindig is számíthatunk, és mindig is alapozhatunk. Vicces ezt hozzátenni, volt egy rövid időszak, amikor a Hátaiban tartottuk a gyűléseinket jobb híján, meg ehhez hasonló érdekességek. Szóval már ilyen szinten is nagyon fontos az, hogy megvan ez a bázis, mint azt elmondtam már ezelőtt is, elnökségi gyűlések szintén is. És az, hogy a vezetőség folyamatosan össze tud gyűlni ugyanazon a helyen, az nagyon nagy stabilitást jelent, és nagyon sok extra szervezési terhet levesz a várunkra, ami eddig feleslegesen pluszban megvolt. Amit szintén elmondtam, az, hogy a többi ifjúsági szervezettel újra megerősödik a kapcsolatunk, mert eddig nagyon nehézkes volt a kommunikáció online térben, senkinek se volt ez a hibája, csak egyszerűen nem működik ez ugyanúgy, mint amikor ott vagyunk egymás mellett, tudunk egymáshoz szólni, meg hasonlók. Nagyon fontos ez a biztonságérzet is, hogy tudjuk, hogyha még meg is szervezünk egy rendezvényt más helyszínre, ahonnan az utolsó percben kipakolnak, mert erre sajnos nagyon sok példa van, mert nagyon ritkán vagyunk mi a prioritás. Nagyon jó tudni azt, hogy mindig számíthatunk erre a bázisra, mi a prioritás. Nagyon jó tudni azt, hogy mindig számíthatunk erre a bázisra magunk mögött, bármikor utolsó percben felhívhatunk itt valamit.

0: a Ködök nevű rendezvényükre. Közéleti Diák és Ifjúsági Akadémia, hogy legyen meg a hosszabbik verzió. És ezzel párhuzamosan mi mindig társasjáték délután szervezünk, azért, hogy a felvételizők után tudjanak jönni, kikapcsolódni és beszélgetni, szocializálódni a kolozsváriakkal, és ezáltal kapcsolatokat építeni. Az egyik, és a másik, amire a közeljövőben biztosan lehet számítani, a Gólya nap során, ami a 9. osztályosokat célzó rendezvényünk, általában több mint 100 fős résztvevői plusz szervezői csapatból áll. Ennek is egy nagyon jó szervezői bázist fog ez biztosítani, akár arra, hogy tárolni itt a kellékeket, a különböző szervezői feladatokhoz, ez majd letisztázódik a rendezvény közelettével. És körülbelül egy hónapja zajlott a 10. KMDT diáknapok, ahol szintén a fenti irodák képezték a szervezői bázist. Sokkal nagyobb terünk volt itt, mint eddig bárhol akadt volna. Külön szobánk volt a szervezői csapatnak, ahol tudtak pihenni, tudták a javítói feladataikat végezni, tudtak ott közösen étkezni, mert ugyebár étkezést is biztosítunk számukra. Volt egy külön irodánk a médiásoknak, akik a fotókat, videókat ott szerkesztették éjjel-nappal, after movie-kat vágtak, hasonlók, és ezen kívül pedig még volt egy kis irodánk az elnökségnek is, ahol a pénzügyisünk dolgozott elsősorban, a szerződéseket meg hasonlókat intézte, és ezen kívül pedig az elnökség is meg tudott ott szusszanni, ugyanúgy tudtunk javítani, pontozni meg hasonlók. És itt is nagyon fontos volt az, mert ki volt hangsúlyozva, hogy közel voltunk a közösséghez, tudtuk, hogy ha lejövünk ide, napközben itt találjuk a kávézó fiatalokat, a középiskolásokat, tehát sokszor találkoztunk diáknapozókkal, tudtunk szót váltani velük, ők is tudták, hogy itt vagyunk, elérhetőek vagyunk, és nagyon jó volt ez a közvetlenség és ez a közelség a diáknapozóinkkal.
1: Köszönjük szépen a válaszokat, még sok sikeres eseményt kívánunk nektek itt.
0: Én is köszönöm a kérdezést.
2: Az elmúlt percekben Rés Konrád Gergelyt, a Vibe Fesztivál főszervezőjét és Dezső Jankát, a Kolozs megyei Magyar Diák Szövetség elnökét hallották a Magyar Ifjúsági Központ megnyitásával kapcsolatban.

0: Kárpátalja. A betegség, a kórházi kezelés és a nehéz élethelyzetek sokszor nem csak a testet, hanem a lelket is próbára teszik. Ilyenkor különösen fontos lehet a figyelmes jelenlét, a meghallgatás és az a lelki támogatás, amely reményt és kapaszkodót adhat a betegeknek, hozzátartozóknak és akár az egészségügyi dolgozóknak is. Mai beszélgetésünkben a kórház misszió szolgálatába nyerünk betekintést. Vendégünk Nagy Szabolcs, református lelkipásztor, kórház lelkész.
1: Hogyan került kapcsolatba a kórház misszióval, és mi motiválta, hogy elvállalja ezt a szolgálatot?
2: Na, ez az a kérdés, amit nagyon sokszor feltettem magamnak. A lelkiindulói szolgálatban többször tapasztaltam, hogy akkor indulnak el igazán az emberek, amikor már úgy érzik, hogy nem bírják tovább, amikor baj van. És hát nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy nem csak lelkileg vagyunk így, hanem testileg is vagyunk így, hogy akkor jövünk, amikor már baj van, hogyha orvosra van szükségünk, akkor fordulunk segítségért, amikor már nem bírjuk tovább, és ugye általában legtöbbször ilyenkor már sajnos be kell kerülni a kórházba is. És bennem ez forgott nagyon sokszor ott, hogy hány olyan ember van, akik ugyanilyen problémával küzdenek testileg, lelkileg, de nyilván, ha már ott vannak bent a kórházba, akkor nehezen fognak majd lelkileg is segítséget kérni, és mi lenne, hogyha én valahogy kapcsolatba kerülnék velük. És imádkoztam ezért nagyon sokat, és a professzorommal, aki a képzést végezte, ő 17 évig volt kórházmissziós lelkész, Tóth János, az ősz folyamán beszélgettünk egy ilyen online beszélgetésen, és ő mondta, hogy ezek az utak nagyon jók. Na de majd hát, ha nyílik egy ilyen út. És amikor Cserniga Gyula, aki eddig végezte a kórházmissziót nagyon áldásosan, és itt is szeretném neki megköszönni ezt a szolgálatot, és Isten áldja meg további életét, meg szolgálatát, ő mondta, hogy befejezi ezt a szolgálatot, akkor úgy éreztem, hogy ez az, amiért imádkoztam, amiről beszélgettünk, azt az Isten elém hozta, és akkor megkérdeztem tőle, hogy mit szól ő ehhez, hogy látja, elkezdtünk beszélgetni a kórházmisszióról, és egyre jobban éreztem, hogy ez közel áll hozzám, hogy ez az a szolgálat, amin keresztül Isten tud rajtam keresztül munkálkodni. Egyeztettünk a gyülekezetekkel, ugye, mert akkor már két gyülekezet volt mellettem, és érdekes módon, hogy mindenki azt mondta, hogy jó, menjél, találd meg azokat az embereket, keresd meg, imádkozunk érted, és ők az, akik mai napig háttérben ott vannak és imádkoznak, és az egyházmegye vezetősége is rábólintott, úgyhogy most a kórházmisszió a Beregi Egyházmegye lelkiindulói szolgálatán belül működik, így jött az elhívás, így állt össze a kép, tényleg Isten elém hozta, és így kerültem én kapcsolatba a szolgálattal.
1: Mondhatjuk, hogy hasonló lehet a kettő? Ezáltal? Tehát aki kórházban van, sokszor lelki gondozásra nagyobb szüksége van? Vagy nagy szüksége van, inkább így fejezem ki magam?
2: Igen, mindenképpen mondhatjuk így, hogy ugye mindannyian, amikor valami nehézség jön az életünkbe, lehet testi betegség is, akkor azért felmerülnek bennünk kérdések. És éppen ma a lelkész értekezeten mondta Baló Zoltán püspök úr, hogy Keresztelő János egy nagyon jó teológus is volt, Lutert idézte, mert mert kérdezni. Amikor börtönbe volt, és nem tudta, hogy Jézus az-e, aki, és mert kérdezni, és hogy mindannyiunk életében vannak ilyen kérdések. A beteg ember életében meg talán még fokozottabban jönnek fel ezek a kérdések, hogy lesz velem, miért van ez, esetleg valami hibám miatt, vagy esetleg valami lelki eredetű, mert sokszor van olyan, hogy azt mondják az orvosok is, hogy testileg minden rendben van, és az a válasz, hogy ez talán idegi alapon van, és ott a lelkünk azért összerezdül. Tehát én azt látom, hogy nagyon-nagyon sok esetben a testi betegség felhozza a lelki kérdéseket is, és az ember ott a kórházi ágyán mer mélyebbe ásni magába, csak talán picit fél, hogy mit találott, hogy mivel kell szembenéznie. És egy kórházmissziós lelkésznek azon kívül, hogy megtartja az áhítatát, úgy érzem, hogy ez is a kötelessége, hogy leüljek mellé, és együtt ássunk mélyre. És abban a mélységben olyan jó megtalálni az Isten szeretetének a mélységét, hogy nem csak én ülök ott, nem csak neki vannak kérdései, hanem jönnek az Istentől a válaszok, jön a megoldás azokra a kérdésekre, amivel küzd. És gyakran jövök el úgy, hogy azt mondja, hogy na ez most annyit ért nekem, mint a csepegtető.
1: Hogyan képzelhetjük el akkor mondjuk egy kórház missziói látogatását, mondjuk azoknak, akik még nem találkoztak ilyennel? Tehát szobáról szobára jár és megtart egy áhítatot, vagy összegyűjti a betegeket, hogyan működik ez?
2: Ugye először is kellett engedélyt kérni, hogy ezt a kórházmissziót tovább én végzem, és itt azért a Beregszászi Kórház együttműködése az kiemelendő, mert hogy a kórház igazgatója szólt az osztályokra, és akkor ott tudják, hogy én megyek, de ahányszor én bemegyek, én mindig engedélyt kérek. Tehát, hogy megkeresem a főorvos vagy a főnővért, mert hogy nem tudom, hogy mi van bent. Ugye a belgyógyászaton is sokszor vannak olyan estek, amikor be kell szaladni a nővérnek, a doktornak, és lehet, hogy stabil, de hirtelen valami történt, nem ronthatok be, nem léphetek jöhetek be csak úgy. Tehát először mindig engedélyt kérek, szeretettel szoktak fogadni, és aztán, ahogy a kérésben is van, hogy szobáról szobára járok, bekopogok, bemutatkozok, és elmondom, hogy van lehetőség akár egy igei összejövetelre, most egy kis áhítatra, és van lehetőség egy beszélgetésre is. És van olyan persze, van olyan kórterem, amiben azt mondják, hogy hát köszönjük szépen, mi ezzel nem élünk. Van olyan, aki azt mondja, hogy hát én nem református vagyok, és akkor én azt mondom, hogy de ez ökumenikus, tehát, hogy mindenki számára nyitott ez, és semmi hátsó szándék vagy elítélni való nincs bennem, hogy ő más felekezet tartozik, és akkor szoktak kialakulni a beszélgetések, meg az is olyan érdekes, ez éppen múlt héten történt, hogy beléptem, és akkor mondtam, hogy ki vagyok, és akkor az egyik beteg mondja másnak, hogy XY, na tessék, magához jött a válasz, hát olyan maga, olyan lelki kérdésekben van magának, erre van szüksége, jöjjön befele, üljön le a léni mellé, és mondom, hogy hát azért nem úgy működik, hát, és a hölgy is azt mondta, hogy jaj, de jó, hogy bejött, akkor üljön már, és akkor beszélgessünk egy kicsit, és érdekes módon, hogy az ő beszélgetésébe becsatlakoztak a többiek, mert hogy felkeltette az érdeklődését, és amikor van egy bátor, amelyik megmer nyílni, akkor a többi is úgy érzi, hogy akkor ez most értsük jól, ez a kórterem tényleg egy védett teremmé válik, ahol nem csak testileg, de én most lelkileg is feltárhatom a betegségeimet, mert ugye ott négyen, öten egy kórteremben feltárják egymás előtt, hogy mi a baj, mi a probléma. Ugye a betegségüket együtt hordozzák, most bocsánat, tényleg annak minden kellemetlen illatát vagy érzéseit együtt hordozzák, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy akkor lelkileg is kapnak egyfajta löketet arra, hogy akkor most feltárjuk a másik problémáját, a saját problémánkat is, de van olyan, aki azt szokta kérni, hogy ő szeretne beszélgetni, de nem lehetne valahol máshol. És hát ez a máshol most éppen folyamatban van, hogy egy olyan kis szobát kialakítani, ahol azok is meg tudnak nyílni, akik úgy érzik, hogy én nekem olyan mélységem, hogy ezt most én itt még ezt nem merem feltárni. Legtöbbször, ha ilyen van, akkor a folyosót szoktuk használni ott akkor, vagy ami az is előfordult, és ez is nagyon kedves volt a belgyógyászaton az egyik főnővértől, hogy azt mondta, hogy itt a nővéri szoba, fáradjanak be, és akkor itt lehet folytatni a beszélgetést. Nyilván én nem akarok visszaélni az ő magánszférájukkal, de nekem ez egy nagyon kellemes csalódás volt, amikor azt mondták, hogy be lehet ide is jönni, de most folyik egyfajta egyeztetés arról, hogy hogyan tudnánk kialakítani egy kis szobát, ahol erre is van lehetőség.
1: De milyen tapasztalatokat szerzett ezáltal? Itt azért már jó néhány pozitív élményt elmondott. Van-e valamilyen nehézség, kihívás, amivel szembenézett, szembe találkozott, akár ezen a kis szobán kívül?
2: Hát, ami nehézség szokott jönni az, hogy a betegeknek nem csak lelki problémáik vannak, hanem ők egy testi problémával is bent vannak, és hogy hát amikor elkezdik mondani, hogy hát lehet, hogy itt nem kapok meg mindenféle segítséget, meg hasonlók, és nekem nagyon kell erre vigyáznom mindig, hogy én nem azért vagyok ott, hogy bárkit is megbíráljak. Én azt látom, hogy ami tőlük telik ott, azok a nővérek megteszik tényleg, és talán sokszor erőm felett is, és ezt akarom mindig megértetni az emberekkel is, hogy nem azért vagyok ott, hogy most együtt szidjuk a rendszert, hanem azért vagyok itt, hogy megértsük, hogy ennek a rendszernek is megvan a maga üteme, lépése, és hogy egyszerűen van olyan, amikor talástalan az orvostudomány is, mert nem tudjuk, és egy hosszabb kivizsgálás kell, mert hogy egy-egy tünet talán mélyebb betegségre ad okot, meg alázatra is tanítja az embert, hogy a webbeteg az nem orvos, és hiába diagnosztizálom magamat, mert volt olyan, aki azt mondta, hogy nézze meg, itt van az internet leír alapján, nekem ez van, és engem másra kezelnek. Szóval, hogy ez néha nehézség, vannak ilyen beszélgetések, amelyek 15-20 percig erről szólnak, és tényleg óvatosan kell, hogy őt se riasszam el a beszélgetéstől, de nehogy bármiféle ilyen olyan jellegű megnyilvános legyen, ami miatt esetleg úgy érzi a kórház, hogy ők bántva vannak, tehát erre nagyon kell vigyázni. A másik nehézség, amire szintén találunk mostanában már megoldást, az a sokszor, hogy mi lesz velem, ha hazamegyek, milyen kezelést fogok kapni, lesz-e miből kifizetnem, ezeket a gyógyszereket meg tudom-e vásárolni, mi lesz velem otthon, valaki fog-e velem törődni, ezek is nagyon sokszor kérdések, és ezt úgy egyeztünk meg a lelkészi karral, hogy azok, akik ott vannak a kórházba, és mondjuk református felekezetűek, azokat én mindig felszoktam jegyezni, hogy honnan valók még gyülekezetből, és akkor a lelkipásztort vagy telefonon, vagy e-mailbe, vagy ha találkozunk, akkor azt mondom, hogy XY bent volt, ekkor várható haza, vagy esetleg már nem várható haza, és hogy akkor próbáltok otthon megkeresni, megtalálni, mert ugye nyilván egyedül minden terhet hordozni nem lehet, de az egyháztestnek pont ez a szépsége, hogy szét tudjuk osztani a terhet, gyülekezetek magukra tudják vállalni, és ez egyébként egy jó missziói lehetőség is olyanok felé, akik talán eltávolodtak a gyülekezeti élettől.
1: Ön szerint milyen szerepet játszik a lelkész a betegek és az egészségügyi dolgozók életében? Ott azért velük is van egy kommunikáció, próbál velük is egyeztetni, de mit jelent az, amikor a harmadik vagy második emeletre felmegy a református lelkész a Beregszászi kórházba?
2: Az első két hét az nehéz volt, mert hogy ismeretlen volt, és meg kellett, hogy ismerjenek, ami segített átlendülni ezen, hogy ugye lelki gondozóként az ember azért jobban belelát a dolgokba, és megértem, hogy neki is miért nehéz a nővérnek, az orvosnak, miért nehéz egy betegnek, hirtelen betoppan valaki, és azt mondja, hogy szeretnél egy áhítatot, vagy szeretnél a lelki mélységeidről beszélgetni, tehát, hogy én úgy akarok mindig bemenni, és azt képviselem, hogy ezt a nehézséget leküzdjük. Tehát, hogy nem távol vagyunk egymástól, és nem egymás ellen vagyunk, hanem pont azért vagyunk, hogy segítsünk egymásnak, és meg is hagytam a telefonszámot, elérhetőséget, és olyan nővéreknek például, akik egy haldokló mellett vannak, mert hogy van ilyen az onkológiai részlegen, akiket nincs hova hazaküldeni, és hát ott hunynak el, ott lépnek ki ebből a világból, és azért tudom, hogy ők fel vannak erre készülve testileg, de azért, amikor lelkileg ezt hordozni kell, Tóth János mesélte, hogy volt az egyik kecskeméti kórházban egy hölgy, akit már úgy neveztek, egy nővér, hogy aki mindig a halál mellett áll, mert az ő jelenlétében haltak meg, és már fel volt háborodva, és mondta, hogy de minek mindig nálam, hát mert olyan béna vagyok, de hát ugye azok már gyógyíthatatlan betegek voltak. És akkor azt mondta a Tóth János, hogy a haldokló dönti el, hogy ki előtt hal meg, kit tart eléggé erősnek. És ezt én mindig elmondom családoknak is, ahol különösképpen ilyen haldoklási folyamat van, hogy ne ijedjenek meg akkor, hogyha pont akkor fog meghalni, amikor kimentek, vagy valakit választ ki, aki előtt meghal, és tehát pont azért vagyok ott, hogy ha nehéz hordozni, nyugodtan szóljanak, segítek átvenni ezeket a terheket, meg hogyha már ott van és benne van, akkor tegye rá, hordozzuk együtt a nővérekkel is ezeket a terheket, meg az orvosokkal is, mert hogy én azt látom, hogy bármit is mondanak az emberek, tényleg amikor benne van az ember, akkor lehet úgy érzi, hogy nem velem foglalkoztak, de könyörgöm, 40 beteg van, egy pár nővére. És én látom, hogy odafigyelnek rájuk. Meg amikor megyek kifel, akkor azt mondják, hogy ha hónap jön, akkor a másik szárnyba ott, nem tudom, hanyas szobába a bácsit, látogassa már, mert nagyon maga alatt van. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy szeretik őket. Na én pont azért vagyok ott, hogy ez az egységet, a beteg és a nővér között is egy picit összekovácsoljam, meg a terheket segítsek hordozni.
0: Az elmúlt percekben Nagy Szabolcs kórházlelkésszel beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

0: Híreinkkel először címszavakban. Új csalásra figyelmeztet a rendőrség. SMS-ben küldenek hamis gyorshajtási bírságot. Sziklarobbantással terelik át a Duna vizét a csernavodai atomerőmű felé. Egyre mélyül az uniós migrációs vita. 22 vezető fordult szembe a spanyol migrációs politikával. A meteorológusok keddig meghosszabbították a Szatmár, Bihar és Arad megyére kiadott vörös hőségriasztást. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Új internetes csalási hullámra figyelmeztet a román rendőrség. A csalók ezúttal a rendőrség és más állami intézmények nevével visszaélve próbálják rávenni az embereket arra, hogy pénzt utaljanak, illetve személyes és banki adataikat adják meg. A román rendőrség fő felügyelősége közölte, hogy az utóbbi időben jelentősen megnőtt azoknak a bejelentéseknek a száma, amelyek hamis SMS-ekről és üzenetküldő alkalmazásokon érkező megtévesztő értesítésekről szólnak. A csalók olyan üzeneteket küldenek, amelyek látszólag a román rendőrségtől érkeztek, és arról tájékoztatják a címzettet, hogy gyorshajtás miatt pénzbírságot szabtak ki rá. Az üzenetek rövid fizetési határidőt szabnak, és különböző következményekkel fenyegetnek, például pótdíjak felszámolásával, végrehajtással, bankszámlák zárolásával, a műszaki vizsga, a tulajdonjog átruházás vagy a gépjárműbiztosítás megújításának ellehetetlenítésével. A román rendőrség fő felügyelősége hangsúlyozza, állami intézmények nem küldenek SMS-ben vagy üzenetküldő alkalmazásokon keresztül bírságot közvetlen fizetési hivatkozással. A román hadsereg robbantással tereli át a Duna vizét, hogy működésben maradjon a csernavodai atomerőmű egyik reaktora. Rendkívüli beavatkozásba kezdett tegnap a román hadsereg a Dunán. Ellenőrzött robbantással próbálják úgy módosítani a folyó vízhozamát, hogy elegendő hűtővíz jusson a csernavodai atomerőműhöz. Az intézkedésre azért volt szükség, mert a Duna vízszintje a hosszantartó aszály miatt történelmi mélypontra süllyedt, ami veszélyezteti az ország villamosenergia ellátását. Nem sokkal déli 12 óra után ellenőrzött robbantást hajtottak végre a Bala-Ág térségében. A hadsereg és több állami intézmény a Pörzsvájá nevű sziklát robbantotta fel, hogy a Duna vizének nagyobb részét a régi Duna medrébe, illetve a csernavodai atomerőmű irányába tereljék. A hatóságok szerint a szikla miatt olyan áramlatok alakultak ki, amelyek a víz jelentős részét a Bala-Ágba terelték, miközben az erőmű számára létfontosságú régi Dunával jóval kevesebb víz jut, ezért volt szükség a felrobbantására. A Ceutából kiindult migrációs válság nyomán tovább mélyül a feszültség az Európai Unióban. 22 tagállami vezető, köztük Friedrich Merz német kancellár, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Nikus Ordán román államfő közös levélben bírálta Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök migrációs politikáját. A vezetők szerint Spanyolország tervezett migráns legalizálási programja ösztönözheti az illegális bevándorlást, Sánchez viszont úgy véli, partnerei önző és jogellenes módon reagálnak a kialakult helyzetre, tévesen ítélik meg az ország a migrációs politikáját. A Politico beszámolója szerint a 22 vezető Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének, António Costának, az Európai Tanács elnökének és Michel Martin ír miniszterelnöknek küldött levelében azt írta. Az Európai Uniónak összehangoltan kell fellépnie az illegális migráció ellen, meg kell erősíteni a külső határait, és felül kell vizsgálnia azokat a politikákat, amelyek ösztönzőleg hathatnak az illegális bevándorlásra. A levél aláírói szerint ilyen vonzó tényezőnek számít a spanyol kormány tavasszal elfogadott programja is, amely lehetővé tenné, hogy akár 1,2 millió jelenleg jogellenesen Spanyolországban tartózkodó külföldi meghatározott feltételek teljesítése esetén tartózkodási és munkavállalási engedélyhez jusson. Keddig meghosszabbították a meteorológusok a Szatmár, Bihar és Arad megyére korábban kiadott vörös jelzésű hőségriasztást. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tegnap kiadott riasztása szerint a rendkívüli hőség a következő napokban is kitart a három megyében. A tartós kánikula Szatmár megyében 37-38 Celsius fokos, Bihar és Arad megyében pedig 39-40 fokos csúcsértékeket eredményez holnap reggelig, megközelítve az augusztus első felében mért abszolút hőségrekordokat. A meteorológusok szerint jelentős lesz a hőterhelés, a hőmérséklet páratartalom index pedig meghaladja a kritikus 80 egységet. Az éjszaka trópusi lesz, 23-25 fok közötti minimumokkal. Szintén holnap reggelig narancssárga hőségriasztás van érvényben Temes, Hunyad, Fehér, Maros, Kolozs, Szilágy, Beszterce, Naszod és Máramaros megyében. 35-38 fok körüli maximumok, illetve 20 és 24 fok közötti minimumok várhatók. Jelentős lesz a hőterhelés, a hőmérséklet páratartalom index pedig meghaladja a kritikus 80 egységet. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 55 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 33 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 17 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 19 fokot mérnek. Híreink ez az Azure Press hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: Amikor mindezt hallották, az apostolok és a testvérek megnyugodtak. Dicsőítették Istent, és így szóltak, akkor tehát a pogányoknak is megadta Isten, hogy megtérjenek és éljenek. Cselekedetek könyve 11. részének 18. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: Reklám.
1: Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
3: Reklám.
4: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
5: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
6: www.agnusradio.ru
5: Közösségünk honlapja.
7: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Zenélő köntös.
9: Nagy Ivolya komoly zenei rovata.
10: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Liszt sorozatunk negyedik része a zeneszerző halálának hónapjára esik. Július 31-én, 140 évvel ezelőtt ért véget földi útja annak a zseniális művésznek és zeneszerzőnek, akinek a születését 75 évvel korábban üstökös adta hírül a világnak. Milyen volt Liszt viszonya a halálhoz? A kérdésre életének más-más szakaszában más-más választ kapunk. Korai ifjúságomban gyakran tértem nyugovóra abban reménykedve, hogy nem ébredek többé ezen a világon, emlékezett vissza Liszt. Virtuóz korszakában a halál borzongást keltett benne, drámai ihletet jelentett számára, és démoni látványos formában jelenítette meg, gondoljunk például a Dies Irae Gregorian dallamára épülő monumentális variációkra, a haláltáncra. A 60-as években át kellett élnie a legfájdalmasabb veszteségeket.

Fiát Dánielt 1859-ben, elsőszülött lányát Blandint 1862-ben ragadta el a halál. Élete utolsó évtizedében Liszt számára a halál a vágyott végső megnyugvást, hazatérést jelentette a földi szenvedések és megpróbáltatások után. Szeretteinek elvesztése okozta lelki válságát, az is tetézte, hogy 70. születésnapjára Caroline Wittgenstein hercegné ismét kiadatta a cigányokról írt, már 1859-ben is sok bajt okozó könyvet. Ezúttal Liszt tudta és beleegyezése nélkül a szöveg több részét is saját belátása szerint újraírta, a zeneszerző pedig felháborodása ellenére sem árulta el az igazságot az olvasóknak, mert védeni akarta azt az asszonyt, aki iránt más vonatkozásban mély hálát érzett. A katasztrofális következményekről így panaszkodott. Az egész világ ellenem van. A katolikusok azért, mert úgy vélik, egyházi zeném túl profán, a protestánsok azért, mert számukra zeném katolikus, a szabadkőművesek túl klerikálisnak érzik zenémet. A konzervatívoknak forradalmár vagyok, a haladóknak ózsdi jakobinus. A németek azért vetik el zenémet, mert francia, a franciák azért, mert német, az osztrákok szerint a zeném cigányzene, a magyarok szerint idegen zene. A zsidók pedig mindent különösebb ok nélkül gyűlölnek engem, zenémet és saját magamat. Vessünk egy pillantást azokra a műveire, amelyekben Liszt a halált és gyászt emeli magas művészi szintre. Jandú Jenő előadásában az Am Grabe Richard Wagners című darabot hallgatjuk meg, előtte pedig a műhöz fűzött magyarázatból olvasok fel egy részt. Liszt 1882 végén Wagner vendégeként tartózkodott a nagy csatorna partján álló Palazzo Vendraminban, ahol az az előérzete támadt, hogy Wagner Velencében fog meghalni, és hogy ezért holttestét egy temetési gondola fogja szállítani. Kicsit később, azon a napon, amelyen Wagner 70. születésnapját ünnepelte volna, komponálta Liszt a rövid elégiát, a Richard Wagner sírjánál című darabot, amelyet az Excelsior témájával nyit meg. Ez a téma Lisztnek a Strasbourgi Székesegyház harangjai című kórusműve első részéből származik.

a bókot visszafordítva, Liszt darabja a Wagner operájából származó harangmotívum. Csendes felidézésével zárul.

Jandó Jenő előadásában hallottuk Liszt am Grabe Wagners című zongoradarabját. A halál közelében született kompozíciókat az eszközök rendkívüli takarékossága jellemzi. Befejezésük gyakran hull vissza az egyszólamúságba, vagy egyszerűen a semmibe vész. Azt, hogy Liszt mennyire tisztában volt azzal, hogy a hallgatók nem kíváncsiak egy katasztrófa felé sodródó lélek vívódásaira, az is mutatja, hogy az Álmatlanul kérdés és válasz című darabjának az eredeti befejezés mellett egy másik, enyhébb lezárást is komponált.

Az eredeti után hallgassuk meg az Álmatlanul kérdés és válasz című darabnak a gyengébb idegzetűek számára készült változatát is.

Liszt Schlaflos, Frage und Antwort című noktürnjének első változatát Forgó Benjamin, másodikat pedig Leslie Howard előadásában hallottuk. Alan Walker három kötetes Liszt monográfiájában azt olvashatjuk, hogy Liszt távolról sem halt olyan fájdalommentes halált, amint azt az összes népszerű életrajz lefesti, hanem kegyetlen és kínkeserves véget ért. Halálának módja feloldhatatlan vád azok ellen, akiknek hatalmukban állt volna megkönnyíteni utolsó napjait, óráit. Ezt azért írta le, mert elsőként dolgozhatta fel teljes egészében azt a 84 oldalas naplót, amelyben a mester utolsó napjait aprólékosan leírta a végig mellette levő tanítványa, Lina Schmalhausen. Feljegyzése először az egyik legdokumentáltabbnak számító Liszt életrajz szerzőhöz, Lina Ramanhoz került, aki aztán zároltatta kiadását halála után 50 évig. Az első részleteket 1983-ban adták ki. Liszt Bayreuthban hunyt el. Cosima, akivel viszonya sajnálatosan megromlott, meggyőzte apját, hogy a Wagner Fesztivál fennmaradása szempontjából jelenléte elengedhetetlen. Az ünnepi játékok kezdete előtt Liszt a Munkácsi család luxemburgi birtokán, a Kolpáchi kastélyukban vendégeskedett. A házaspárt szoros társasági és művészeti szálak fűzték a luxemburgi Société de Musique-hez, amely Liszt látogatásáról tudomást szerezve meghívta az idős mestert, hogy tisztelje meg jelenlétével a kaszinóban tartandó következő koncertjüket. Liszt megrendült egészségi állapota egyáltalán nem volt alkalmas a nyilvános fellépésre, de Munkácsiék iránti tapintatos tiszteletből elfogadta a meghívást. Az alkalomra egy Bechstein koncertzongorát választott ki. A hangszer ma a luxemburgi konzervatóriumnak a Hangszer és Történeti Múzeumában található. Különleges alkalmakkor neves zongora művészek játszanak rajta, így a közönség ugyanazt a hangzást hallhatja, amelyen Liszt Ferenc elbúcsúzott a földi színpadtól. A koncert utáni nap a nagybeteg Liszt az őt mindenhová elkísérő tanítványával és titkárával, Bernard Stabenhagennel, lányának tett ígéretéhez híven elindult a bayreuthi ünnepi játékokra. Frankfurtból az éjszakai vonattal kellett továbbutazniuk, és a többi utas kívánsága az volt, hogy a fülke ablakát hagyják nyitva. Liszt begyulladt torka és magas láza ellenére lovagiasan beleegyezett, ám a tüdejébe hasító hideg levegő annyira megrongálta a beteg szervezetét, hogy többé már nem gyógyult fel. Műsorunkat azzal a művel zárjuk, amelynek hangjaival Liszt ujjai utoljára érintették a zongora billentyűit Luxemburgban. Ez a Soirée de Vienne 6. darabja. A sorozat Schubert háromnegyedben írt műveinek virtuóz parafrázisa, és 1848 előtt keletkezett. A 6. ámol darabot Liszt többször is átírta. Azzal a változattal búcsúzott, amelyet 1869-ben készített híres és kedvenc tanítványa Sophie Mentor számára.

0: Vladimir Horowitz előadásában hangzott el Liszt Soirée de Vienne, Bécsi estek 6. darabja. A szerkesztő Nagyibolya az életrajzíró szavait idézve búcsúzik. Liszt varázslatos játéka ezzel a darabbal adta át helyét az örök hallgatásnak. A viszonthallásra.
1: Zenélő köntös.

0: Új csalásra figyelmeztet a rendőrség. SMS-ben küldenek hamis gyorshajtási bírságot. Sziklarobbantással terelik át a Duna vizét a csernavodai atomerőmű felé. Egyre mélyül az uniós migrációs vita. 22 vezető fordult szembe a spanyol migrációs politikával. A meteorológusok keddig meghosszabbították a Szatmár, Bihar és Arad megyére kiadott vörös hőségriasztást. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Új internetes csalási hullámra figyelmeztet a román rendőrség. A csalók ezúttal a rendőrség és más állami intézmények nevével visszaélve próbálják rávenni az embereket arra, hogy pénzt utaljanak, illetve személyes és banki adataikat adják meg. A román rendőrség fő felügyelősége közölte, hogy az utóbbi időben jelentősen megnőtt azoknak a bejelentéseknek a száma, amelyek hamis SMS-ekről és üzenetküldő alkalmazásokon érkező megtévesztő értesítésekről szólnak. A csalók olyan üzeneteket küldenek, amelyek látszólag a román rendőrségtől érkeztek, és arról tájékoztatják a címzettet, hogy gyorshajtás miatt pénzbírságot szabtak ki rá. Az üzenetek rövid fizetési határidőt szabnak, és különböző következményekkel fenyegetnek, például pótdíjak felszámolásával, végrehajtással, bankszámlák zárolásával, a műszaki vizsga, a tulajdonjog átruházás vagy a gépjárműbiztosítás megújításának ellehetetlenítésével. A román rendőrség fő felügyelősége hangsúlyozza, állami intézmények nem küldenek SMS-ben vagy üzenetküldő alkalmazásokon keresztül bírságot közvetlen fizetési hivatkozással. A román hadsereg robbantással tereli át a Duna vizét, hogy működésben maradjon a csernavodai atomerőmű egyik reaktora. Rendkívüli beavatkozásba kezdett tegnap a román hadsereg a Dunán. Ellenőrzött robbantással próbálják úgy módosítani a folyó vízhozamát, hogy elegendő hűtővíz jusson a csernavodai atomerőműhöz. Az intézkedésre azért volt szükség, mert a Duna víz szintje a hosszantartó aszály miatt történelmi mélypontra süllyedt, ami veszélyezteti az ország villamosenergia ellátását. Nem sokkal déli 12 óra után ellenőrzött robbantást hajtottak végre a Bala Ág térségében. A hadsereg és több állami intézmény a Pörzsvájá nevű sziklát robbantotta fel, hogy a Duna vizének nagyobb részét a régi Duna medrébe, illetve a csernavodai atomerőmű irányába tereljék. A hatóságok szerint a szikla miatt olyan áramlatok alakultak ki, amelyek a víz jelentős részét a Bala Ágba terelték, miközben az erőmű számára létfontosságú régi Dunával jóval kevesebb víz jut, ezért volt szükség a felrobbantására. A Ceutából kiindult migrációs válság nyomán tovább mélyül a feszültség az Európai Unióban. 22 tagállami vezető, köztük Friedrich Merz német kancellár, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Nikus Ordán román államfő közös levélben bírálta Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök migrációs politikáját. A vezetők szerint Spanyolország tervezett migráns legalizálási programja ösztönözheti az illegális bevándorlást, Sánchez viszont úgy véli, partnerei önző és jogellenes módon reagálnak a kialakult helyzetre, tévesen ítélik meg az ország a migrációs politikáját. A Politico beszámolója szerint a 22 vezető Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének, António Costának, az Európai Tanács elnökének és Michel Martin ír miniszterelnöknek küldött levelében azt írta. Az Európai Uniónak összehangoltan kell fellépnie az illegális migráció ellen, meg kell erősíteni a külső határait, és felül kell vizsgálnia azokat a politikákat, amelyek ösztönzőleg hathatnak az illegális bevándorlásra. A levél aláírói szerint ilyen vonzó tényezőnek számít a spanyol kormány tavasszal elfogadott programja is, amely lehetővé tenné, hogy akár 1,2 millió jelenleg jogellenesen Spanyolországban tartózkodó külföldi meghatározott feltételek teljesítése esetén tartózkodási és munkavállalási engedélyhez jusson. Keddig meghosszabbították a meteorológusok a Szatmár, Bihar és Arad megyére korábban kiadott vörös jelzésű hőségriasztást. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tegnap kiadott riasztása szerint a rendkívüli hőség a következő napokban is kitart a három megyében. A tartós kánikula Szatmár megyében 37-38 Celsius fokos, Bihar és Arad megyében pedig 39-40 fokos csúcsértékeket eredményez holnap reggelig, megközelítve az augusztus első felében mért abszolút hőségrekordokat. A meteorológusok szerint jelentős lesz a hőterhelés, a hőmérséklet páratartalom index pedig meghaladja a kritikus 80 egységet. Az éjszaka trópusi lesz, 23-25 fok közötti minimumokkal. Szintén holnap reggelig narancssárga hőségriasztás van érvényben Temes, Hunyad, Fehér, Maros, Kolozs, Szilágy, Beszterce-Naszod és Máramaros megyében. 35-38 fok körüli maximumok, illetve 20 és 24 fok közötti minimumok várhatók. Jelentős lesz a hőterhelés, a hőmérséklet páratartalom index pedig meghaladja a kritikus 80 egységet. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 55 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 33 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 17 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 19 fokot mérnek. Híreink ez az Ager Press hírügynökség. A maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: Amikor mindezt hallották, az apostolok és a testvérek megnyugodtak. Dicsőítették Istent, és így szóltak, akkor tehát a pogányoknak is megadta Isten, hogy megtérjenek és éljenek. Cselekedetek könyve 11. részének 18. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
2: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet! Sosem késő! A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Reklám. Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
4: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszönték születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély.

Amikor mindezt hallották, az apostolok és a testvérek megnyugodtak. Dicsőítették Istent, és így szóltak, akkor tehát a pogányoknak is megadta Isten, hogy megtérjenek és éljenek. Cselekedetek könyve

0: 11. részének 18. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

Híreink először címszavakban. Új csalásra figyelmeztet a rendőrség. SMS-ben küldenek hamis gyorshajtási bírságot. Sziklarobbantással terelik át a Dunavizét a csernavodai atomerőmű felé. Egyre mélyül az uniós migrációs vita. 22 vezető fordult szembe a spanyol migrációs politikával. A meteorológusok keddig meghosszabbították a Szatmár, Bihar és Arad megyére kiadott vörös hőségriasztást. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következik.

0: Ezenek a részletek. Új internetes csalási hullámra figyelmeztet a román rendőrség. A csalók ezúttal a rendőrség és más állami intézmények nevével visszaélve próbálják rávenni az embereket arra, hogy pénzt utaljanak, illetve személyes és banki adataikat adják meg. A román rendőrség felügyelősége közölte, hogy az utóbbi időben jelentősen megnőtt azoknak a bejelentéseknek a száma, amelyek hamis SMS-ekről és üzenetküldő alkalmazásokon érkező megtévesztő értesítésekről szólnak. A csalók olyan üzeneteket küldenek, amelyek látszólag a román rendőrségtől érkeztek, és arról tájékoztatják a címzettet, hogy gyorshajtás miatt pénzbírságot szabtak ki rá. Az üzenetek rövid fizetési határidőt szabnak, és különböző következményekkel fenyegetnek, például pótdíjak felszámolásával, végrehajtással, bankszámlák zárolásával, a műszaki vizsga, a tulajdonjog átruházás vagy a gépjárműbiztosítás megújításának ellehetetlenítésével. A román rendőrség fő felügyelősége hangsúlyozza, állami intézmények nem küldenek SMS-ben vagy üzenetküldő alkalmazásokon keresztül bírságot közvetlen fizetési hivatkozással. A román hadsereg robbantással tereli át a Duna vizét, hogy működésben maradjon a csernavodai atomerőmű egyik reaktora. Rendkívüli beavatkozásba kezdett tegnap a román hadsereg a Dunán. Ellenőrzött robbantással próbálják úgy módosítani a folyó vízhozamát, hogy elegendő hűtővíz jusson a csernavodai atomerőműhöz. Az intézkedésre azért volt szükség, mert a Duna vízszintje a hosszantartó aszály miatt történelmi mélypontra süllyedt, ami veszélyezteti az ország villamosenergia ellátását. Nem sokkal déli 12 óra után ellenőrzött robbantást hajtottak végre a Bala Ág térségében. A hadsereg és több állami intézmény a Pörzsvájá nevű sziklát robbantotta fel, hogy a Duna vizének nagyobb részét a régi Duna medrébe, illetve a csernavodai atomerőmű irányába tereljék. A hatóságok szerint a szikla miatt olyan áramlatok alakultak ki, amelyek a víz jelentős részét a Bala Ágba terelték, miközben az erőmű számára létfontosságú régi Dunával jóval kevesebb víz jut, ezért volt szükség a felrobbantására. A Ceutából kiindult migrációs válság nyomán tovább mélyül a feszültség az Európai Unióban. 22 tagállami vezető, köztük Friedrich Merz német kancellár, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Nikus Ordán román államfő közös levélben bírálta Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök migrációs politikáját. A vezetők szerint Spanyolország tervezett migráns legalizálási programja ösztönözheti az illegális bevándorlást, Sánchez viszont úgy véli, partnerei önző és jogellenes módon reagálnak a kialakult helyzetre, tévesen ítélik meg az ország a migrációs politikáját. A Politico beszámolója szerint a 22 vezető Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének, António Costának, az Európai Tanács elnökének és Michel Martin ír miniszterelnöknek küldött levelében azt írta. Az Európai Uniónak összehangoltan kell fellépnie az illegális migráció ellen, meg kell erősíteni a külső határait, és felül kell vizsgálnia azokat a politikákat, amelyek ösztönzőleg hathatnak az illegális bevándorlásra. A levél aláírói szerint ilyen vonzó tényezőnek számít a spanyol kormány tavasszal elfogadott programja is, amely lehetővé tenné, hogy akár 1,2 millió jelenleg jogellenesen Spanyolországban tartózkodó külföldi meghatározott feltételek teljesítése esetén tartózkodási és munkavállalási engedélyhez jusson. Keddig meghosszabbították a meteorológusok a Szatmár, Bihar és Arad megyére korábban kiadott vörösjelzésű hőségriasztást. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tegnap kiadott riasztása szerint a rendkívüli hőség a következő napokban is kitart a három megyében. A tartós kánikula Szatmár megyében 37-38 Celsius fokos, Bihar és Arad megyében pedig 39-40 fokos csúcsértékeket eredményez holnap reggelig, megközelítve az augusztus első felében mért abszolút hőségrekordokat. A meteorológusok szerint jelentős lesz a hőterhelés, a hőmérséklet páratartalom index pedig meghaladja a kritikus 80 egységet. Az éjszaka trópusi lesz, 23-25 fok közötti minimumokkal. Szintén holnap reggelig narancssárga hőségriasztás van érvényben Temes, Hunyad, Fehér, Maros, Kolozs, Szilágy, Beszterce, Naszod és Máramaros megyében. 35-38 fok körüli maximumok, illetve 20 és 24 fok közötti minimumok várhatók. Jelentős lesz a hőterhelés, a hőmérséklet páratartalom index pedig meghaladja a kritikus 80 egységet. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,55 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 33 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 17 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 19 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.

imádkozom most azért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegyél és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy Te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így állj meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Jó napot kívánok, békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit hétfő déli magazin műsorunkban augusztus 3-án. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Ma Gárdonyi Géza, magyar író, költő gondolatával köszöntöm Önöket, aki 1863-ban ugyanezen a napon született, és így szól. A család is olyan valami az életben, ami becses. Olaj az élet lámpásával.

Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő közel 3 órában. Hamarosan áhítat csendül, kalendáriumot lapozunk. Ezt követően Látogató című egészség és életmód magazinunkat sugározzuk, melyben ma a diabétesz témakörét járjuk körül. 13 órakor híreket mondok, majd mesekosár rovatunkat közvetítjük. Ezután SOS műsorunkat hallhatják. 14 órakor ismét híreink jönnek. 14 óra 15 perckor pedig vers rovatunkban Vas Albert Látható az Isten című költeményét hallgatjuk meg. 14 óra 20 perctől pedig Keresztjén élet felekezetközi műsorunkat ajánlom figyelmükbe, melyet Szecsődi Árpád szerkesztett. Ezzel várom tehát Önöket a következő 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velem!

Mai áhítatunk címe: Isten ölelése. Te számon tartod bolyongásomat. Gyűjtsd könnyeimet tömlődbe, legyenek benne könyvedben. Zsoltárok könyve, 56. fejezet, 9. verse.

Ma Angie Gage, Dél-Karolinában, Egyesült Államokban élő testvérünk gondolatait tolmácsolom. Önkéntesként dolgoztam egy női börtönben. Az év egyik fénypontja ott a karácsonyi összejövetel. A fogvatartottak és az önkéntesek egy hatalmas tornaterembe tömörülve ülnek egymás mellett, miközben gyülekezeti vezetők és vendégelőadók a reménység és bátorítás üzeneteit hirdetik. Két órán keresztül dicsőítjük Istent, tapsolunk és énekelünk. Befejezésül az önkéntesek csomagokat osztanak ki minden fogvatartottnak. Idén azonban valami egészen más, sorsfordító dolog történt. A lelkész megkérte az önkénteseket, hogy jöjjenek előre, majd így szólt a rabokhoz. Ezek a nők azért vannak itt, hogy imádkozzanak értetek, aki pedig szeretne imát, jöjjön előre. Mindenki felállt. Csendben vártuk, hogy egyesével kijöjjenek, hogy imádkozhassunk értük, miközben megosztották velünk fájdalmukat, szomorúságukat. Voltak, akik a vállamra hajtották közben a fejüket, ahogyan egy gyermek az anyjáira, és ima közben többször könnycseppek potyogtak a cipőmre. Ezek a jelenetek arra emlékeztettek, hogy Isten minden könnycseppünket számon tartja, és átöl el minket bánatunkban. És ahogy ezen emlékeztem, valóban átéreztem, mit jelent Krisztus kezének és lábának lenni.

Imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük vigasztalásodat. Add, hogy hozzád forduljunk a nehéz időkben, és mások számára biztonság és menedék helye lehessünk. Amen.

ahogy egy szerető anya úgy ölel át minket Isten. Vallja ezt Angie Gage, Dél-Karolinában, Egyesült Államokban élő testvérünk, kinek ma gondolatait hallhatták. Ma imádkozzunk a börtön lelkészekért és önkéntesekért.

A napáhítatát hallhatták Albert Mária tolmácsolásában. A következőkben a napkalendáriumát lapozzuk fel Lőrinc Annával.

Lőrinc Anna vagyok, és szeretettel köszöntöm Önöket az Agnus Rádió augusztus 3-ai kalendáriumában. Augusztus 3-át írunk. Ez az év 215. szökőévben 216. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 150 nap van hátra. Tekintsük át először, hogy milyen történelmi események kötődnek a mai naphoz.

Ezen a napon 1948-ban az országgyűlés Sztakics Árpádot választotta köztársasági elnökké. 1492-ben ezen a napon Kolumbusz Kristóf három hajóval elindult Spanyolországtól, hogy eljusson Indiába. Huelvából indult. Ezen utazás során fedezte fel azt a területet, amit ma Amerikának ismerünk, bár ő ezt nem tudta. Nyugat felől akart Indiába jutni. Október 12-én kötött ki a Bahama-szigeteken. Augusztus 3-án, 1930-ban kiutasították Magyarország területéről Robert bácsit, a szegények támogatóját. 1910 körül érkezett Budapestre, ahol a rendőrségen dolgozott, öngyilkos jelölteket beszélt le szándékukról, meglehetősen sikeresen. A nyomorral sújtott 1920-as években meleg teát osztott és éjjeli menedék helyet tartott fenn. Gazdag embereket, cégeket, bankokat keresett fel, ezekből működtette több helyszínen Robert bácsi ingyen konyháját. 1914-ben a mai napon Németország hadat üzent Franciaországnak. A következő napon Nagy-Britannia hadat üzent Németországnak, és kezdetét vette az első világháború. 1937. augusztus 3-án a New Jersey melletti Lakehurstnál a hidrogénnel töltött Hindenburg léghajó fedélzetén 72 utassal leszálláshoz készülve kigyullad és porrá ég. Ez véget vet a német Zeppelin programnak és a hidrogén töltetű léghajózásnak is. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek augusztus 3-ához kötődnek.

Most lássuk, kik a nap híres szülöttei. Ezen a napon 1811-ben született az amerikai Elisha Otis, a biztonsági lift feltalálója. Elisha Otis találmánya nélkül tulajdonképpen felhőkarcolók sem léteznének ma. Az ő idejében már feltalálták a liftet, de mindegyik rendkívül veszélyes volt. Ha a felvonókötél esetleg elszakadt, a lift mentetetlenül lezuhant. 1863-ban ezen a napon született Gárdonyi Géza magyar író, újságíró. Korának sajátos figurája egyik irodalmi körhöz sem sorolható tagja volt. Életműve átmenetet képez a 19. századi romantikus, anekdotikus történetmesélés és a 20. századdal születő nyugatnemzedék szecessziós, naturalista-szimbolista stíluseszménye között. Ezen a napon 1930-ban született meg Lévai Sándor, magyar bábszínész, báb és díszlet tervező, süsű tervezője. 1952. augusztus 3-án látta meg a napvilágot Másik János zeneszerző, zenés énekes, az Európa Kiadó, a Trabant, a Balaton zenekar tagja, Cseh Tamás dalnoktársa. Ők voltak a nap híres szülöttei.

Most tekintsük át azoknak a híres embereknek a listáját, akik a mai napon hunytak el. Ezen a napon 1792-ben hunyt el Richard Arkwright, angol mérnök, feltaláló és iparos, a modern textilipar megalapozója. A textiliparban vezették be először a műszaki újdonságokat, mivel a gyapjúfeldolgozásban eddig csak a munkaidő meghosszabbításával vagy több munkaerő foglalkoztatásával lehetett a termelést fokozni. 1866. augusztus 3-án hunyt el Klauzál Gábor, magyar politikus, Batthyány Lajos kormányának minisztere. Az 1848-as forradalom idején földművelési, ipari és kereskedelmi miniszter volt. Egyezkedő, mérsékelt politikát képviselt. 1913. augusztus 3-án halt meg Josephine Garis Cochran, az első mosogatógép megépítője. 1886-ban készítette a mosogatógépet, amely nagy nyomású vízzel működött. Ő maga nem mosogatott, a gépre azért volt szüksége, mert az ügyetlen személyzete gyakran törte el a drága és finom étkészletét. 1949-ben a mai napon meghalt Ignótus, publicista, kritikus, író, a Nyugat című folyóirat alapítója. A mai napon 2008-ban meghalt Alekszandr Iszajevics Solzenicen, Nobel-díjas orosz író, aki a Gulágról írt. A Gulág szigetvilág, a dokumentum regény címe, amely a szovjet börtönök és büntetőrendszer világát mutatja be a kommunizmus ideje alatt. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek elhalálozásuk augusztus 3-ához köthető.

0: A következő percekben a Kárpát-medencei Református Rádió közös egészség- és életmód magazinját, a látogatót sugározzuk. A mai részben a diabétesz témakörét járjuk körül. Szerkesztő Bíró István.
1: Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség- és életmód magazinját hallják.

Békesség Istentől szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bíró István. A következő percekben a Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját, a látogatót sugározzuk. Adásunk mai témája a diabétesz, más néven cukorbetegség. Egy általános tájékoztatóval indítjuk műsorunkat az Agnus Rádió szerkesztésében, majd egy szakértői véleménnyel folytatjuk, amelyet az Európa Rádió készített, utána pedig bizonságtételt hallhatnak szintén az Európa Rádió szerkesztésében. Műsorunkat igei tanítással zárjuk a Pulzus Rádió közreműködésével.

0: folytatásban következzen egy általános tájékoztató a cukorbetegségről az Ágnus Rádió szerkesztésében. A cukorbetegség vagy más néven diabétesz a világon a leggyakoribb anyagcserebetegség. A cukorbetegségben szenvedőknél az inzulin hatás csökkent vagy hiányzik. Emiatt a szervezet egyes sejtjei nem képesek a vérből a szőlőcukrot felvenni, így éheznek. A vérből a szőlőcukor a vizelettel kívül sok vizet vivel magával, innen a betegség neve. Az inzulin hatás csökkenése vagy hiánya kialakulhat inzulin hiány vagy inzulin rezisztencia miatt. Ilyenkor ugyanakkor a inzulin hatáshoz magasabb inzulin szintre van szükség. A diabétesz két típusát említve röviden. Az egyes típusú cukorbetegség. A betegség oka a hasnyálmirigy Langerhans szigeteiben az inzulin termelő béta sejtek pusztulása. Ez a szigetsejtek elleni autoimmun reakció következménye bármely életkorban kialakulhat. A betegség csak inzulinpótlással kezelhető. A kettes típusú cukorbetegség. A betegség kialakulásának középpontjában az inzulin rezisztencia áll, melyet a hasi zsírszövet mennyiségének felszaporodása okoz. A betegség kezdetén még vércukoreltérés nem jelentkezik, a hasnyálmirigy fokozott inzulin termelése miatt. A betegség előre haladtával a hasnyálmirigy inzulin elválasztása elégtelenné válik az inzulin rezisztenciához képest, ekkor alakul ki csökkent glukóztolerancia, majd diabétesz. A vércukoreltérések mellett jellemző erre a betegségre a magas vérnyomás és a magas vérzsírszint, koleszterin és trigliceride is, melyek együttesen az érelmeszesedés kialakulását gyorsítják. A kezelés során az inzulin rezisztencia csökkentése az elsődleges cél, alapvető az életmód szerepe, a gyógyszeres kezelés csak másodlagos. A cukorbetegség ma még nem gyógyítható betegség. A kezelés élethosszig tart, a vércukor megfelelő szinten tartásával a beteg életkilátásait meghatározó szövődmények megelőzését jelenti. Az egyre korszerűbb tabletták, inzulinok és adagolási módszerek térhódításával a betegek kezelése és így együttműködési készsége jelentősen javult, mely egyre javuló életkilátásokat is von maga után. Általános tájékoztatót hallhattak az Ágnus Rádió szerkesztésében. Rovatunkat egy szakértői véleménnyel folytatjuk az Európa Rádió szerkesztésében. A cukorbetegséggel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról Csitári Nikolett dietetikussal beszélgetett az Európa Rádió riportere, Kojsza Péter.
1: Cukorbetegséget ugye megfelelő laborparaméter mellett diagnosztizálni szükséges, és ha a cukorbetegség diagnózis az igazolódni látszik, akkor betegségként kell nyilván tartani, illetve a WHO is, ugye az Egészségügyi Világszervezet is betegségként nyilatkozik róla. A cukorbetegségnek ám bár vannak előszobái, úgynevezett előszobái, tehát egy megelőző állapotok, ilyen például mondjuk egy glükóz intolerancia állapot, egy inzulin rezisztens állapot, ezeket, mint ahogy a nevében is benne van, állapotnak nevezzük, hiszen ez még a nem diagnosztizált, illetve nem előre haladott cukorbetegséget jelenti.
2: És hol van az a határ, amitől már nem állapotról beszélünk, hanem betegségről?
1: Ugye egy nagyon fontos az éhomi úgynevezett éhgyomri vércukorszintet ellenőrizni. Erre mindenféleképpen most is hangsúlyt fektetnék, és felhívnám a lakosság figyelmét, hallgatóság figyelmét arra, hogy azért mindenkinek évente minimum azért egyszer illene egy általános labor vizsgálaton részt venni, ahol ezt az éhomi vércukrot nézik, és ennek ideális értéke 6,1 millimol per liter alatt kell, hogy legyen. E fölött, ha emelkedett ez az érték, akkor emelkedett éhomi vércukorról beszélünk. Ezt, hogyha a labor paraméter ugye mutatja, akkor szokás egy terheléses vércukorvizsgálat alá vetni az illetőt, és ennek ugye kétórás, egyórás, illetve kétórás paramétereit is nézik, és ha ezek értékek is ugye a felső határ fölött vannak, akkor ugye diagnosztizálásra kerül a cukorbetegség.
2: Félve kérdezem meg így a beszélgetésünk elején, hogy hogy állunk a számokkal, mennyien vesznek részt szűréseken?
1: Pontos adatokat erre vonatkozólag nem tudok mondani. Én úgy gondolom, hogy médiában is azért egyre többet hallanak a laikusok, a betegek, illetve a szakemberek is arról, hogy mennyire fontos, hogy ezt szűrjük. Nagyon sok szűrőprogram is folyamatosan rendelkezésre áll a lakosságnak, tehát akár szűrő buszokon keresztül is ugye meg lehet méretni a vércukorszintet. Rengeteg rendezvényen is lehetőség van vércukorszintet méretni, illetve ma már a patikákba, tehát a gyógyszertárakba is teljesen nyugodtan meg lehet kérni az ott dolgozókat, hogy nézessük meg a vércukorszintet.
2: Nem véletlenül esik egyébként ilyen sokszor szó a cukorbetegségről, mert hogy folyamatosan nő a betegek száma világszerte. Lehet tudni, hogy Magyarországon körülbelül hány cukorbeteg él?
1: Igen, a mai statisztikai adatok szerint 1,5 millió embert érint a cukorbetegség. Itt azért egy kicsit belemennék a részletekbe, hiszen 700 ezer diagnosztizált cukorbeteg van, és sajnos körülbelül ugyanennyi, aki még nem diagnosztizált, tehát nem tud a betegségéről, viszont az ő esetükben is fennáll ez a probléma.
2: Tehát ugyanennyien regisztrált cukorbetegek is. Ez azt jelenti.
1: Így van.
2: Mi annak az oka, hogy folyamatosan nő a cukorbetegek száma?
1: Cukorbetegeknek ugye nagyon fontos azért elkülöníteni a cukorbetegség típusait. Ugye régebbi elnevezés szerint 1-es és 2-es típusú cukorbetegségről beszélünk, ám bár ma már ezt azért inzulinfüggő, illetve nem inzulinfüggő cukorbetegségként nevezzük, különítjük el, és itt leginkább, amit kiemelnék, hogy a 2-es típusú, tehát az nem feltétlenül inzulinfüggő cukorbetegek száma a nagyobb. Körülbelül a cukorbetegeknek a 90-95%-át ők teszik ki, és ez bizony az életmódbeli tényezőkkel függ össze.
2: Mi a különbség a cukorbetegség két típusa között?
1: A régi elnevezés szerint akkor leginkább lehet, hogy most így használnám, hiszen legtöbben így ismerik. Az egyes típusú cukorbetegség, az, vagy más néven ugye inzulinfüggő cukorbetegség, itt teljesen a hasnyálmirigynek a béta sejtjeit a saját szervezete elkezdi önpusztítani. Tehát itt abszolút az egyes típusú cukorbetegeknek nincs saját inzulin termelése. Ez régebben úgynevezett gyermekkori cukorbetegségnek nevezték, hiszen leginkább fiatalokat, gyerekeket, tehát akár már csecsemőket is érintett. Ma már nagyon sok 20 évesnél kialakult, tehát nem még korai gyermekkorban, hanem 20 éves fiatal felnőtt korban alakul ki, de ez itt rögtön inzulin kezelésre kell, hogy a terápia, tehát rögtön az inzulin kezelést jelenti magát a terápiát. A kettes típusú, vagy nem inzulinfüggő cukorbetegség, az pedig leginkább az életkor előre haladtával, illetve az életmódbeli tényezőkkel függ össze, tehát ez nem egy autoimmun folyamaton alapszik, mint az előző említett típus, az egyes típus, hanem itt bizony életmódbeli tényezők, itt gondolok akár a testsúly nem megfelelő mértékére, vagy éppen ugye a táplálkozási szokásokra.
2: És az inzulin rezisztencia, akkor ezek szerint nem egy harmadik típus, hanem inkább az előszobája a cukorbetegségnek?
1: Pontosan, és egyre nagyobb a hangsúly itt ma már azért az inzulin rezisztens állapotokra, hiszen ez is rengeteg sok embert érint. Eddig leginkább az inzulin rezisztenciát például a nőgyógyászati vonalon került diagnosztizálásra, ám bár ma már azért mi is dietetikusok sok olyan paciensnek felhívjuk a figyelmét, aki akár testsúly gondokkal küzd, akár egy rossz, mérhetően rossz táplálkozási szokással éli a mindennapjait, hogy bizony menjen nézesse meg az inzulin szintjét, ezt ma már ugye lehet mérni, ezt mindenféleképpen vércukorterheléssel kell mérni, és ha ezt az értéket egy nem megfelelő tartományban látjuk, akkor bizony ennek már korai szakaszban ugye el lehet kezdeni a megfelelő dietoterápiát, és megelőzhető vele a kettes típusú cukorbetegség.
2: Hát a gond akkor van, hogyha nem derül ki, hogy valaki cukorbeteg, ugye? Ez pedig csak akkor történik meg, hogyha valaki elmegy vizsgálatra, de milyen jelei lehetnek annak, hogyha valaki ebben a betegségben szenved, és még nem megy el vizsgálatra, mikor kell elkezdeni aggódni, vagy egyáltalán gondolkodni azon, hogy valami gond lehet?
1: Ugye itt is azért az egyes és kettes típusúnál azért eltérő tünetek jelentkeznek. Az egyes típusúnál folyadékfogyasztás, bőség, tehát bő folyadékfogyasztás, meg növekedett szomjúságérzet, bővizelés, esetleg egy testsúly csökkenés jár együtt ezzel a problémával. Tehát az egyes típusút ilyen szempontból a tünetek alapján hamarabb lehet diagnosztizálni, mint a kettes típusút, mert a kettes típusú sajnos, illetve a kettes típusú cukorbetegek zöme már akkor kerül diagnosztizálásra, amikor már ott az elsődleges szövődmények, gondolok itt például egy szemszövődményre, egy látásromlásra, például már fény derül.
2: Mi ilyenkor a helyes döntés? Rögtön orvoshoz kell fordulni, vagy egyáltalán mi legyen az első lépés, hová kell menni ezzel a betegséggel?
1: Ha például az előbb említett példa alapján ugye egy szemkárosodást egy szemész észrevesz, és felhívja a beteg figyelmét, hogy ott bizony a háttérben lévő cukorbetegség állhat, akkor mindenféleképpen fel kell keresni elsősorban háziorvost, aki pedig ugye irányítja a beteget a diabetológiai szakrendelésre, ahol elkezdik úgymond gondozásba venni a beteget, ahol találkozik ugye a diabetológus szakorvossal, találkozik egy dietetikussal, akik közösen ugye a terápiáját felállítják a betegnek, és úgymond edukálják a cukorbeteget a következő lépésekre.
2: Van esetleg másfajta szövődmény is?
1: Így van, a cukorbetegségnek ugye, ha nagyon belemegyünk, akkor ugye kísér, illetve nagyér szövődményei lehetnek. Ezt ugye leghamarabb általában úgy a szemszövődménynél szokták észrevenni, ez a leggyakrabban előforduló szövődmény, de sajnos, ha nem jól kezelt cukorbetegségről van szó, akkor nem csak a kisereket, hanem valóban a nagyereket is érinteni fogja ez a betegség, tehát károsítani fogja a nagyereket, és valóban a szemszövődmény mellett akár veseszövődmény, idegrendszeri problémák, és nagy Isten, egy diabéteses lábszindróma is előfordulhat. Ez pontosan azt jelenti, hogy ugye érzéketlenné válnak például a talpon lévő érző idegek, és bizony a beteg ilyen is előfordul sajnos sok esetben, hogy nem érzékeli jól akár például egy szögbelépésnek a fájdalmát, és bizony sajnos ott csúnya sebek kezdődhetnek elő.
2: Lehet tudni, hogy melyik korosztály a leginkább érintett ebben a betegségben? Illetve vannak-e változások a korosztályokat tekintve az elmúlt évek összefüggésében?
1: Abszolút van. Tehát a kettes típusú cukorbetegséget régen úgynevezett időskori cukorbetegségnek hívták, ez ma már egyáltalán nem így van. Ahogy az elején említettem, a kettes típusú cukorbetegség bizony az életmódbeli tényezőkkel függ össze, és ma már nem csak úgymond az idős korosztály veszélyeztetett a kettes típusú cukorbetegség szempontjából, hanem bizony már a fiatal felnőttek is. És nagyon sok fiatal felnőttnél, 20-30 éves fiatal felnőttnél bizony kettes típusú cukorbetegséget diagnosztizálnak, ami ugye valóban az életmódbeli tényezőitől függ.
2: Igen, ennek mi az oka egyébként, hogy a fiatalok egyre inkább érintettek? Itt utalt már az életmódbeli váltásokra, változásokra, ezek közre játszanak abban, hogy a fiatalok száma gyakorlatilag nő e betegség tekintetében?
1: Abszolút, és itt egy másik betegséget kell, hogy felszíne hozzak, illetve megemlítsek, az pedig maga az elhízás. Ez ma már betegség, tehát a WHO egészségügyi világszervezet ezt is betegségként tartja számon, és bizony az elhízottak száma egyre inkább nő, növekszik. Mind a gyermekek, mind a fiatal felnőttek, mind az idősek körében, és bizony a kettes típusú cukorbetegség az elhízással szinte egyenes arányban áll, tehát ahogy az elhízás, illetve túlsúlyos elhízott betegek száma nő, így folyamatosan nő a kettes típusú cukorbetegek száma is.
2: Ez lett volna a kérdésem, hogy ilyen szoros összefüggés van az elhízás és a cukorbetegség között?
1: Így van, mert az elhízás az főleg itt a hasi típusú, úgynevezett alma típusú elhízás, akik itt a hasi régióra szerzik a testsúly, vagy illetve tehát ott a hasi régióban gyarapszik a testzsírszövet, akkor ugye a saját inzulin érzékenységüket rontják, ez pedig magával hozza azt, hogy van egy inzulinrezisztens állapot a háttérben, amit ha ugye nem hozunk felszínre, nem kerül diagnosztizálásra, nem figyel oda az adott illető, nem megy el esetleg egy labormérésre, illetve egy dietetikushoz, nem kér tanácsot, akkor ez, ha tovább folytatja azt a rossz életmódbeli szokását, illetve a testsúlygyarapodás is folyamatosan nő, akkor ez nagyon rövid időn belül átcsaphat egy diagnosztizáció cukorbetegségé. Az egyes típusú cukorbetegeknél is sajnos, mivel nincs saját inzulin termelésük, ezáltal nincs saját vércukor kompenzáló hatás, tehát ott mindenféleképpen magasak a vércukorértékek. Ehhez szükséges ugye külsőleg úgymond beadott injekció formájában inzulin adás. Egy nem jól kezelt cukorbetegnél sajnos magas és alacsony vércukorértékeket is mérhetünk, tehát nagyon-nagyon ingadozik az ő vércukorszintjük. Ezt kell megfelelő terápiával egy normál határon belül tartani, hogy egész nap szép, normál, szűk határon belül mozogjon az ő vércukorértékük, ami az egészséges ember normál vércukor profiljához hasonlít.
0: Az elmúlt percekben szakértői tájékoztatót hallottak a cukorbetegséggel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. Csitári Nikolett dietetikussal beszélgetett az Európa Rádió riportere, Kojsza Péter. A folytatásban egy bizonyságtétel következik, szintén az Európa Rádió szerkesztésében. Dr. Nagy Aliz a Debreceni Kenézi Gyula Kórház és Rendelőintézetben dolgozik immáron 32 esztendeje. Aliznak 3 szakvizsgája van, és jelenleg a rehabilitációs osztály egyik főorvosa. Gyerekkora óta küzd cukorbetegséggel. Ebben az esztendőben pont 50. éve, így tudja, hogy mindig fontos, hogy legyen a zsebében egy kocka cukor, bárhová is megy. Isten jelenléte állandó az életben, mindig ott van vele a gyógyulásban és gyógyításban egyaránt. Személyes élményeiről, a legfontosabb technikai és mozgásbeli innovatív fejlesztésekről, az Istennel való kapcsolatáról van személyes hangvételen, Szirák Sára interjúra következik az Európa Rádiótól.
3: Hogyan és mikor derült arra fény, hogy cukorbetegsége van?
4: Gyermekkorom óta betegeskedtem mindig, de 1968-ban volt a híres ázsiai influenza járvány, és én azt követően, annak a szövődményeként kaptam meg ezt a betegséget, ami akkor nagyon ritka volt, szinte nem is tudtunk arról, hogy létezik gyermekkori diabétesz. Éppen akkor költöztünk a nagy erdőre, mert gyermekkoromban végig fulladásos, asztmás betegséggel küszködtem, de ez valószínű a füstös vonatoknak volt köszönhető, és végre egy olyan helyre költöztünk, ahol megszűnt ez az extrinzik asztmám, és pontosan abban az évben volt ez a nagy járvány, amelyet a közegészségügyi járványügyi könyvek is írnak. Tulajdonképpen a testvéreimmel együtt kaptam el, és később megfájult a bal borda ívem alatt a hasam, elkezdtem fogyni, mindig éhes voltam, nagyon szomjas voltam, állandóan ittam a vizet, és ennek megfelelően sok vizelet is elment tőlem. Akkor nem tudtuk, hogy mi lehet ez, de édesanyám, ő gyógypedagógus volt, és ő gondolt arra, hogy a nagy Bárci Gusztáv tanította őket arra, hogy van gyermekkori cukorbetegség is. Ez már hétvégén volt, pénteken a tünet, tehát amikor már olyan mi nagyon komolyabb tünetek jelentkeztek, úgyhogy hétfőn elmentünk, és a vizelet féling reagensből kimutatták, hogy diabéteses lettem.
3: És ezután mi volt a következő lépés a gyógyulásban?
4: Azonnal bekerültem a gyermekklinikára, és gyakorlatilag azt gondoltam, hogy gyermekkoromban meg is fogok halni, mert leukémiás gyerekek közé kerültem, és én nem tudtam, hogy mit jelent ez a cukorbetegség, de elmondták az orvos kollégák, hogy amennyiben megengedem, hogy inzulin injekciót kapjak, akkor életben fogok maradni. És én ennek nagyon örültem, mert amióta az eszem tudom, orvos szerettem volna lenni, és bár édesapám református lelkész, és gyermekkorom óta hiszek, és én megtudtam a Bibliából, hogy örök életem lehet Jézus Krisztusért. Én nem féltem úgy a haláltól, tehát megszűnt a halálfélelmem, csak azt sajnáltam nagyon, hogy az emberekért már nem tehetek semmi jót. És ezért imádkoztam, hogy Istenem, bárcsak még ezért életben maradhatnék. És akkor volt egy érdekes dolog, hogy kaptam egy igéslapot a kis templommal, a Csonka templomból jött egy Olga néni, egy lelkésznő, aki a gyermekisten tiszteleteket tartotta, ő látogatott meg, hozott a játékok mellett, egy szép baba mellett, emlékszem, egy írást, és ez az ige volt rajta, hogy a János evangélium a 11. részéből, hogy ez a betegség pedig nem halálos, hanem Isten dicsőségére való, hogy dicsőítessék által az Istennek fia. És akkor én gyermekfejjel azt éreztem, hogy nekem válaszolt Jézus Krisztus, és nem fogok meghalni. És igen nagy öröm fogott el, amely azóta is tart.
3: És melyek azok a dolgok, amelyekre figyelni kell az embernek, hogyha már cukorbetegsége van, legyen az akár étkezés, életmód vagy gyógyszerezés?
4: Diabétesz az, mindig azt mondom, hogy a krónikus betegségeknek az ancsoportja, amely sokkal több odafigyelést kíván. Egy intelligensnek kell lenni a betegnek is, talán a legintelligensebb betegcsoportnak, mert ezt a belső szabályozást egy külső szabályozással kell pótolni, és egy 3 pontos alapja van a terápiának, mégpedig ugye a gyógyszer, a diéta és a testmozgás. De ma már olyan csodálatos módon fejlődött a technika, hogy a cukorbetegek önmenedzseléséről beszélünk, amikor is a korszerű, például vakoknál már hangot is kiadó készülékek, nagyon jó magyar készülékek is vannak, zárójelben jegyzem meg az Elektronika 77 Kft-től, önmaguknak is tudják nézni a vércukor értéket, és gyakorlatilag olyan felmérések is történtek már az Európai Endokrin Társaságban, a Magyar Diabétesz Társaságban 2014-16-ban, hogy ki lehet jelenteni, hogy a megfelelő vércukor mérés gyakorisága és az ez alapján történő terápiás változtatás nagyon sokban hozzájárul a cukorbetegek életminőségének a javulásához és a szövődménymentes élet meghosszabbodásához. És én most inkább a harmadik pontról szeretnék beszélni néhány szót, a mozgásterápiáról, amely évtizedeken át nem volt jellemző a magyar cukorbetegekre, sőt, kezdetben ágynyugalmat rendeltek el. Én magam sem tornázhattam, nem mehettem kirándulni. Az utóbbi idők tudományos kutatásai elsősorban Ausztráliában, Dél-Afrikában és Amerikában az említett dr. Neil Gordon klinikáján derült fény arra, hogy a mozgásterápia rendkívül hatékony az egyéb terápiák mellett, a diéta és az inzulin kezelés mellett. Rendkívül pontos tervet dolgoztak ki Cukorbetegség és testedzés című könyvükben, amely egyénre szabottan foglalkozik minden diabéteses beteggel. Ma már nagyon sok beteg van, akik győztek a cukorbetegségük felett, mert hajlandók voltak részt venni a testedzés küzdelmeiben. Természetesen csak orvosi felügyelettel és megfelelő kivizsgálás után lehet ezeket az edzésprogramokat elkezdeni, de nagyon változatos a skála, a gyaloglástól elkezdve a szobakerékpárig mindenféle aerob gyakorlat alkalmas erre, és nagyon fontos a fokozatosság, valamint hogy tudjuk a veszélyeit. Az, hogy azok az emberek, akik erre a klinikára járnak, csökkenteni tudták az inzulin szintjüket, illetve konkrétan képesek beszabályozni azt, hogy mozgás során hogyan küszöböljék ki a hipoglikémiát, a kómás állapot esetleges létrejöttét, az maga egy csoda. Esetleges

életveszélyes helyzetben, és arra ébredtem fel, hogy ő már nem is azt hittem, hogy rosszat álmodok, és gimnazista koromban pedig ezek a ketoacidotikus állapotok jöttek, de akkor még nem voltak vércukor ellenőrző készülékek. Viszont volt egy nagyon jó orvosom, akinek szeretném a nevét megemlíteni, a dr. Najvirt Gyula főorvos úr, aki mindvégig úgy tudott engem vezetni, hogy szoros volt az orvos-beteg kapcsolat, és soha nem féltem tőle, nem izgultam, amikor ellenőrzésre kellett menni, és nagyon jól tudott tanácsolni, nagyvonalú volt. Amikor orvosi egyetemre kerültem, akkor egyszerűen jól lettem, és soha többet nem került egy ilyen kómás állapotra már sor. Természetesen a tanulás is, a saját magam edukációja is azért belejátszott ebben, de mindmáig meg kell mondanom, hogy elég gyakran ingadozik az én vércukorértékem is, és valóban én Istennek tulajdonítom azt is, az ő gondviselő kegyelmének, hogy engem életben tart úgy, hogy éppen ebben az évben vagyok 50. éve cukorbeteg, és még kialakult szövődményem nincs, a szemfenék is épp, és ugye ez nagyon fontos a látáshoz, és egyébként pedig egy amputációs részlegen dolgoztam sokáig, és most is egy olyan helyen vagyok, ahol protetizálás is van, és mégis ezt jó szívvel tudom csinálni, mert tudom, hogy Isten velem van, és pontosan addig fogok élni, ameddig ő úgy gondolja, de természetesen úgy érzem, hogy van a katolikus gyerekeknek egy kis imája, amikor reggel azért imádkozik, hogy add Istenem, hogy tudjak az egészségemre is vigyázni. Tehát nagyon fontos, hogy mindent megtegyünk, és a cukorbetegnek nyitottnak kell lenni az újra, a változásokra, mert azt gondolom, hogy nem túl soká el fog jönni az az idő, amikor legalábbis az egyes típusú cukorbetegek gyógyíthatókká válnak, illetve talán az egyik legnagyobb félelem az, hogy a vércukor értéket gyakran kell mérni, és nincs olyan készülék. Ezt is tudnám mondani, hogy most már optikai szenzorok vannak, bőrgyógyászati szenzorokat is kezdenek kikísérletezni, illetve a nyál cukormérőjét is, a nyál cukormérése alapján, hogy ne kelljen annyiszor szúrni az ujjunkat. De humorosan azt szoktam mondani, hogy ma már olyan picik ezek a tűk, hogy két fájdalomreceptor közé esnek, és ezért nem fájnak. Talán még azt tudnám elmondani, hogy tehát a hit az meghatározó, hogy azt tapasztaltam, hogy ebben a betegségben soha nem szabad feladni, és ha nagyon extrém próbák is érik az embert, akkor is kérheti Jézus Krisztus segítségét. Egy alkalommal megcseréltem az inzulin beadását, és a rövid hatású inzulinból nagyon sokat adtam be, és akkor arra gondoltam, hogy ha most megijedek, akkor meghalok, vagy kómába esek, és úgy is maradhatok, vagy pedig imádkozom, és nem ijedek meg, és gyorsan imádkoztam, és egyszer csak megláttam, hogy az asztalon két hatalmas aszalgyümölcs mennyiség van zacskóban, amit előző nap kaptam betegemtől, és tudtam, hogy semmi másból nem tudok annyit enni csak ebből, és megettem mind a két zacskóval, és utána bejöttem dolgozni, és életben maradtam, és máskor pedig nagyon kilátástalan helyzetben a család, különösen, hogyha hívő tagok vannak, tudnak segíteni. Volt olyan, hogy már ketoacidózisban voltam, jöttek a hányások, és úgy volt, hogy kihívjuk a mentőt, és akkor annyira vágytam otthon maradni. És édesanyám annyit mondott, hogy hát itt van Jézus, akkor van valami probléma. És akkor hirtelen megnyugodtam, és elgondoltam, hogy végeredményben akkor a világon semmi probléma nincs. Elaludtam, és arra ébredtem fel, hogy otthon vagyok, és megszűntek a tüneteim, és azután otthon is ki tudtam már ezt kurálni. A gyülekezet is nagyon meghatározó. Én egy olyan diabéteses beteg vagyok, ember vagyok, aki szereti elmondani magáról, azért is, hogy vannak bizonyos helyzetek, amikor csak a környezet segíthet, és ha nem tudják, akkor később jön a segítség. Másrészt pedig az őszinteség miatt is. Volt már olyan, hogy Esperes úr kérdezte meg, hogy hogy vagyok, és éppen akkor évszakváltásnál voltam, és nagyon ingadozott a cukrom, és elmondtam, hogy már alig bírom, hogy 2 és 20 között ingadozik a cukor, és nem tudom már ezt megváltoztatni, és annyit mondott a villamoson, hogy fog imádkozni értem, és 2 nap sem telt bele, teljesen rendbe jöttem, és én tudom, hogy ez az ő imádságának az eredménye volt. A gyülekezet megtartó erő, és másrészt pedig arra is megtanít, hogy rendszeres, mértékletes életmódot folytassak, és értsem meg a szenvedő embereket. Én úgy is érzem, hogy ez az egyik hivatásom, hogy őket egy másik oldalról is jobban megértem, és talán bátorítani is emiatt jobban tudom. Azzal a jövőképpel tudnám befejezni, hogy a Filippi 3

0: 21-ben van az a vers, hogy amikor majd Jézus Krisztus visszajön, akkor el fogja változtatni a mi gyarló testünket egy dicsőséges testé, azzal az erővel, amellyel a mindenséget is megteremtette. Mert nem lehet reménység nélkül élni, és minden krónikus betegnek az a reménysége, hogy nem tart örökké, egyszer meg fog gyógyulni.
1: Az elmúlt percekben bizonságtételt hallhattak az Európa Rádió szerkesztésében. Mai látogató egészség és életmód magazinunkat egy igei tanítással zárjuk, melyet Cserniga Gyula, beregszázi református lelkipásztor tolmácsol a Pulzus Rádió szerkesztésében.
2: Áldás békességet, Cserniga Gyula vagyok, beregszázi református lelkipásztor. Szeretettel köszöntjük a rádió hallgatókat, és Isten igéjét olvasom Lukács evangéliumából, a 17. fejezetből, a 11. verstől a 16. versig. Amikor útban volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak, és amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. A mai téma a diabétesz, és valljuk be, hogy erről a betegségről, vagy erről az állapotról különösebben nincs írva semmi sem a Bibliában. És az imént felolvasott igeszakasz sem kapcsolódik szorosan ehhez a betegséghez. És bár ismert volt ez a betegség az ókorban is, Krisztus korában is, és úgy is nevezték már akkor is, hogy az édes vizeletnek a tünetei, meglehetősen homályban tapogatóztak ezzel a betegséggel kapcsolatban, a betegség miben létével. A betegség elnevezése is kicsit későbbi korokhoz kötődik, és jól tudjuk azt is, hogy tünetmentessége elérhető, de végleges és teljes felépülés nem érhető el az orvostudomány mai állása szerint. Isten igéje, amelyet Lukács evangéliumából olvastam, aki maga is orvos volt, többször úgy hivatkoznak rá a Bibliában, mint Lukács, a szeretett orvos. Arról olvasunk most, hogy 10 leprás ember jön, akik találkoznak Jézussal, és akik meg is gyógyulnak. Jó reményekkel nem szeretném azonban ámítani a hallgatókat, nem szeretném azt mondani, hogy olyan könnyen meg lehet gyógyulni. És azt sem tudom, hogy volt egyáltalán eset arra, hogy bárki is tökéletesen meggyógyult, felgyógyult a cukorbetegségből. Viszont az is igaz, hogy a lepra az egy sokkal kilátástalanabb helyzetbe taszította azokat az embereket, akik ebben a betegségben szenvedtek. És talán ma is sokkal kilátástalanabb helyzetbe taszítja őket. A kor társadalma teljesen elfordult a leprásoktól, rettegtek tőlük, és még a közelükből is el akartak menni. A gyógyulás reménye nélkül, a lassú elmúlás tudatával élték napjaikat, várva arra, hogy a szervezetük, a végtagjaik egymás után felmondják a szolgálatot. És az igeszakasz alapján sokkal inkább tehát az emberi hozzáállásról szeretnék beszélni, mint konkrétan erről a betegségről. Statisztika ide vagy oda, hiszem azt, hogy Istennek van hatalma meggyógyítani, és nem csak tünetmentessé tenni embereket. És aki a veséket és a szívünket megvizsgálja, minden bizonnyal nem áll meg a hasnyálmirigy előtt. Van hatalma gyógyítani. És azt látjuk az igeszakaszban, hogy ezek a betegek, akik jönnek szembe Jézussal, elkezdenek kiáltozni és elkezdik kérlelni őt. Amikor hordozunk egy-egy betegséget, a betegség nyomorúságát, bizony, hogy kevesen vannak, akik nem kapnak minden szalmaszál után a gyógyulás reménységében. És amikor szembe jön Jézus, életünknek valamelyik szakaszában, jön az a Jézus, akiről talán sok mindent hallottunk már, még akkor is, hogyha egy ilyen elszigetelt csoporthoz tartozunk, még hogyha messze is vagyunk tőle, a gyógyulás reményében sokan kiáltanak, sokan kiáltunk hozzá ma is. Sokan keresnek kapcsolatot a transzcendenssel, mert vágynak a gyógyulásra. Fontos azonban tisztázni, hogy kit is szólítunk meg, hogy kitől várjuk a segítséget. Jézus Mester, könyörülj rajtunk! Nála valóban kereshetünk gyógyulást, és kereshetünk könyörületet. És láthatjuk azt, hogy nagyon sokszor el sem kell mondanunk, hogy mire van szükségünk, mert az Úr látja, ismeri a mi betegségeinket is. És beleszól, bele akar szólni a mi életünkbe is, és gyógyít és megkönnyörül, hordoz bennünket. És talán az sem véletlen, hogy elküldi ezeket az embereket a paphoz, akinek joga és kötelessége megvizsgálni és kimondani a leprásokról, hogy megtisztultak, meggyógyultak. Mert ezt talán úgy mondanánk, hogy elküldte őket kontrollra. mert az Isten átruházza ezt a szerepet papokra, orvosokra, hogy felügyeljék, nyomon kövessék a gyógyulást. Korábban mondtam, hogy az emberi viszonyulásról szeretnék inkább beszélni, az emberi viszonyulásra szeretném a hangsúlyt fektetni, és az első ilyen viszonyulás, hogy akár csak ezek a leprás férfiak, tudjuk mi is megszólítani Jézust. Akár a magunk esetlen módján is. Talán nagyon sokan mi is ott vagyunk Samária és Galilea között, különösen amikor egy betegség árnyékolja be az életünket, ott vagyunk Samária és Galilea között a megvetett babonaság és a racionális vallás határán, tudjuk alázatosan megszólítani Jézus Krisztust, akkor is, hogyha eddig csak távolról hallottunk róla. Ragadjuk meg az alkalmat, könyörögjük hozzá. És a másik viszonyulás, az is egy szomorú statisztikai adat, amiről itt Lukács beszámol, hogy bizony a 10 férfi közül egy jött vissza, hálát adni és dicsőíteni az Istent, pedig mindegyikük átélte a gyógyítást. Olyan sokszor mégis megfeledkezünk arról, hogy kaptunk még időt, megkönyörült rajtunk az Isten, hogy javult az életünk, nem kínoz oly nagyon a betegség, és mégsem megyünk vissza az Istenhez hálát adni. Ha egy kicsit távolabbról nézzük, a cukorbetegség talán olyan, mint a bűn. Gyógyíthatatlanul jelen van és rontja a mi életminőségünket. És a gyógyszer az a belső kapcsolat lehet az Istennel, ami megakadályozza, hogy még jobban elterjedjen, pusztítson körülöttünk és bennünk. Ezért fontos a mi viszonyulásunk, nem csak a betegséghez, hanem az Istenhez is. Fontos a hálaadás, az arcra borulás Jézus Krisztus előtt, mert ő meg tud tartani mindezek közepette is. Meg tud tartani a betegségben, segít elhordozni azt. Tőle kérjünk erőt. Így legyen. Amen.
1: Igei tanítást hallottak, melyet Csernyigan Gyula, a beregszázi református lelkipásztor tolmácsolt a Pulzus Rádió szerkesztésében.

Az elmúlt percekben Látogató című egészség és életmód magazinunkat sugároztuk a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésében. Mai témánk a diabétesz, azaz cukorbetegség volt. Reméljük, hallgatóink számára is hasznosak voltak a hallottak, és sokak számára segítséget nyújtott műsorunk. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, Bíró Istvánt hallották. Kérdéseiket, visszajelzéseiket várjuk a 0264 44 19 68-as telefonszámon, illetve az agnus@agnusradio.ro e-mail címre.

látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség- és életmód magazinját hallották.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit hétfő déli magazin műsorunk második órájában. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják.

Ebben az órában hamarosan híreket mondok, majd mesekosár rovatunkkal várjuk a legkisebb rádióhallgatóinkat. Ezután pedig SOS magazin műsorunk következik. Ha tehetik, tartsanak velem a következő egy órában is.

0: Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3-as MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül a www.agnusradio.ro honlapunkon. Írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy személyesen felkereshetnek minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A pontos idő 1 óra, híreink következnek. Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Újabb rendkívüli ülésszakot tart a parlament. Történelmi mélypontra süllyed ezekben a napokban a Duna vízhozama a romániai szakaszon. 513 tűzesethez riasztották a tűzoltókat az elmúlt 3 napban. Táskákat és tanszereket kapnak az iskolakezdők Marosvásárhelyen. Az előrejelzések szerint ma meleg, napos időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. Augusztus 3-a és 6-a között újabb rendkívüli ülésszakot tart a parlament, írja az Agile Press. A szenátust a biológiai diverzitás megőrzésére vonatkozó országos stratégia elfogadására hívták össze, rendkívüli ülésszakra. A stratégia az országos helyreállítási terv egyik, mintegy 1 milliárd euró értékű mérföldköve. A Felsőház honlapján közzétett program szerint ma és csütörtökön a szakbizottságok üléseznek, holnap és szerdán pedig plenáris ülést tartanak a szenátorok. A képviselőházban ma és szerdán lesz plenáris ülés végszavazással, holnap és csütörtökön pedig bizottságokban zajlik a munka. A képviselőház napi rendjén a köztisztségviselők fethetetlenségére vonatkozó jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló tervezet, valamint a szenátusban elsőházként elfogadott jogszabályjavaslatok szerepelnek. A Duna vízhozama a következő napokban másodpercenként 1400 köbméterre csökkenhet a Báziásnál, ahol a folyam belép Romániába. Ez a mennyiség megegyezik az 1985-ben mért történelmi mélyponttal, közölte az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet. Az előrejelzés szerint a vízhozam augusztus 9-éig ezen a szinten állandósul. A sok éves augusztusi átlag másodpercenként 3900 köbméter. A Román Vízügyi Igazgatóság szerint Csernavoda térségében a Duna vízszintje naponta mintegy 2-3 cm-re csökken, és a jelenlegi körülmények között még 4-5 napig biztosít hűtővizet az atomerőműnek. A Román Vízügyi Igazgatóság vezérigazgató helyettese Szorin Ründású tájékoztatása szerint Báziásnál jelenleg 1590 köbméter per másodperces vízhozamot mérnek, de augusztus 7-éig ez a mennyiség körülbelül 1450 köbméter per másodpercre csökkenhet. Ezért sürgőségi beavatkozásukkal próbálják a víz egy részét Balaágból, az öreg Duna medrébe terelni. A román haditengerészet segítségével végzett mederfelmérések alapján kövekkel megrakott uszályukat süllyesztenek el. Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy Romániában augusztusra országos energetikai válsághelyzetet hirdetett az áramtermelés csökkenése miatt. Az energiaügyi tárcát is vezető kormányfő szerint az intézkedésre az asszály, valamint a folyók és különösen a Duna alacsony vízhozama miatt volt szükség. A kormány 7 millió lejt utalt ki a közlekedési minisztériumnak azokra a csernavodai munkálatokra, amelyekkel biztosítani lehet az atomerőmű 2. reaktorának működését. Összesen 513 tűzesethez riasztották a tűzoltókat az elmúlt 3 napban. A lángok több mint 2300 hektár területet érintettek. Tájékoztatott ma az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség. A közlemény szerint pénteken, szombaton és vasárnap történt tűzesetek túlnyomó többsége. Összesen 373 eset tarló és vegetáció tűz volt. A 3 nap alatt a katasztrófavédelmi egységeket több mint 5400 vészhelyzetek helyzethez riasztották, és 4222 bajba jutott személy részesült orvosi ellátásban. Az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség tájékoztatása szerint a tűzoltók emellett 667 alkalommal veszélyes helyzetekbe került embereket és állatokat mentettek meg. 25 esetben pedig autóbalesetekben megrongálódott járművekbe szorult sérülteket szabadítottak ki. A gyors beavatkozásoknak köszönhetően végül 39 kritikus állapotban lévő ember életét sikerült megmenteni. Az elmúlt 3 napban összesen 41 roálert riasztást adtak ki hatóságok. Ezek többségében medvék jelenlétére figyelmeztették a lakosságot. A tűzoltók emlékeztetek arra, hogy tilos a száraz növényzet égetése. A tarló, a tőzeges területek, az erdei avar, a nád vagy a füves növényzet égetésére vonatkozó tilalom megszegése szabálysértésnek minősül, és magánszemélyek esetében 7500 és 15000 lej közötti, jogi személyek esetében 50000 és 100000 lej közötti bírsággal sújtható. Ingyenes iskolatáskát és tanszereket kapnak azok a gyermekek, akik a 2026-os 2027-es tanévben valamelyik marosvásárhelyi állami iskolában kezdik az előkészítő osztályt. A Városi Tanács elfogadta az első iskolatáska program elindítását, amely 250000 lejt különített el a város költségvetéséből. A döntés értelmében a táskákat tanszerekkel és az iskola kezdéshez szükséges felszerelésekkel töltik meg. A program célja, hogy csökkentse a családok tanévkezdéssel járó kiadásait. Az első iskolatáska programot kezdeményező Kovács Mihály Levente közölte. Ez a kezdeményezés azért fontos, mert sok család számára a tanévkezdés jelentős anyagi terhet jelent. A program segít csökkenteni ezeket a költségeket, miközben hozzájárul ahhoz, hogy minden gyermek egyenlő esélyekkel kezdhesse meg az iskolát. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 59 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma megint meleg, napos idő várható. A napcsúcs hőmérséklete 33 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink az Azsa Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkes.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a szamosfalvi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: Amikor mindezt hallották, az apostolok és a testvérek megnyugodtak. Dicsőítették Istent, és így szóltak, akkor tehát a pogányoknak is megadta Isten, hogy megtérjenek és éljenek. Cselekedetek könyve 11. részének 18. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum.
4: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Reklám.
6: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
7: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
8: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
9: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
10: www.agnusradio.ru
9: Közösségünk honlapja.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
11: Mesekosár rovatunkban ma Süni mesének egy részét hallgatjuk meg.
12: Mesekosár.

0: Jó napot kívánok! Menetjegyeket, bérleteket kérem felmutatni. Egy szíves az a csokorrufival, menj kicsit arrébb. Ja, köszi! Te, ne nyalogasd az ablaküveget, nem látod, milyen koszos. Lufi Delfi Campo.
1: Szeretnénk megkérni az utazó közönséget, hogy a nagymarha melem miatt deformálódott sínpára a várakozók és egy mazzas segítségével próbálják meg helyre ráncigálni a szerelvényt. Kaller professzor mutatja.
0: Mutatom!

a segítség. Gyere, Csacsi, segíts házat építeni! Kérte meg Torzsarágó a nyuszi a szamarat. Kettesben gyorsabban megy a munka, meg vidámabb is. Majd máskor, most szörnyen fáj a fejem, felelte ABC a szamár, és fájdalmasakat sóhajtott, mintha tényleg fájna a feje. Az igazság kedvéért meg kell jegyeznünk, hogy a hangzatos ABC nevet viselő szamár az ABC-nek csak két betűjével kötött közelebbi barátságot, és így állandóan csak ezt a kettőt ismételgette. I-á, i-á, i-á. Ennél többet aztán a nyuszi nem is mondott neki. Neki látott a munkának. Kötént kötött, kesztyűt húzott, és elkezdte rakni a falat. Ebédre Torzsarágóné levest főzött. De milyen levest! Illatosat, ízeset, finomat! Megérezte a szamár a leves illatát, és rögtön összefutott a nyál a szájában. Elment hát a nyuszihoz, és így szólt. Torzsarágó, emlékszel, megígértem neked, hogy majd máskor segítek. Hogy ne emlékeznék? Na, most eljöttem, hogy segítsek neked a levest megenni. Kettesben mégiscsak gyorsabban végzünk vele. Köszönöm a segítséget, mondta a nyuszi. De most már egyedül is elboldogulok.

0: Holnap ugyanekkor folytatjuk Sűnyen című mesét. Most pedig névnaposainkat köszöntjük fel Lőrinc Annával.
1: A mai napon, augusztus 3-án a következő névnapokat ünnepeljük. Hermina, Ágost, István és Kira. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Hermina női név, a Hermán férfi név női párja, más feltevések szerint a germán Ermin vagy Irmin isten nevével függ össze. Az Ágost férfi név a latin Augustus név magyar változatából, Augustus, való, de lehet a szintén ebből származó Ágoston név rövidülése is. Jelentése magasztos, fenkölt. Női párja az Augusta. Az István férfi név a görög Stefanos névből származik. Jelentése koszorú. Női párja Stefánia. A Kíra a görög eredetű szláv név, a círus férfi név szláv kír változatának a női párja, aminek a jelentése úr, uralkodó. Köszöntjük tehát augusztus 3-án minden Hermina, Ágost, István és Kira nevű hallgatónkat. A következő dal nekük szól.

0: Névnaposainkat köszöntöttük, Isten éltesse őket. A következőkben SOS magazin műsorunk következik Szecsődi Árpád szerkesztésében.
1: SOS. SOS.

Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket az Agnus Rádió SOS rovatában. Mai műsorunkban egy rendkívüli és inspiráló élettörténetet hoztunk el Önöknek. Vendégünk Keszeg József Arnold kántor, akit eddig lelkeket emelő szolgálatáról ismerhettünk, ám most egy teljesen új, lenyűgöző hivatás felé tart, arra készül, hogy hivatásos pilóta legyen. Bár a szárnyalást már motor nélküli repülőgépek fedélzetén vitorlázokon kezdte el gyakorolni és kitapasztalni, most a nagygépes pilótává válás útján halad. Vajon hogyan kanyarodott a templomi orgonától a kifutópálya felé az élete? Mi adta meg a végső lökést ehhez a magassági kalandhoz, és milyen megismételhetetlen élményekkel gazdagodott eddigi útja során? Nem mellékesen pedig kik voltak azok? A segítő kezek és baráti lelkek, akik kiálltak mellette, amikor a legnagyobb szükség volt rá. Tartsanak velünk, mert most minden kiderül. Következzen a vele készített beszélgetés.

0: Szeretettel köszöntelek, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és hát láttam, hogy hát készülsz pilótának. És akkor úgy meglepődtem, hogy hűha, hát az elég sokba kerül, meg bizonyos gondolatok átfutottak az agyamon, hogy hát vajon az mennyibe is kerülhet, vajon hogy lehet valaki, hogy juthat valaki oda, hogy pilóta legyen. Tehát mindezekre a dolgokra, hogy nem csak én vagyok kíváncsi, gondolom, hogy a hallgatók is kíváncsiak lennének, hogy mivel jár az, hogyha valaki pilótának készül.
1: Hát igen, általában a pilóták úgy vannak, hogy ilyen gyerekkoruktól már jön ez az álom, és próbálják megvalósítani. Én is így voltam, hát olyan 7 éves korom óta volt ez az álom. 7 éves korom óta akartam pilóta lenni, csak mindig ez volt, ahogy te is mondtad, az anyagi dolog. Közben aztán idővel kiderült, hogy a Wizz Airnek van egy lehetősége, van egy saját akadémiája, ami által természetesen egy nehéz felvételi után, hogyha bejutsz, egy úgymond minimálisabb összeget ki kell nekik fizes, ők iskoláztatnak, illetve a többi része az összegnek majd szépen le lesz vonva a fizetésből. Úgyhogy ez egy nagyon jó lehetőség minden fiatalnak, anyagi szempontból is.
0: Hogy jutott hozzád el ez az üzenet, vagy hogy kerültél el a Wizz Airhez, hogy egyáltalán ott, tehát hogy jelentkeztél oda?
1: Én nekem már a repülőtársaság elég régóta az álmaim része, nem csak, hogy mint munka, hanem azért is, mert én először, amikor nagy gépet láttam, az épp pont egy Wizz Air gép volt. Bátyám a Marosvásárhelyi reptéren dolgozott, meglátogattuk, illetve akkor szállt le egy gép, az volt az első gép, amit megláthattam közelről, és azóta így videókat néztem a Wizz Airről, YouTube-on egy csomó videót így repülőkről, de főleg Wizz Airről kerestem. Akkor nem is tudtam, hogy léteznek géptípusok, stb., hanem mint azt mondtam, hogy ezek Wizz Air gépek, és annyi. És azután, mikor még így érdeklődtem, mikor még olvastam a Wizz Airről egy csomó dolgot, azután derítettem ki, hogy van ennek egy akadémiája.
0: És mondtad már, hogy gyerekkorod óta álmod volt ez. Hogyan látod ezt gyerekként?
1: Gyerekként egy annyit, hogy hát jelentkezek egy iskolába, mint egy egyetem, vagy liceum, vagy hasonló, és azután megtanítanak, és megyek pilótának. Akkor természetesen gyermekként nem is gondoltam én olyanra, hogy anyagi dolgok, vagy sok pénzbe kerülne, hanem ők megtanítanak, és én megyek. Abba a korban még nem gondol az ember így az anyagi háttérről. És 16 éves koromban jött egy ilyen lehetőség itt nálunk Romániába. A repülőklubnál van lehetőség repülni, és természetesen ingyen repülni, ami Európában ez az egyedüli hely. Fel kell iratkozni, minden januártól februárig vannak az iratkozások, az országban, a nagyobb városokban vannak repülőklubok. Én a Marosvásárhelyi repülőklubnál iratkoztam be vitorlázó repülőképzésre, és 2 év alatt megszereztem a vitorlázó repülő licenszemet. Jelenleg is, mikor az időm megengedi, repülgetek. És ez egy nagyon jó kezdet erre a mesterségre, erre a szakmára.
0: Azért milyen volt mondjuk az, hogy fent lenni az égbe? Először gondolom, hogy nem egyedül mentél fel, nem egyedül voltál mondjam egy ilyen vitorlázó repülővel. Milyen élmény volt számod a legelőször, amikor így fent voltál, mondjuk valakivel, és utána milyen volt az, amikor egyedül már voltál, meg gondolom voltál egyedül is, hogyha, tehát vezettél már ilyen repülőt, vitorlás repülőt.
1: Igen, természetesen az első repülések nem egyedül történnek, sőt az első 1-2 repülés az úgy történik, hogy úgymond egy ilyen sétarepülésként dolgozzuk fel, hogy legyen időnk még bámulni a tájat, mert azután jön a haddelhad, azután jön a képzés része, ami eléggé bonyolult, szóval meg kell tanulni, már nagyon nehéz, csak hogy egyenes vonalba repülj, és ne dőlj el jobbra-balra. Az első repülések, ahogy mondtam, oktatóval voltak, és azután szépen lassan kezdődött a képzés, kezdődött, hogy meg kellett tartsuk, hogy egyenesen menjünk. A kanyarok, mivel az is elég bonyolult, nem csak egy kormány van, ott vannak pedálok is, kanyarba botkormányt, illetve pedált is kell használni. Kell tartani a sebességet, konstans 100 km/h a mi vitorlázó repülő típusunkon. Azután jön pedig persze a felszállás, illetve a leszállás, és ebből áll az iskolakör. Konkrétan felszállsz, 4 fordulatból megkerülöd a repteret, illetve leszállsz a pálya másik felére.
0: És ehhez gondolom hozzátartozik az is, hogy kell figyeld a műszerfalat is, ugye az is neked jelzi, hogy hogy állsz a levegőbe, mint vagy.
1: Természetesen, szóval ez itt, hát van ez az angol szó, ez a multitasking. Ez nagyon bonyolult dolog, kell közbe beszélj a rádión, a toronnyal, kell figyelj ki, hogy nehogy mondjuk belemenj egy másik gépbe, vagy valaki ott legyen neked az útba, kell figyeld a műszerfalat, és természetesen, hogy hogyan irányítod azt a vitorlázó repülőt. És ami különleges itt, hogy nem olyan, mint a sofőrsuli, hogy azután repülsz egyedül, amiután megszerezted a licencedet, vagy sofőrsuliban a jogosítványodat, hanem itt, amielőtt megszereznénk a licenszünket, mi egy bizonyos órát le kell repüljünk egyedül. És nekem az első egyedüli repülésem egy nagyon különleges élmény volt. Általában felkészítik a diákot, felkészítik a tanulót, hogy jó, akkor holnap, hogyha jól fogsz repülni velem, akkor azután fogsz egyedül menni. No, nálam nem így volt. A mi vitorlázó repülő típusunknak úgy van a beosztás, hogy a diák előlül, és az oktató mögötte, azaz tandem felosztás. És repültünk, azt hiszem, hogy aznap 4 iskolakört repültünk, az oktató minden leszállás után kiszállt, mert mindig mondta, hogy kényelmetlen az a párnája, igazítsa meg. Ugyanúgy a 4. leszállás után is kiszállt, ott igazította a párnáját, stb. És eljött a felszállás ideje. És egyszer csak látom, hogy kívülről nem ült be már a vitorlába, rám csukja az ajtót, és integet kívülről, és akkor már fel kellett szállni. Nagyon jó volt, nagyon szabad érzés, eszméletlen, nem lehet semmivel sem összehasonlítani. Mai napig, amikor repülök, amikor felszállok a levegőbe, elfog egy olyan érzés, ami máshol sehol sem tud. És a legnagyobb izgulás a leszállásnál volt, ugyebár minden repülésnek a legkritikusabb része a leszállás, de hál' Istennek jól sikerült az is.
0: Tisztázzuk egy kicsit a hallgatók előtt azt is, hogy különböző vitorlázó gépek vannak. Látom, van motorral és van motor nélkül is. Te milyennel kezdted, vagy milyen próbáltál ki eddig? Mind a kettőt kipróbáltad?
1: Igen, hogyha nagyon részletesen veszük, akkor még 3 részre is osztható. 2 típusú motoros van, és 1 típus motor nélkül, de a motor nélkül itt is fel lehet osztani több részbe. Amikor már a performance részére osztodunk, akkor a motor nélküli az lehet egy iskolázó, vitorlázó repülő, ami jó mindenre, azaz lehet vele iskolaköröket, műrepülést, vagy akár távrepülést is repülni, illetve vannak a külön performance vitorlázók, amik külön vagy távrepülésre, vagy műrepülésre vannak. Illetve a motorosokból is 2 típus van. Az egyik, aminek erősebb motora van, és képes felszállni magától, illetve van az a típus, amelyiknek van motora, de felszállni nem tud, nincs annyi ereje, csak levegőben tudja tartani magát, mondjuk távrepülés esetén, hogyha nincsen már olyan kondíció, hogy az ember haza tudjon érni, akkor a motor segítségével hazaérhet. Én a klasszikus motor nélküli vitorlázóval repülök, és több típuson is, de egyiknek sem volt motora.
0: Mit szólsz akkor már hozzá, hogyha már a repülés témájában vagyunk, mit szólsz a sárkányrepüléshez? Azt kipróbáltad-e?
1: A sárkányrepülést nem. Gondolkoztam majd, hogy kipróbáljam. Kíváncsi vagyok. Az a helyzet, hogy ott még nagyobb csend van, mivel ott nem repülsz olyan nagy sebességgel. Természetesen a vitorlázó repülő és a kisgép között is óriási a különbség. Repültem kisgéppel is, mint utas. Hát ott mindig van egy zaj, az a természetesen a motor, amelyik ott zúg a füledbe, van egy ilyen vicc a pilóták között is, hogy a kisgépbe ott elől az a motor, az a légcsavar, az egy ventilátor a pilótának. Az, hogyha repülés közben megáll, akkor a pilóta elkezd izzadni.
0: Azt hiszem, hogy az utasok is elkezdenek izzadni a pilótával együtt.
1: Természetesen, de ezt nem szabad átadni, és mindig arra készítenek, mindenre felkészítenek bennünket. A motor nélküli vitorlának is, vitorlázónak is 2 fajta lehetőség van, hogy feljuttassanak minket a levegőbe, felhúzhatnak repülővel, vagy akár csörlővel. A csörlő ez egy olyan eszköz, akkora, mint egy kamion, és van 2 ilyen nagy kerek tambúrja az oldalán, a pálya másik végébe van, mi a pálya másik végébe vagyunk, és egy traktor, vagy akár egy autó kihúzza nekünk szépen azt a kábelt, nagyjából ilyen 1000 méternyi hosszú kábelt, mi azt becsatoljuk a vitorlához, és az a csörlő, az elkezdi feltekerni ezt a kábelt, és akkor szépen, mint egy kisgyerek, ahogy felhúzza a sárkányt, ugyanúgy felhúz minket is a csörlő, de a csörlő által nem szerzünk olyan nagy magasságot, tehát mondjuk olyan 300 és 400 méter között. Ez a kábel hosszúságától is függ.
0: De mondjuk attól is függ, hogy kihasználhatjátok a meleg levegő... Természetesen. A felhőknek az állását, ugye, hogyha nem tévedek.
1: Igen, ez a távrepülés. Persze a földről valahogy csak fel kell jussunk, hogy fogjunk ennek neki. Igen, a távrepülés is egy nagyon vagány dolog, de az is nagyon izgalmas. De hogyha felnézünk az égre, sokszor látjuk azokat a szép, puha bárány felhőket. Na, azok a felhők kellenek nekünk, és az a lényeg, hogy hát természetesen a felhők úgy alakulnak, hogy a meleg levegő, illetve a páratartalom felemelkedik a földről. Na, mi megyünk szépen a felhő alá, és ahogy az a levegő emelkedik, az emel minket is. És akkor mi a műszerfalon látjuk, hogy hoppá, itt nem csökken a magasságunk, hanem nő, igen. És akkor szépen is spirálozunk, körbe, karikába megyünk a felhő alatt, és felemelkedünk a felhő alá. Ez lehet 1000 métertől, lehet mondjuk olyan 3000 méterig is feljuthatunk, ez attól függ, hogy a felhő milyen magasságon van. És akkor a távrepülés abból áll, hogy felemelkedünk a felhő alá, azután megyünk a következő felhőig, ugyebár nincs motorunk, úgy csökken a magasságunk, megint kapunk egy felhőt, megint emelkedünk, és így
0: és
1: tovább.
0: Mindig.
1: Igen, vannak olyan helyzetek, hogy megyünk, látjuk, hogy kezdenek elfogyni a felhők, na akkor megyünk visszafele, de elfogynak teljesen. És ugyebár nekünk nincs motrunk, le kell szálljunk. És mi meg vagyunk tanítva, hogy hogyan kell kiválasztani egy jó telket, ahova leszállunk. Mondjuk egy frissen learatott búzatábla, vagy egy tárcsázott akármilyen határi föld, és mikor még nagy a magasságunk, kiválasztjuk ezt a telket, szépen oda leszállunk, utánunk jönnek az utánfutóval,

0: kell csinálni, hogy biztonságosan leszálljunk. Milyen métertől megyünk, szállunk le előre, milyen métertől, milyen magasságtól fordulunk vissza, hogy szálljunk le. Ezt is jól meg kell nézni, mivel természetesen a pálya nem végtelen, és bármikor elfogyhat.
1: Tehát vannak dolgok, amiket érdemes megtanulni és érdemes tudni, mondjuk olyan valakinek, aki ehhez hozzá akar kezdeni. Viszont te tovább léptél akkor egy lépéssel, ha jól tudom, mert most már nem csak ilyen vitorlázó repülőgépet akarsz vezetni, hanem nagyobb gépeket is. Na ez, hogy jutottál el idáig? Ez egy érdekes dolog lehet, hogy tehát ma holnap, amikor meghívlak legközelebb ide, már egy pilótával fogok beszélgetni lehet.
0: Igen, reméljük. Úgy volt, hogy minden évben nekem feljött ez az álma, hogy én pilóta akarok lenni, én nagy gép pilóta akarok lenni. Nos, feljött, de mindig az volt, hogy nem olyan az anyagi helyzet, akkor nem. Na és akkor tavaly nyáron repültem, már megvolt a vitorlázógép licenszem, de még nagy géppel nem repültem. Tavaly nyáron repültem először nagy géppel. Egy repülőtársaság bejárat volt Marosvásárhelyről Budapestre, és amikor megláttam, így nagyon közel meg tudtam érinteni a gépet, és beültem az ülésbe, és felszálltunk. Én azt mondtam mindenkinek, Budapesten is, csak azon járt a fejem a repülőgépen is, hogy én pilóta akarok lenni, és erről nem fog most már senki sem lebeszélni, és akármit kell, megcsinálok, de én pilóta akarok lenni. Hazajöttem, mindenkinek megint elkezdtem mondogatni, hogy pilóta akarok lenni. Közben kiderült, megismertem egy fiút, aki kolozsvári, velem egy idős, és ő már első tiszt, ő már pilóta a Wizz Airnél. Elbeszélgettem vele, adott pár tanácsot, és akkor a család is, mikor látta, hogy nagyon-nagyon, hogy erről nem lehet úgymond lebeszélni, és nagyon akarom, akkor azt mondták, hogy figyelj ide, összeülünk, és segítünk, anyagilag támogatunk bármiben, hogyha ez az álmod, hogyha ezt akarod elérni, akkor mi ott vagyunk melletted, és segítünk neked. És akkor így indult, feliratkoztam, szépen elkezdtem készülni, már amikor hazajöttem Budapestről, már lassacskán elkezdtem készülni a felvételire. Október közepén jelentkeztem, illetve a felvételi az 5 fázisból áll. Október végén írtam meg az első vizsgámat, az első fázisa a felvételének, ami online volt. Matek, fizika és egy csomó ilyen ügyességi teszt, meg ilyen multitasking, amiről beszéltem az előbb. És hát erre az eredményre sokat kellett várjak. Várakozással telt el a karácsonyom, az új évem, és január 6-án kaptam meg a választ, hogy igenis sikerült az első fázis, és rá pár napra már következett a második fázis, ami egy pszichológiai teszt volt. Hát ez ilyen 3 órába telt, nagyjából ilyen 400-500 kérdésből állt. Nem volt nehéz, csak fárasztó egy kicsit azokat a kérdéseket megválaszolni, mindent elolvasni, természetesen minden angolul folyik. És azután jött a következő 2 fázis, ami már fizikai jelenlét volt. Kaptam egy meghívót Budapestre a repülőtársaság tréning bázisára, és a 3. fázis az abból állt, hogy 4-en voltunk egy csoportban, és kaptunk egy feladatot, és azt meg kellett oldani. A fő lényeg, hogy jól kell kommunikálni, nem szabad főnökösködni, és nem szabad leszólni a másikat. Ők arra törekszenek, hogy olyan embereket vegyenek fel, akik nagyon jók csapatmunkából, és megértik a csapattársukat, és talán, hogyha nem értenek egyet, akkor emberiesen, kedvesen tudnak egy véleményt mondani. És azután aznap már megtudtuk az eredményt, és ugyanazon a nap volt egy végső interjú a felvételizőkkel.
1: És akkor ezek szerint mind sikeres volt?
0: Hál' Istennek, igen. Aznap már megtudtam az eredményt, hogy bejutottam. Hát óriási boldogság, öröm töltött el, hívtam a családomat, mindenki nagyon-nagyon örült, sokat meg is sirattam, így örömkönnyeket. Hát nem láttam, de hallottam, hogy elérte őket az ugyanúgy az izgalom.
1: Hát mindenképpen nem semmi. Mégis hány évet tart egy ilyen képzés, vagy mennyi ideig? Mert még mindig képzés alatt vagy, gondolom, vagy még mindig a képzéshez hozzákezdtetek, vagy még nem?
0: Még nem kezdtünk hozzá. Október 12-én fogom kezdeni. A képzés a repülőtársaság leírása szerint

0: 18 hónaptól eltarthat 24 hónapig. Nos, ez azt jelenti, hogy Nyíregyházán történik a képzés nagy része, ahol egy kicsi gépen fogunk tanulni, elméletet fogunk tanulni. Az első 3 hónap az csak elméletből fog állni, de olyan durván, olyan 2 év lesz Nyíregyházán. Ez attól függ, hogy mennyire lesznek elérhetők a repülőgépek, mert ugyebár kell javítani, sokkal nagyobb a biztonsági óvintézkedés a repülőkön, mint egy autón, mert akármi történik, nem olyan, mint a kocsi, hogy félrehúzunk, hanem a levegőbe vagyunk, és ott fel kell készülni minden lehetséges helyzetre. Szóval nagyjából olyan 2 év Nyíregyházán, ami után még jön egy type ratingnek nevezik, meg kell tanulni a repülőgép típuson repülni. Ugyebár a Wizz Airnek Airbus A320-as családja van, és ezen a típuson meg kell tanulni repülni, és el kell menni egy helyre, ahol olyan szimulátor van, amelyik így mozog, és minden valós helyzetet tud szimulálni, és itt minden helyzeten átmegyünk, és megtanítanak, az még olyan 2 hónap nagyjából.
1: Jó hallani ezt, főleg azt, hogy olyan lelkesen beszélsz ezekről a dolgokról, de milyen volt számodra az, amikor megláttad, hogy a nagy repülőgépnek a műszere az nem olyan, mint a kicsi repülőgépeknek a műszere. Tehát ott több mindenre kell figyelj, tehát a multitasking, nem tudom, az jobban szétszórottabb kell legyél, vagy nem tudom, hogy nem szétszórt, hanem hát jobban kell összközpontosítsál több mindenre.
0: Természetesen, hogyha vitorlázó géphez nem is tudjuk hasonlítani annyira nekünk, ami elektronikai műszer, az egyedül a rádió, illetve egy jeladó a toronyból, hogy tudnak minket követni, és egy picike akkumulátor van benne. Nagy gépen sokkal több van, főleg az Airbus család az arról híres, hogy van egy ilyen megnevezés angolul, hogy fly-by-wire, ami azt jelenti, hogy te adod a parancsot a gépnek, az átmegy a gép számítógépébe, és onnan adja a parancsot a többi műszernek, hogy mit csináljon. Én nem mondanám ezt hátránynak, és a másik dolog, hogy ott 2 pilóta van egy pilóta fülkében. 2 összedolgozunk, és sokszor egy nagy segítség is, mert általában mindig úgy van, hogy a pilóták a felszállást és a leszállást természetesen a pilóták végzik, azután ők csak a parancsot adják a gépnek. És sokan viccelnek, hogy ó, a pilóta az informatikus, ez nem úgy van, mert bármilyen helyzet van, bármilyen vészhelyzet van, a pilóta kell ezt megoldja. Bármi van, ott kell legyen minimum 2 pilóta, a pilóta fülkéből, hogy ezt megoldják, de felszállás után rövid időre már az automata pilótát bekapcsolják. És ez nem feltétlenül a kényelemért van, mivel egy ember nem tudja tartani órákon keresztül ugyanazt az egyenes vonalat, mint például egy műszer, egy számítógép, mondjuk.
1: Mondd el nekünk azt, hogy mi a gond a felszállásnál és a leszállásnál? Ezek azok a kritikus pontok, ha jól tudom, a repülőgépnél, a felszállás és a leszállás.
0: Igen, hogyha például beszélnénk a repülés legveszélyesebb pontjáról, sokan kérdik, hogy jó, akkor melyik az a legveszélyesebb része a repülésnek, és akkor sokszor azt szoktam mondani nekik, hogy hát az út a reptér fele, mivel a repülés az nagyon biztonságos jelenleg, és még biztonságosabb lesz a jövőre nézve. Hát igen, a felszállásnál azért természetesen történhetnek dolgok. Van, hogyha nézünk videókat, ilyen-olyan felszállási videókat, pilótafülkéből teli van az internet, főleg az én telefonom, mindig van egy ilyen, hogy elhangzódik egy ilyen, hogy V1, ami azt jelenti, hogy na ez a sebesség a döntő sebesség. Ott ki van számítva, hogy na ettől a sebességtől most hirtelen eldöntheted, hogyha valami probléma van, itt még meg tudsz állni a pálya végéig, hogyha nem, akkor azt elhaladod, és azután már kész bármi jön, megáll egy motor, muszáj folytatni a felszállást, és nem tudsz megállni. De ami ugyanúgy egy nyugalom az utasokra nézve, egy repülőgép simán el tud repülni egy motorral is. És a leszállásnál, hát ott bármikor jöhet egy-egy ilyen nagy szél, amelyik hirtelen megüt, de nincsen semmi probléma, mert olyankor van egy ilyen megoldás, mint egy eljárás, úgy nevezik angolul, hogy go around, ami azt jelenti, hogy gázt adunk a motornak, illetve még egyszer megkerüljük a pályát, és szépen leszállunk. Ha az sem sikerül, akkor még egyszer, mert az üzemanyag úgy van kiszámolva, hogy pár ilyent meg lehet csinálni, illetve ha nem jön össze, akkor egy másik reptérre, még simán egy legközelebbi reptérre el lehessen jutni.
1: Szóval a szél, és ha jól tudom, a madarak, ezek az ellenségei a gépnek.
0: Igen, de a madaraktól is attól függ, hogy mekkora. Egy kisebb madár az nem szokott okozni kárt. Voltak olyan esetek, hogy egy kisebb madár bekerült valahogy a motorba repülés közben, általában felszállás vagy leszállás közben, mivel ott fent 10.000 méteren nem nagyon repülnek, és hát igen, kisebb madár nem csinál, mondjuk egy ilyen nagyobb darab gólya már keményebb károkat okozhat, de ilyenkor mindig megvannak a saját eljárások, amiket nem tudok én sem pontosan majd, amikor még visszajövök pár év múlva, akkor mondjuk elmondhatom, elmesélhetem azokat is, amit én is megtanultam.
1: Hát gondolom, vannak a dolgok is, amiket nem mondhatsz el, igaz?
0: Természetesen.
1: És mi a helyzet? Ugye a repülőnek van egy fekete doboza is, ezt indítjátok el, vagy ez már el van indulva, eleve elindul, ahogy beindul a gép, az már rögzíti az adatokat, hogy mi történik a gépen.
0: Igen, ez mindig működik. És nem csak egy, hanem kettő fekete doboz van. Egy fekete doboz, ami az az érdekesség, hogy nem is fekete, hanem narancssárga színű. Csak úgy hívják, hogy fekete doboz. Kettő darab van. Az egyik az rögzíti az összes beszélgetést a pilóta fülkébe, és akkor sokan azt gondolják, hogy hát jó, a pilóta leveszi a fejhallgatóját a mikrofonjával, és akkor nem hallatszik semmi. Nem, mivel van ilyen mikrofonokkal van felszerelve az egész pilóta fülke, szóval bármi beszélve van, az fel van véve a fekete dobozba, illetve a másik az összes repülési paramétert méri, hogy mi történik, hogy mit lát a számítógép, az oda mind rögzítve van.
1: Hát végül is ez abban az esetben, ugye, hogy Isten őrizzen, ha valami történik, akkor az alapján meg tudják állapítani, minek következtében történt a baleset, gondolom.
0: Igen. És ezek úgy vannak felépítve, hogy bármi történik, azért maradjon meg épségben. Van egy nagyon vagány sorozat, ami erről szól, és ott sokszor így összetörnek ezek a fekete dobozok, de annyira képzettek az emberek, hogy elég könnyen össze tudják ezeket rakni, és meg tudják javítani, úgyhogy hallgatható legyen ezek a paraméterek, vagy akár a hangfelvétel.
1: Ez is érdekes lehet, hogyan kötöd össze a hittel, a kereszténységgel? A repülést.
0: Először is engem a Jóisten segített meg ezen az úton, és egy olyan öröm számomra, hogy jelenleg is szolgálhatok Isten nevében, jelenleg, hogy kántor is vagyok. Egy csomó tapasztalatban jó tapasztalatom volt, és úgy vagyok vele, hogy mindig mindenben ő segít meg, és bármilyen akár öröm, akár nehézség, ő ott van, és persze, természetesen bízok a technológiában, de legjobban és legfőképpen a ő Istenben bízok, hogy ő segít meg, és ő adja mindig azt az erőt, nem csak nekem mondjuk, hanem mindenkinek, és azt az erőt, és azt a sok segítséget, ami mondjuk mindennapi életben, vagy akár a repülésben is történik. Én neki vagyok a leghálásabb, hogy így alakult az életem, hogy jelenleg van,

Műsorunk végéhez értünk, hallhattuk Keszeg József Arnold kántor vallomását arról, hogyan lépett rá a pilótává válás rögös, de csodálatos útjára, a motor nélküli repüléstől egészen a nagygépes álmok dédelgetéséig. Ennyi fért SOS rovatunkba, az SOS rovattal legközelebb egy hónap múlva találkozhatnak újra. Addig is a viszont hallásra.

0: SOS. SOS. Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit hétfő déli magazin műsorunk utolsó órájában. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Hamarosan híreinkkel jövök, utána versrovatunkban ma Vas Albert Látható az Isten című költeményét hallgatjuk meg. 14 óra 20 perccel pedig keresztény élet műsorunkat ajánlom figyelmükbe, melyet Szecsődi Árpád szerkesztett. Ezzel várom ma önöket az utolsó órában, ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 2 óra, híreink következnek. Önök rádiónk híreit hallják, rádiónk hírei először címszavakban. Újabb rendkívüli ülésszakot tart a parlament. Történelmi mélypontra süllyed ezekben a napokban a Duna vízhozama a romániai szakaszon. 513 tűzesethez riasztották a tűzoltókat az elmúlt 3 napban. Táskákat és tanszereket kapnak az iskolakezdők Marosvásárhelyen. Az előrejelzések szerint ma meleg, napos időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. Augusztus 3-a és 6-a között újabb rendkívüli ülésszakot tart a parlament, írja az Agile Press. A szenátust a biológiai diverzitás megőrzésére vonatkozó országos stratégia elfogadására hívták össze, rendkívüli ülésszakra. A stratégia az országos helyreállítási terv egyik, mintegy 1 milliárd euró értékű mérföldköve. A Felsőház honlapján közzétett program szerint ma és csütörtökön a szakbizottságok üléseznek, holnap és szerdán pedig plenáris ülést tartanak a szenátorok. A képviselőházban ma és szerdán lesz plenáris ülés végszavazással, holnap és csütörtökön pedig bizottságokban zajlik a munka. A képviselőház napi rendjén a köztisztségviselők fethetetlenségére vonatkozó jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló tervezet, valamint a szenátusban elsőházként elfogadott jogszabályjavaslatok szerepelnek. A Duna vízhozama a következő napokban másodpercenként 1400 köbméterre csökkenhet a Báziásnál, ahol a folyam belép Romániába. Ez a mennyiség megegyezik az 1985-ben mért történelmi mélyponttal, közölte az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet. Az előrejelzés szerint a vízhozam augusztus 9-éig ezen a szinten állandósul. A sok éves augusztusi átlag másodpercenként 3900 köbméter. A román vízügyi igazgatóság szerint Csernavoda térségében a Duna vízszintje naponta mintegy 2-3 cm-re csökken, és a jelenlegi körülmények között még 4-5 napig biztosít hűtővizet az atomerőműnek. A román vízügyi igazgatóság vezérigazgató helyettese Szorin Ründású tájékoztatása szerint Báziásnál jelenleg 1590 köbméter per másodperces vízhozamot mérnek, de augusztus 7-éig ez a mennyiség körülbelül 1450 köbméter per másodpercre csökkenhet. Ezért sürgőségi beavatkozásukkal próbálják a víz egy részét Balaágból, az öreg Duna medrébe terelni. A román haditengerészet segítségével végzett mederfelmérések alapján kövekkel megrakott uszályukat süllyesztenek el. Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy Romániában augusztusra országos energetikai válsághelyzetet hirdetett az áramtermelés csökkenése miatt. Az energiaügyi tárcát is vezető kormányfő szerint az intézkedésre az asszály, valamint a folyók és különösen a Duna alacsony vízhozama miatt volt szükség. A kormány 7 millió lejt utalt ki a közlekedési minisztériumnak azokra a csernavodai munkálatokra, amelyekkel biztosítani lehet az atomerőmű 2-es reaktorának működését. Összesen 513 tűzesethez riasztották a tűzoltókat az elmúlt három napban. A lángok több mint 2300 hektár területet érintettek. Tájékoztatott ma az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség. A közlemény szerint pénteken, szombaton és vasárnap történt tűzesetek túlnyomó többsége. Összesen 373 eset tarló és vegetáció tűz volt. A három nap alatt a katasztrófavédelmi egységeket több mint 5400 vészhelyzethez riasztották, és 4222 bajba jutott személy részesült orvosi ellátásban. Az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség tájékoztatása szerint a tűzoltók emellett 667 alkalommal veszélyes helyzetekbe került embereket és állatokat mentettek meg. 25 esetben pedig autóbalesetekben megrongálódott járművekbe szorult sérülteket szabadított. A gyors beavatkozásoknak köszönhetően végül 39 kritikus állapotban lévő ember életét sikerült megmenteni. Az elmúlt három napban összesen 41 roalert riasztást adtak ki hatóságok. Ezek többségében medvék jelenlétére figyelmeztették a lakosságot. A tűzoltók emlékeztetek arra, hogy tilos a száraz növényzet égetése. A tarló, a tőzeges területek, az erdei avar, a nád vagy a füves növényzet égetésére vonatkozó tilalom megszegése szabálysértésnek minősül, és magánszemélyek esetében 7500 és 15000 lej közötti, jogi személyek esetében 50000 és 100000 lej közötti bírsággal sújtható. Ingyenes iskolatáskát és tanszereket kapnak azok a gyermekek, akik a 2026-os 2027-es tanévben valamelyik marosvásárhelyi állami iskolában kezdik az előkészítő osztályt. A Városi Tanács elfogadta az első iskolatáska program elindítását, amely 250000 lejt különített el a város költségvetéséből. A döntés értelmében a táskákat tanszerekkel és az iskola kezdéshez szükséges felszerelésekkel töltik meg. A program célja, hogy csökkentse a családok tanévkezdéssel járó kiadásait. Az első iskolatáska programot kezdeményező Kovács Mihály Levente közölte. Ez a kezdeményezés azért fontos, mert sok család számára a tanévkezdés jelentős anyagi terhet jelent. A program segít csökkenteni ezeket a költségeket, miközben hozzájárul ahhoz, hogy minden gyermek egyenlő esélyekkel kezdhesse meg az iskolát. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 59 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma megint meleg napos idő várható. A napcsúcs hőmérséklete 33 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink az Ezsa Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a szamosfalvi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: Amikor mindezt hallották, az apostolok és a testvérek megnyugodtak. Dicsőítették Istent, és így szóltak, akkor tehát a pogányoknak is megadta Isten, hogy megtérjenek és éljenek. Cselekedetek könyve 11. részének 18. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
2: Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Reklám.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Vas Albert, látható az Isten. Fűben, virágban, dalban, fában, születésben és elmúlásban, mosolyban, könyvben, borban, kincsben, ahol sötét van, ahol fény ég, nincs oly magasság, nincs oly mélység, amiben ő benne nincsen. Arasznyi életünk alatt nincs egy csalóka pillanat, mikor ne lenne látható az Isten. De jaj annak, ki meglátásra vak, s szeme elé a fény korlátja nőtt. Az csak olyankor látja őt, mikor leszállni fél az álom. Ítéletes, zivataros, villámvilágos éjszakákon.

0: A következő percekben keresztjén élet felekezetközi műsorunkat hallják Cecső J.T. Árpád szerkesztésében.
1: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. A 34. Zsoltár 16. és 17. verse alapján szól ma hozzánk Isten üzenete, Adorjáni László, református lelkipásztor, áhítatán keresztül. Ezt követően keresztény híreinket követhetik figyelemmel. És műsorunk befejező részében az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Új szövetségi fogalmi szótár című könyvből a Közösség című részt felolvassa Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Olvasom Isten igéjét a 34. Zsoltár 16.-17. verseiből. Az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak kiáltásán. Az Úr orcája pedig a gonosz tevőkön van, hogy kiirtsa emlékezetüket a földről. Egyre gyakrabban szembesülünk azzal, hogy szem előtt vagyunk. Kamerák követnek. Gépeink mikrofonja folyamatosan hallgat minket, és a világhálónak köszönhetően folyamatos adatgyűjtés folyik rólunk. Ezzel szokásaink, érdeklődési körünk, világnézetünk, gondolkodási módunk és még nagyon sok adat elérhető rólunk. Sőt, követni lehet minket, hogy merre járunk. Van ennek sok jó, de ugyanakkor rossz oldala is. Hiszen nem mindegy, hogy ki és milyen szándékkal figyel és ismer bennünket. A jó szándékú tudás segít, gyógyít. Ezért fordulunk a bennünket meghaladó kérdésekkel szakemberekhez, vagy tárunk fel kényes ismereteket magunkról orvosoknak. De ha valakit rossz szándék vezet, minden adat rólunk célponttá tehet. Mennyei atyánk minket teljes megfigyelés alatt tart, még gondolatainkat is ismeri. De ez nem riasztó, hanem megnyugtató. Nem vagyok magamra hagyott gyermek, még akkor is, ha tőle elpártoltam, vagy néha elrejtőzök, és azt hiszem, hogy senki sem lát. Milyen jó, hogy nem fordít nekem hátat sértődötten, hanem tovább is féltő szeretettel kíséri minden rezdülésemet. Tiszteletben tartja, hogy független akarok lenni tőle, de mivel tudja, mennyi veszély vesz körül, titkon folyton nyomomban van. Egyik testvére mesélte, hogy a tengerparton nyaralva családjával természetesen állandóan szemmel tartottak is gyermekeit. Egyszer az egyik elindult önfeled kíváncsiságától ösztökélve, ő pedig rögtön nyomába eredt, tőle kissé távolabb maradva. Nem szólt rá, mert látni akarta, mikor jön rá, hogy túl messze ment el, és teljesen eltévedt. De gyermeke csak ment, ment, nézelődve a sok ember között a parton, olyan sok ideig, hogy végül apja elégelte meg, és rászólt, hogy te tudod, hogy mit teszel? Mennyei atyám szeme, füle folyamatosan felénk van fordítva. Szeretve követ. Kísér minket az eltévedetteket. Közelünkben van, amikor belefeledkezünk elfoglaltságainkba, vagy azt hisszük, ő nem is létezik. Várja, hogy szólítsuk. Kiáltsunk, ha ráébredtünk arra, hogy jelenlétére van szükségünk, vagy éppen megmentő segítségére. Megmentő segítsége Jézus által jött be a világunkba, neve ezt jelenti szabadító. Atyánk neve pedig a vagyok, ami az ő folyamatos jelenlétére utal. Segítő jelenléte azt is magával hozza, hogy a megfelelő időben azoktól is megment, akik az információt, a tudást rossz szándékkal használják. Az Úr orcája gonosz tevőkön van, hogy kiírtsa emlékezetüket a földről. Mert a bocsánat nem csak a terhelő adatok törlését jelenti, hanem miután sokáig időt és lehetőséget adott atyánk a hozzávaló visszafordulásra, hosszan tartó türelme után a rossz indulatban megrögzöttektől is mind elveszi szabadságukat. Ézsaiáson keresztül ezt így üzente meg a 65. rész 24. és 25. versében. Mielőtt kiáltanának, én felelek. Ők még beszélnek, és én már meghallgattam. A farkas és a bárány együtt legelnek, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik, és a kígyónak por lesz az ő kenyere. Nem ártanak, és nem pusztítanak sehol, szentségemnek hegyén,
így szól az Úr. Mennyei édesatyám, köszönöm, hogy számon tartasz engem mindig, jó indulattal, szeretettel. Amen.

Isten üzenete Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk a 34. Zsoltár 16. és 17. versei alapján. Műsorunk folytatásában hallgassák meg keresztény híreinket. Keresztény híreink röviden. A szabadulás reménye. Asszisztens képzés a kolozsvári református kollégiumban. Több mint 30 keresztényt öltek meg Nigériában. Megújult orgonával ünnepelték a buzai református templom fennállásának 20. évfordulóját. És most következzenek a részletek. A szabadulás reménye a Keskeny út misszió zárónapja Tusványoson. Július 25-én szombaton 11 órakor vette kezdetét az idei Keskeny út fesztivál misszió utolsó napja Tusványoson. A sátor alatt összegyűlt résztvevők zenés ráhangolódással készültek a közös alkalomra, miközben rég nem látott barátok találkozásának öröme is különleges hangulatot adott a délelőttnek. 11 óra 30-tól Szász Tibor András nyugalmazott lelkipásztor a Keskeny út fesztivál misszió önkéntese tartott áhítatot. Ige hirdetésének alapjául a Sámuel első könyvének a 25. fejezete Nábál története szolgált. A lelkipásztor rámutatott, Nábál életét a vagyon szeretete és a gőg határozta meg. A gazdaság iránti szenvedély önzési mértéktelenségé és lelki vakságát torzult, amely végül rabságba taszította. Az igehirdetés arra hívta fel a figyelmet, hogy mindnyájan szembesülhetünk azzal a kísértéssel, amikor úgy érezzük, nekünk minden jár. A Nábál név jelentése ostoba, bolond, semmire kellő, figyelmeztetés arra, hová vezethet az Istentől elszakadt élet. Eljön azonban a kiózanodás pillanata, amikor az ember kénytelen szembenézni önmagával és felismerni, minek vagy kinek a rabjává vált. Az evangélium azonban reménységet kínál, Krisztusban van szabadulás ebből a nábáli életmódból. A lelkipásztor arra bátorította a hallgatóságot, hogy merjenek elindulni ezen az úton, és másokat is segítsenek megtalálni a szabadulás lehetőségét. Jézus szavai ma is bátorítanak, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű, ahogy olvassuk ezt a Máté evangéliuma 11. fejezetének a 30. versében. Az áhítat zárásaként azt kívánta részvevőknek, hogy életükben olyan szenvedélyek kapjanak helyet, amelyek építik embertársaikat és a világot. A zárónapon sem maradt el a láthatatlan színház, amely az elmúlt napokhoz hasonlóan különleges lelki élményt kínált az érdeklődőknek. A Keskeny út csapata Isten ígéjén keresztül vezette végig a résztvevőket egy belső utazáson, amelynek középpontjában Jézus boldog mondásai álltak. Az alkalom arra emlékeztetett, hogy az igazi boldogság nem a földi javakban vagy a külső sikerekben rejlik, hanem Isten közelségében, az alázatban, az irgalmasságban, a tiszta szívben és a békességre törekvő életben. Az idei Keskeny út fesztivál misszió záranapja, így a reménység, a gyógyulás és az újrakezdés üzenetével búcsúzott Tusványostól, megerősítve mindazokat, akik nyitott szívvel keresték Isten közelségét. Államilag támogatott általános orvosi asszisztensképzés a Kolozsvári Református Kollégiumban. A Kolozsvári Református Kollégium felvételt hirdet a 2026-os, 2027-es tanévre posztliceális asszisztensképző osztályba. Ha érettségi után egy biztos értékálló és segítő hivatást szeretnél, szeretsz tanulni, támogató, keresztény szellemi környezetben, akkor várják a jelentkezésedet. A szak megnevezése általános orvosi asszisztens szak akkreditált, államilag támogatott tandíjmentes. Oktatási mód, nappali tagozat, képzési idő 3 év, 6 fél év. A beiratkozás részletei
2026. július 14-e és augusztus 29-e között lehet beiratkozni. A dossziék leadásának helyszíne a Református Kollégium épülete, Kolozsvár Mihály Kogelny Csánú, azaz Farkas utca 16 szám a könyvelőségen. A felvétel egy személyes motivációs beszélgetés alapján történik szaktanárok és lelkipásztorok jelenlétében. A felvételi időpontja 2026. szeptember 2-a szerda délelőtt 10 órakor. Legutóbb több mint 30 keresztényt öltek meg Nigériában. Vasárnap legalább 30 keresztényt öltek meg egy nigériai faluban. Kaduma államban elkövetett támadás során. A Truth Nigeria jelentése szerint több támadásra hivatkozva az áldozatok száma valójában meghaladhatja a 60-at is. Az International Christian Concern, ICC beszámolója szerint fegyveresek hatoltak be Naridon faluba, és tüzet nyitottak az otthonaikban tartózkodó emberekre. Több házat is felgyújtottak, miközben a lakosok a mezőkre menekültek. A Building Zion nevű szervezet jelentése szerint a támadások órákon át egészen kora reggelig tartottak, anélkül, hogy biztonsági erők vagy a kormányzat bármilyen módon reagált volna. Minden hónapban eltemetjük sajátjainkat, nyilatkozta az ICC-nek Stephen Hajara, a Kauru helyi önkormányzati képviselő testület szóvivője. Múlt hónapban 11 embert temettünk el, köztük gyermekeket is, most pedig újabb tömeges temetés következik 30 áldozattal. Elég volt, kérjük, siessenek a segítségünkre. A közösség egyes tagjai szerint a támadók feltehetően fulani etnikumú fegyveresek voltak. Ugyanezt a közösséget tavaly ilyenkor is megtámadták, mondta Derek Christopher, a Southern Kaduma Peace and Security Network, Dél-Kadumai Békés Biztonsági Hálózat nevű civil szervezet elnöke. Véleménye szerint a kormány lényegében feladta azt a szándékát, hogy megvédje a térséget a fegyveres csoportok támadásaitól. Nem tudom, ki maradt még, aki kiállna értünk, tette hozzá. A CBN News interjút készített Alex Barbier-ral, a Building Zion alapítójával, aki Nigéria legsúlyosabban sújtott falvaiba utazik, hogy segítsen a keresztényeknek újraépíteni lerombolt otthonaikat és közösségeiket. Ime mit mondott a legutóbbi támadás sorozatról? A helyi önkormányzati vezetők felszólítják a biztonsági szerveket a fegyveresek felkutatására és letartóztatására, ám a kritikusok szerint összességében kevés intézkedés történik a Kaduma állambeli fulani fegyveresek által folytatott terror megfékezésére. A fulani fegyveresek és egyéb banditák mellett Nigériát a Boko Haram iszlám szélsőséges csoport és annak szakadár frakciója, az iszlám állam nyugati afrikai tartománya által folytatott felkelés is sújtja. Tavaly december 25-én az Egyesült Államok a nigériai kormánnyal együttműködve támadást hajtott végre az iszlám állam terroristái ellen, ám az akció Nigéria egy másik térségében zajlott. Hálaadás és generációk közötti folytonosság megújult orgonával ünnepelték a búzai református templom fennállásának 20. évfordulóját. Kettős ünnepre gyűlt össze a búzai református gyülekezet a 20 évvel ezelőtt felépült új templom jubileumi hálaadó istentiszteletére, valamint a teljesen restaurált 1863-ban készült műemlék orgona ünnepélyes felavatására. Az alkalmon az egyházi és a világi tisztségviselők, a testvéregyházak képviselői, valamint a helyi közösség apraja, nagyja közösen adott hálát a múlt áldásaiért és a jelen megmaradásáért. Az ünnepi istentiszteleten Kolumbán Vilmos József püspök hirdette az igét a 112. Zsoltár 1-4 terjedő versei alapján. Ige hirdetésében emlékeztetett, a jubileum lényege nem az, hogy mit tett az ember, hanem annak megvallása, mit tett Isten a közösségért és az ember által. A kőből épült templom csupán eszköz.
Isten országának igazi csodája nem maga az épület, hanem az istenfélő ember és az élő gyülekezet. Prédikációjában kiemelte az istenfélelem valódi jelentését és fontosságát, rámutatva arra, hogy az igazi áldás és a közösség megmaradásának titka az Isten útmutatásai szerinti élet. Hangsúlyozta, ez a jubileum és az új templom felépítése óta eltelt 20 esztendő elsősorban nem emberi teljesítmények sorozata, hanem Isten cselekedeteinek, kegyelmének és hűségének az ünneplése. A püspök emellett a szilárd alapokra építkező hitre hívta fel az egybegyűltek figyelmét, igehirdetésében rámutatott a gyülekezet élete és jövője csak akkor lehet biztonságban, ha megmarad megingathatatlan fundamentumon, amelyet maga Jézus Krisztus jelent. Az isteni gondviselés megtartó ereje hordozza a búzai közösséget az elmúlt 2 évtizedben, és ez az Isten iránti hűség adhat erőt számukra a mindennapokban, valamint a következő generációk hitben való felneveléséhez is. Az ige hirdetést követően a helyi lelkipásztor Kovács János István az elmúlt 20 év gyülekezeti mozgásáról is beszámolt. Elmondta, a templom 2006. október 22-i felszentelése óta eltelt 20 esztendő alatt 61 gyermek keresztelőjére, 92 fiatal konfirmációjára, 41 házasságkötésre és 187 temetésre került sor. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a jövő Isten kezében van, ezért a hála és a reménység megmarad a közösség szívében és életében. Az ünnepség másik felemelő pillanata a felújított orgona átadása volt. A 6 regiszteres 432 sippal rendelkező hangszert jellegzetességei alapján valószínűleg Takácsi Lajos építette 1863-ban, bár írásos dokumentumban nem említik sehol az orgona építőjének nevét. A restaurálási folyamat nem csak a hangszer hangját adta vissza, hanem egy történelmi felfedezést is hozott, a munkálatok során előkerült az orgona eredeti 19. századi felirata. A megújult hangszer gazdag hangszínét és teljes hangterjedelmét 3 rövid orgonadarab bemutatásával szemléltette a jelenlevőknek Kovács Tibor restaurátor. Az ünnepség végül közös ebéddel zárult a 2 évvel ezelőtt átadott gyülekezeti házban. Az elmúlt percekben keresztény híreinket hallották, híreinket a következő források alapján készítettük: református.hu, református.ro és a cbn.com keresztény hírportál segítségével. Az elmúlt percekben keresztény híreinket hallották.

Közösség. A szó jelentése. A görög koinónia kifejezés egyrészt valamiben való részesedést, másrészt érintkezést, kapcsolatot, közellétet, sorsszerű összekötöttséget jelent. Bizonyára mindkettőre gondol Pál, amikor a korintusiaknak azt írja, hogy el vannak hívva a fiúval való közösségre. 1 Korintus 1.9. Ugyanígy mindkét jelentését kell e szónak venni akkor is, amikor a Filippi levélben a lélek közelségéről, azaz a lélekben való részesedésről és a tőle való megérintettségről, valamint a vele való kapcsolatról van szó. Az Új Szövetség sohasem használja ezt a szót a gyülekezetre, az összejövetelre. Ez az isteni üdvösségben való részesedés közössége. A hit megvallásában való közösséget jelenti az odafel való sereggel. A közösség formál, Istennel istenivé tesz. Mivel a közösség érintkezés, benső kapcsolat, azért annak befolyásolólag, alakítólag, meghatározóan, megváltoztatóan kell hatnia. Ha egy ember közelről érintkezik egy másik emberrel, annak meg kell látszania az illető jellemén. Mondd meg, hogy ki a barátod, és megmondom, ki vagy. Mennyivel inkább kihat az ember egész lényére az, ha Istennel áll érintkezésben, azaz, amikor a létező legerősebb befolyásnak van kitéve. Ezért kézzel fogható hazugság az, ha egy ember, akinek élete az isteni dicsőségnek, még a nyomát sem mutatja, azt állítja, hogy közössége van Istennel. 1 János 1.6. A keresztjének közössége egymással az Istennel való azonos kapcsolaton nyugszik. A keresztjének egymással való közössége azon alapszik, hogy ugyanannak az isteni életnek a részesei, és hogy ők egyformán kapcsolatban vannak Istennel, az Atyával és a Fiúval. 1 János 1.3. Itt nem pusztán szubjektív összetartozásról van szó, megérzett, elképzelt, buzgón óhajtott összetartozásról, hanem objektív érintkezésről. Isten által teremtett együttlétről, amelyet azután természetesen szubjektíve is belső örömmel érez az ember. A keresztjének közössége leginkább egyéni érzéseik ellenére jön létre, valahogyan úgy, ahogy a honfitársak, akik nem ismerték otthon egymást, vagy nem akartak tudni egymásról, az idegenben vonzódást éreznek egymás iránt, és örülnek is egymásnak. Amit a haza adott nekik, az most előtérbe lép, és összeköti őket. Régi ellenszenvek egészen kikapcsolódhatnak így. Pál apostol azt mondja a 2. korintusi levél 5. részének 16. versében, hogy mi ez

az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent Új Szövetségi Fogalmi Szótár című könyvből a Közösség című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

Lassan hétfő déli magazin műsorunk a végéhez érkezik, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. 17 óra után határtalan összeállításunk csendül fel, 18 órakor Isten tiszteletes sugárzunk, utána pedig krédó, hitépítő és versrovatunkat. 20 órától mesével és gyerekzenével várjuk a legkisebbeket. Magárdonyi Géza, a magyar író költő gondolatával búcsúzom önöktől, aki 1863-ban ugyanezen a napon született, azaz augusztus 3-án, és így szól. A család is olyan valami az életben, ami becses. Olaj az élet lámpásába. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 3 órában. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallották. Kellemes hétkezdést kívánok, békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze

0: Önök Rádiónk híreit hallják, Rádiónk hírei először címszavakban. Újabb rendkívüli ülésszakot tart a parlament. Történelmi mélypontra süllyed ezekben a napokban a Duna vízhozama, a romániai szakaszon. 513 tűzesethez riasztották a tűzoltókat az elmúlt három napban. Táskákat és tanszereket kapnak az iskolakezdők Marosvásárhelyen. Az előrejelzések szerint ma meleg, napos időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. Augusztus 3-a és 6-a között újabb rendkívüli ülésszakot tart a parlament, írja az Agile Press. A szenátust a biológiai diverzitás megőrzésére vonatkozó országos stratégia elfogadására hívták össze, rendkívüli ülésszakra. A stratégia az országos helyreállítási terv egyik, mintegy 1 milliárd euró értékű mérföldköve. A Felsőház honlapján közzétett program szerint ma és csütörtökön a szakbizottságok üléseznek, holnap és szerdán pedig plenáris ülést tartanak a szenátorok. A képviselőházban ma és szerdán lesz plenáris ülés végszavazással, holnap és csütörtökön pedig bizottságokban zajlik a munka. A képviselőház napi rendjén a köztisztségviselők fethetetlenségére vonatkozó jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló tervezet, valamint a szenátusban elsőházként elfogadott jogszabályjavaslatok szerepelnek. A Duna vízhozama a következő napokban másodpercenként 1400 köbméterre csökkenhet a Báziásnál, ahol a folyam belép Romániába. Ez a mennyiség megegyezik az 1985-ben mért történelmi mélyponttal, közölte az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet. Az előrejelzés szerint a vízhozam augusztus 9-éig ezen a szinten állandósul. A sok éves augusztusi átlag másodpercenként 3900 köbméter. A Román Vízügyi Igazgatóság szerint Csernavoda térségében a Duna vízszintje naponta mintegy 2-3 cm-re csökken, és a jelenlegi körülmények között még 4-5 napig biztosít hűtővizet az atomerőműnek. A Román Vízügyi Igazgatóság vezérigazgató helyettese Szorin Ründású tájékoztatása szerint Báziásnál jelenleg 1590 köbméter per másodperces vízhozamot mérnek, de augusztus 7-éig ez a mennyiség körülbelül 1450 köbméter per másodpercre csökkenhet. Ezért sürgőségi beavatkozásukkal próbálják a víz egy részét Balaágból, az öreg Duna medrébe terelni. A román haditengerészet segítségével végzett mederfelmérések alapján kövekkel megrakott uszályukat süllyesztenek el. Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy Romániában augusztusra országos energetikai válsághelyzetet hirdetett az áramtermelés csökkenése miatt. Az energiaügyi tárcát is vezető kormányfő szerint az intézkedésre az asszály, valamint a folyók és különösen a Duna alacsony vízhozama miatt volt szükség. A kormány 7 millió lejt utalt ki a közlekedési minisztériumnak azokra a csernavodai munkálatokra, amelyekkel biztosítani lehet az atomerőmű 2. reaktorának működését. Összesen 513 tűzesethez riasztották a tűzoltókat az elmúlt három napban. A lángok több mint 2300 hektár területet érintettek. Tájékoztatott ma az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség. A közlemény szerint pénteken, szombaton és vasárnap történt tűzesetek túlnyomó többsége. Összesen 373 eset tarló és vegetáció tűz volt. A három nap alatt a katasztrófavédelmi egységeket több mint 5400 vészhelyzethez riasztották, és 4222 bajba jutott személy részesült orvosi ellátásban. Az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség tájékoztatása szerint a tűzoltók emellett 667 alkalommal veszélyes helyzetekbe került embereket és állatokat mentettek meg. 25 esetben pedig autóbalesetekben megrongálódott járművekbe szorult sérülteket szabadítottak ki. A gyors beavatkozásoknak köszönhetően végül 39 kritikus állapotban lévő ember életét sikerült megmenteni. Az elmúlt három napban összesen 41 roalert riasztást adtak ki hatóságok. Ezek többségében medvék jelenlétére figyelmeztették a lakosságot. A tűzoltók emlékeztetek arra, hogy tilos a száraz növényzet égetése. A tarló, a tűzeges területek, az erdei avar, a nád vagy a füves növényzet égetésére vonatkozó tilalom megszegése szabálysértésnek minősül, és magánszemélyek esetében 7500 és 15000 lej közötti, jogi személyek esetében 50000 és 100000 lej közötti bírsággal sújtható. Ingyenes iskolatáskát és tanszereket kapnak azok a gyermekek, akik a 2026-os 2027-es tanévben valamelyik marosvásárhelyi állami iskolában kezdik az előkészítő osztályt. A Városi Tanács elfogadta az első iskolatáska program elindítását, amely 250000 lejt különített el a város költségvetéséből. A döntés értelmében a táskákat tanszerekkel és az iskola kezdéshez szükséges felszerelésekkel töltik meg. A program célja, hogy csökkentse a családok tanévkezdéssel járó kiadásait. Az első iskolatáska programot kezdeményező Kovács Mihály Levente közölte. Ez a kezdeményezés azért fontos, mert sok család számára a tanévkezdés jelentős anyagi terhet jelent. A program segít csökkenteni ezeket a költségeket, miközben hozzájárul ahhoz, hogy minden gyermek egyenlő esélyekkel kezdhesse meg az iskolát. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 59 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma megint meleg, napos idő várható. A napcsúcs hőmérséklete 33 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink az Ázsia Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a szamosfalvi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: Amikor mindezt hallották, az apostolok és a testvérek megnyugodtak. Dicsőítették Istent, és így szóltak, akkor tehát a pogányoknak is megadta Isten, hogy megtérjenek és éljenek. Cselekedetek könyve 11. részének 18. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum.
4: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Reklám. Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
6: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
8: Legyen ön is napra kész! Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
9: www.agnusradio.ru
8: Közösségünk honlapja.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
10: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat egy kis ízelítő mai műsorunkból. Segítségnyújtás a háború sújtotta településekre.
11: Ugye a háború kitérésekor a közeli határhoz lévő raktárak lehetőség miatt mindenki a Beregszász járási Máltai Szeretett Szolgálathoz jött, és akkor kialakítottunk egy olyan partneri kapcsolatot, lejárva természetesen személyesen a kapcsolatokat megnézve, hogy tényleg alkalmasak-e arra, hogy tovább vigyék az adományokat, vagy tovább juttassuk nekik, és így különböző helyeken nagyon jó kapcsolatok alakultak ki.
10: Átadták a felújított Jósva Fői Parókia Oktatási Centrum szálláshelyét.
12: A parókia az nem csupán egy szálláshely, szálláshelyből 12 egy tucat. A parókia az egy fogalom, ha fogalmazhatunk így. 1969 óta a Józsefői Református Egyházközségnek nincsen helyben lakó lelkésze, viszont a parókia, mint olyan, az nem maradt funkció nélkül, hanem átalakult a gyülekezetnek a szellemi, adminisztratív és oktatási centrumává.
10: Telegdi István, a Kolozsvári Református Kollégium iskola lelkésze.
13: Márta néninek mindig nagy gondja volt arra, hogy a szeretteinek a sírját rendbe tartsa. És akkor, amikor kimentünk a temetőbe, én is mentem mindig vele. Tisztán emlékszem, hogy a kis hagymakapát vittük, hogy meggyomlálja a sírt, vagy kikapálja a sírról a gyomnövényeket, és felszaladtam a dombra, ő nyújtotta a kapát, én megfogtam a kapának a végét, és húztam fölfele. Tehát el lehet képzelni, 6-7 éves gyermek és egy 80 éves idős asszony mentünk a temetőbe, és az nagyon-nagyon megmaradt bennem, hogy én ott tanultam meg a mi atyánkot. Márta néni mindig megfogta a kezem, és mindig elmondtuk a mi atyánkot. És ott minden alkalommal, akárhányszor mentünk, megígértette velem, hogy ha egyszer ő meghal, akkor az ő sírjánál én is el fogom mondani a mi atyánkot, és már ott gyermekként megtanított arra, hogy A sírnál van tovább.
10: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A háború kitörése óta a segítségnyújtás nem áll meg Kárpátaljánál. A beregszászi járási máltai szeretetszolgálat és partnerei az ország belső területein működő szervezetekkel is szoros kapcsolatot alakítottak ki. Segélyszállítmányok, élelmiszer, műszaki eszközök és a háború sújtotta térségekben dolgozó önkéntesek támogatása mindez számos szervezet összefogásával valósulhat meg. Hogy hová jutnak el ezek a szállítmányok, kikhez érkezik a segítség, és miért egyre nehezebb ma adományokat gyűjteni, arról beszélgetünk Sumicki Andrással, a beregszászi járási máltai szeretetszolgálat elnökségi tagjával, a Bőzen Láger Alapítvány képviselőjével.
1: Kicsit a hátteréről ennek a belső ukrajnai kapcsolatokról, meg hogy milyen csomagok, milyen szállítmányok mennek, és ők mivel foglalkoznak, jó? Jön a felkon.
11: Jó.
1: Köszöntjük a rádió hallgatókat, az FM 92. Egy kamionnyi szállítmány érkezett Ivano-Frankivsk és Odessa megyékbe, amelyet kimondottan a beregszászi járási máltai szeretetszolgálat, illetve a Bőzen Láger és a magyarországi partnerek segítségével lehetett eljutatni egy felajánlás keretén belül. Milyen kapcsolat fűződött az elmúlt években a belső ukrajnai megyékkel, és kik ezek a szervezetek, akiket idén is, illetve imáron is segíteni volt alkalom?
11: Ugye a háború kitérésekor a közeli határhoz lévő raktárak lehetőség miatt mindenki a beregszászi járási máltai szeretetszolgálathoz jött, és akkor kialakítottunk egy olyan partneri kapcsolatot, lejárva természetesen személyesen a kapcsolatokat megnézve, hogy tényleg alkalmasak-e arra, hogy tovább vigyék az adományokat, vagy tovább juttassuk nekik, és így különböző helyeken nagyon jó kapcsolatok alakultak ki, Ukrajna belső részeibe is. Ugye mi nem tudunk mindenhova eljutni személyesen, olyan mennyiségű adomány jött be, amit csak közösen tudunk kezelni, és a Bőzen Láger Alapítvány több helyen is ad támogatásokat, nem csupán máltai szervezeteknek. Ilyen például az Odesszai New Dawn Egyesület, ami egy ukrán alapítású egyesület, és fantasztikus az a dinamizmus, amit a fiatalok, akik ezt alapították, csinálják. Van itt a partnerünk, aki egy német állampolgár egyébként, és korábban az EU különböző helyein dolgozott, tehát nagyon jó rálátása van a segélyezési rendszerekre, és vele együtt dolgozva tudunk nagyon sok olyan forrást megmozgatni, ami az ő kapcsolatrendszerében van. Tehát itten különböző, a Bőzen Láger Alapítvány nagyon sokat támogatja őket az ENSZ, a Johanniták és még sok-sok más szervezet, mert nagyon fantasztikus, amit csinálnak a háborús térségből, zónából kimenekített emberekkel. És ennek a csapatnak van egy kapcsolata, a Szegedi Tejgyárnak a fő tulajdonosa, aki egy ukrán származású ember, és a háború elején azt mondta, hogy a háború végéig támogatja őket tejjel, és néha pixalámi van, mert ott is tulajdonos része van. Ukrán kamionosok, akik járnak ide-oda, mert európai kamionosok nem nagyon hajlandók szállítani Ukrajnába, mivel hogy a biztosítás nem érvényes Ukrajnába. Ez az egyik szál, ami rendszeresen megy, tehát körülbelül negyed évente, illetve a szükségnek megfelelően kapunk oda tejet, illetve szalámit. A másik az a egy málta van gyakorlatilag. Az, hogy éppen hol vannak máltai központok, hát ez egy másik kérdés, de itt egy összefogással megint csak Ivano-Frankovi máltaiakkal, akik járnak föl a már lebombázott helyekre, az újjáépítendő helyekre is. Például egész télen Kijevben volt az önkéntes csapatuk azért, hogy a nagy panelházakba az idős embereket ellássák különböző szolgáltatásokkal. Tehát például most mondok egy példát, ha lift nem működik, nem tud lejönni az idős ember bevásárolni sem. Nem tud fölvenni vizet azért, hogy mondjuk a WC-t leöblítse, vagy egyáltalán inni tudjon. És ezekben nagyon sokat segítettek az Ivano-Frankovszki, illetve a Lembergi máltaiak. És az ő munkájukat tudjuk azon segíteni, hogy van egy Johannita partnerünk Magyarországon, akinek van egy elektronikai alkatrészeket forgalmazó nagykereskedése, és már nem először, már másodszor közel 100 raklapnyi olyan terméket, ami vad kiment a gyártásból, és az Ivano-Frankovszkiak azok szétosztják azokra a területekre, ahol az újjáépítés elkezdődik. De itt beszélünk például a hosszabbítókról, az lámpatestekről, tehát nagyon sok hasznos dologról, ami kell. Itt is a legnagyobb nehézség az volt, hogy olyan speditőrt találjunk, aki hajlandó Ukrajna belsejébe is bemenni, és hát itt találtunk egy megint csak egy ukrán speditőrt, aki ezt hajlandó volt megcsinálni. És azt gondolom, hogy ezek a feladatok attól működnek, hogy a különböző szervezetek összefognak, mert mindenkinek megvan az a maga kis lehetősége, amivel tudja az ügyeket előre segíteni. És reményeink szerint októberben megy a következő kamion szállítmány, mert most a nyáron egy picit nehezebb, mert mindenki nyaral, ma már nincs az a lelkesedés, mint a háború elején az önkéntesek részéről sem. Tehát egy picit most Magyarországról beszélek a rakodáshoz. Tehát továbbra is segíteni fogjuk ezt a térséget, és reményeim szerint én még az ősz folyamán személyesen is el tudok egyik-másikhoz újból menni.
9: Milyen volt a fogadtatás, milyen a visszajelzés a szállítmány kapcsán?
11: Hát nagyon, nagyon pozitív. Nem győznek hálálkodni se az odesszaiak, se az ivano-frankovszkiak, mert ők se tudnának segíteni, ha mi nem segítünk neki. Tehát ez egy ilyen, mondhatjuk azt, hogy egy szeretett hullám megy végig Magyarországtól egészen Harkovig, ezen különböző szervezetek segítségének köszönhetően.
1: Beszéltünk arról, hogy egyre kevesebben mozdulnak meg, és egyre kevesebb pénztárca nyílik meg, ha jótékonyságról van szó. Ez Európa minden országára igaz. Jelen pillanatban a máltai szeretetszolgálat hálózata mi az, amit tud Ukrajna irányába segíteni, küldeni?
11: Valóban egyre nehezebb adományokat gyűjteni, mert belefáradt mindenki. Azért ez a több mint 5 év, mióta ez az egész háború tart, elfárasztotta az embereket. Vannak érdekesebb helyszínek, mindig jön valami más hely, ahol lehet segíteni. Tehát nagyon meg kell küzdeni ma már az adományokért, és azzal tudjuk elérni azt, hogy mégiscsak adakozzanak nekünk, és nem másnak, hogy mi személyesen végigkísérjük az adományt, és az egész útját bemutatjuk az adakozónak, és ezzel hitelessé válunk a számukra. És így sokkal nagyobb munka és energia kell ehhez természetesen, de azért megmozgathatóak az emberek.
10: Az elmúlt percekben Sumicki Andrással, a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat elnökségi tagjával, a Bőzen Láger Alapítvány képviselőjével beszélgettünk.

az anyaország. Átadták a felújított Jósva Fői Parókia Oktatási Centrum szállás helyét. Az 1908-ban épült parókia először 2002-ben esett át teljes felújításon. Az épületet ezt követően is folyamatosan átalakították, modernizálták annak érdekében, hogy szellemi, adminisztratív és közösségi központként működhessen. Az idei megújulás az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság a Tiszáninneni Református Egyházkerület támogatásával és a gyülekezet tagjainak adományaiból

0: Valósulhatott meg. Mező Arnold, református lelkipásztor számolt be a részletekről. A felvétel a nyár közepén készült.
1: A Jósvafűi Református Egyházközség presbitériuma ünnepi hálódú istentisztelet keretében a parókia szálláshely megújulásáért adott hálát július 17-én a fejlesztésekről Mező Arnoldot, a gyülekezet lelkipásztorát. Kérem, hogy számoljon be nekünk. Áldás békesség!
2: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Valóban a parókia az nem csupán egy szálláshely, szálláshelyből 12 egy tucat. A parókia az egy fogalom, ha fogalmazhatunk így. 1969 óta a Józsefi Református Egyházközségnek nincsen helyben lakó lelkésze, viszont a parókia, mint olyan, az nem maradt funkció nélkül, hanem átalakult a gyülekezetnek a szellemi, adminisztratív és oktatási centrumává. 70-es évektől kezdve már gyerekcsoportokat hoztak ide gyülekezetek, és mindig az aktuálisan helyettesítő józsefői lelkésznek a vezetésével gyerektáborokat tartottak, akkor még nomád komfort nélküli körülmények között, jobbára az isteni igére fókuszálva. 2002-ben egy teljes körű felújítás keretén belül komfortosítottuk a szálláshelyet, és így már 3 vizes blokkal 28 fő befogadására képes közösségi térrel bővített szálláshelyen tudtunk szervezni erdélyiskolai programokat, környezeti nevelést, hitéleti nevelést, egész hetes hittantáborokat, és minden egyéb turisztikával, vagy a természettel, és a természeti környezettel egybefüggő foglalkozásokat. Természetesen évente több száz fiatal, és nem csupán fiatal, hanem egészen az egyetemista korosztálya bezárólag, de nem csak az egyetemisták, hanem még tovább menőlegesen is felnőttek használják és veszik igénybe a parókiát. Erdélyi óvodától kezdődően egészen a Rákóczi Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Egyetemnek a biológia földrajz szakos terepgyakorlatáig bezárólag, de a Budapesti Műszaki Egyetemnek a terepgyakorlata és felmérő tábora is itt Józsefőn valósul meg. Arra fókuszáltunk, hogy ne csupán egy szálláshely legyen, hanem valóban egy oktatási és élményközpont, hogyha szabad így fogalmaznunk, ami magába foglalja a komfortos szálláshelyet és azt az természeti és épített környezetet, amiben maga a parókia is elhelyezkedik, hiszen Józsefőnek az ófalui része, aminek a központjában van a parókia is, műemléki védelem alatt áll, és világörökségi helyszín is, patakparton lévő, ideális környezet arra, hogy az épített örökséget, a 12. századi alapokkal rendelkező Józsefői templomot, vagy éppen a múzeumunkat, a tájházat megtekinthessék, de Józsefő az Aggteleki Nemzeti Park központi települése is, itt van az igazgatóság, a Huculménes, a lovasbázis, tehát ideális kiindulási terep, nem csak a hitéleti, de egyéb tevékenységek részére is. 2025 végén találtunk lehetőséget arra, hogy az addigra már az intenzív használat miatt elhasználódott, fogalmazunk ki, parókiát modernizáljuk, komfortosítsuk még inkább, és 21. század igényének megfelelő szálláshelyé alakítsuk. Így az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ támogatásával és a Tiszáréni Református Egyházkerület támogatásával sikerült egy teljes körű felújítást végigvinnünk a parókia életén. Ennek a keretein belül megvalósult a teljes homlokzat, a rekonstrukció a műemléki előírásoknak megfelelően, az ingatlan hűszigetelése, klimatizálása, fotovoltaikus rendszer telepítése a kupakokkal, fűtésrendszer, a teljes vízhálózatnak a cseréje, a teljes áramhálózatnak a felújítása, modernizálása és cseréje, és minden egyéb olyan feladat, ami szükségessé vált, hogy következő évtizedekben is komfortosan működhessen a parókia.
1: Ugye itt épített és természeti örökségről, kincsekről is beszélhetünk, hiszen azért az Aggteleki Nemzeti Park központi helyén egy csodálatos környezetben beszélgetünk most is. Ugye hallgatóink is hallják a harangszót itt a háttérben. Hogyha egy picit ezt a míjőt még elhelyezni, hogy hol helyezkedik el maga ez a parókia szálláshely?
2: A valóban hegyekkel körülvett patakparti ingatlanról van szó. Közel a református templomhoz, közvetlen szomszédságában a 2007-ben év múzeuma címet viselő Józsefői tájháznak, amit szintén a gyülekezet kezelésében, fenntartásában működik, és itt értelemszerűen a hitéleti örökségünk, a gyülekezetnek a 16. századig visszamenő kontinuitása, a környezetünk, az természeti környezetünk, a Nemzeti Park központi településén vagyunk, és a szellemi örökségünk az, ami felejthetetlenné teszi nem csupán az ide látogatóknak a pár órás sétáját, hanem akár az egész hetet, amit itt töltenek közöttünk.
1: Hány főt tud befogadni ez a felújított szálláshely?
2: A felújított szálláshely 28 férőhelyes, egészen pontosan, viszont az udvaron lehetőség van még további sátorhelyeknek az elhelyezésére, amire elég gyakran igénybe is vesznek a kedves vendégeink. Egyéni és csoportos vendégeket szintén szívesen fogadunk, és akár egy éjszakára is foglalható most már az év minden napján. A beruházás előtt nem volt olyan állapotban az ingatlan, hogy gazdaságosan lehessen üzemeltetni az őszi és téli időszakban. Most viszont a felújításnak köszönhetően az év minden napján, tehát 365 napban bármikor foglalható a szálláshelyünk. A beruházás összköltsége 79.900.000 forintot tett ki. Ennek a jelentős részét az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ támogatásából tudtuk megvalósítani, és egy nagyon komoly hányadot adott még hozzá Tiszáninneni Református Egyházkerület is, valamint a gyülekezeti tagoknak az adományai fedezték a fennmaradó összeget. Megfeszített munka volt, hiszen gyakorlatilag 5 hónap alatt a bontástól az engedélyeztetésen át a készre jelentésig minden megvalósult. Minden nap dolgoztak a kivitelezők, és párhuzamosan folytak a felújítási munkálatok. És igen, az ingatlan, a parókia nem csupán egy szálláshely, hanem Jósafő egész települését, a szűkebb és tágabb környezetünket, térségünket és az egész országból megforduló vendégeknek, ide látogatóknak a kényelmét és örömét szolgálja.
1: A gyülekezet számára mit jelent ennek a működése?
2: A Jósafői Református Egyházközség létszámában egy kicsi gyülekezetnek mondható, viszont teherhordozásában elől jár és élen jár, úgy gondolom és úgy érzem a meglátásom szerint mindenféleképpen. A gyülekezet életéhez hozzátartozik a vendégfogadás értelemszerűen, a programoknak a biztosítása és a szálláshely biztosítása is, viszont ezt nem öncélúan, hanem azzal a tekintettel, céllal és zászlóra tűzött jászmondattal, hogy mindezzel a gyülekezet Isten tiszteleti alkalmainak a kontinuitását tudjuk elősegíteni. Természetesen a gyülekezet minden egyes tagja részt vett a munkában, a maga kompetenciája és a maga lehetőségei szerint. Ezt nem lehetett volna megvalósítani egyszemélyesen.
1: A mai ünnepi istentiszteletre szóló meghívóban a Zsoltárok könyvéből szólt az igei üzenet.
2: Valóban, a gyülekezetünknek, a Jósafői Református Egyházközségnek már 2006 óta, tehát már 20 éve, ez a vezérigéje a Zsoltárok könyvének 107. fejezetéből az első vers: adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart az ő szeretete vagy kegyelme, bizonyos fordítás szerint. Ennek a szellemében éljük a mindennapjainkat itt Jósafőn, hálát adunk az Úrnak az ő megtartó kegyelmért, előremutató gondoskodásáért, hálát adunk azért, hogy közel 500 éves kontinuitása a gyülekezetnek nincs veszélyben, van Isten tisztelet, van jövőnk itt Észak-Kelet-Magyarországon is.
1: A szálláshely kialakításáról, hogyha még szólhatunk néhány gondolatot, hogy pontosan milyen lehetőségek várják az ideérkezőket.
2: A szálláshelyünk besorolása egészen pontosan turista szállás, ami azt jelenti, hogy nem apartmanszerűen működünk, és nem vendégszobákat adunk ki, hanem egyéni és csoportos turistáknak minőségű szolgáltatást biztosítunk. 3 szobában, összesen 28 férőhelyel, tehát 10-10 és 8 férőhelyel, ezek emeletes ágyakon vannak természetesen. Minden szobához tartozik egy elkülönített vizes blokk, és ezen felül van egy teakonyhánk, egy teljesen felszerelt teakonyhánk, ami önellátásra lehetőséget nyújt. Kapcsolódik hozzá egy 40 fő befogadására alkalmas közösségi tér, ahol előadásokat vagy akár kisebb konferenciák megszervezését is lehetővé tudjuk tenni, és ehhez a közösségi térhez kapcsolódik egy külön vizes blokk és egy melegítő konyha is. Az zárt udvarunkon parkolási lehetőség van, egy felszerelt csűrszínpad is rendelkezésre áll esetlegesen a művészeti előadásokhoz, amiket áll az úrnak is használnak elég sűrűn a vendégeink. Pingpongasztal, csocsóasztal, tűzrakási lehetőség, szalonnasütés, bográcsozási lehetőséggel várjuk a kedves vendégeinket.
1: Mi a tapasztalatuk, hogy itt akár a nyár folyamán, vagy az év egész folyamán ide látogató vendégek, hiszen valóban egy csodálatos környezetről beszélgettünk, ami a természeti adottságokat is jelenti, mennyire kapcsolódnak be akár egy vasárnapi istentiszteleti alkalomba, hogyha épp akkor töltik itt a szabad idejüket testi-lelki feltöltődés keretében?
2: Minden kedves vendégünknek elmondjuk, hogy ez a szálláshely nem csak egy szálláshely, hanem a parókia. Elmondjuk, hogy mi volt korábban a funkciója, és hogy mi az oka annak, hogy jelen pillanatban itt lehetnek, és természetesen felhívjuk rá a figyelmet, hogy vasárnap 11 órától istentiszteleti alkalom van, tehát a harang az nem azért szól, hogy zavarja őket, hanem azért, hogy hívogat ezekre az alkalmakra, és a vendégeinknek a jelentős száma él is ezzel a lehetőséggel, és az istentiszteleti alkalmakon részt szoktak venni, ahol egy kicsit másképp látják, ugye ott a szószéken látják azt az embert, aki fogadja őket, és szállásadóként van eddig a fejükben, gondolataik között. A gyülekezet minden egyes vendéget nagy-nagy szeretettel fogad. Ha látják, hogy esetleg tétovázik, akkor bevezetik a templomba, leültetik, egy énekeskönyvet is a kezébe adnak, és istentisztelet után pedig lehetőség van arra, hogy a gyönyörű templomunkat megtekintsék, és tárlatvezetés keretében is halljanak a történetéről.
1: Önnek személy szerint mit jelent ennek a parókia szálláshelynek ilyen formában való megvalósulása, és ugye 20 éve szolgál már ezen a településen nagy tiszteletű úr, milyen megtapasztalásai, emlékei vannak így a vendégekkel való kapcsolatról is, hiszen ugye a gyülekezettel való kapcsolatról már korábbi műsorainkban szóltunk részletesebben.
2: Vendégeink nagy-nagy szeretettel fogadják, és egy bizonyos áhítattal és tisztelettel veszik igénybe a szálláshelyünket, tudva azt, hogy ez egy egyházi és ez egy parókia szálláshely, és egy személyes közelmúltbeli élményemet hagyd meséljem el ezzel kapcsolatban. Éppen az egyik vizes blokkot újították fel a munkásaink, amikor beugrottam a parókiára, és megnéztem, hogy jelen pillanatban hogyan állunk a felújítása, és egy 20-valahány éves fiatal munkás ember, így mondja nekem, hogy hát én meg már jártam itt táborozni. És kérdeztem, hogy mikor, mondja, hogy 10-valahány évvel ezelőtt, még az iskolával jöttünk, egész hetet itt táboroztunk, de akkor bizonyára ismeri a feleségemet, és kiderült, hogy a feleségem tanította is ezt a fiatal embert, és csoda volt neki is, hogy ahhoz képest jelen pillanatban hogyan újult meg a parókia, és egy annyira kellemes és hálaadó kapcsolat volt ez, hogy az, aki gyermekként itt táborozott, egy erdélyiskolai héten vett részt, az bekapcsolódhatott fizikálisan a felújítási munkálatokba, és látja ennek a jövőjét is, és egy kicsit visszavágyik ő is.
1: Mező Arnold, nagy tisztelet úrnak, köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én is köszönöm szépen.
0: Az elmúlt percekben Mező Arnold református lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Erdély. A Hitmorzsák eheti részében Telegdi István, a kolozsvári református kollégium iskola lelkésze személyes történeteken keresztül mesél arról, hogyan indult el hitének útján, és milyen meghatározó szerepet játszottak ebben a gyermekkorában megismert idős, hívő emberek. Az interjúban arról is beszél, miként igyekszik ma iskola lelkészként élő, személyes Isten kapcsolatra vezetni a fiatalokat, hogy a hit számukra ne csupán tananyag, hanem mindennapi valóság legyen. A riporter Pilbák Kincső.
1: Következő vendégünk Telegdi István, a kolozsvári református kollégium iskola lelkésze.
2: Te hogyan kerültél kapcsolatba Istennel, mi erről a legelső emléked?
3: Nehéz megmondani, hogy a legeslegelső kapcsolódási pont az mi volt, de hogy ami bennem erőteljesen megmaradt, az egy gyerekkori emlék. 6 éves voltam. Alapvetően nem származom egy olyan családból, ahol például a templomba járás vagy a bibliaolvasás egy természetes dolog lett volna, a szüleim nem jártak templomba, viszont körbe voltam véve olyan idős emberekkel, elsősorban a szomszédaimmal és azokkal az idősekkel, akik az utcánkban laktak, akik nagyon mélyen hívő, a hitüket nagyon komolyan vevő és megélő emberek voltak. Volt egy szomszédasszonyom, Márta néni, aki, amikor én 6 éves voltam, ő körülbelül akkor lehetett 80 éves, és Márta néninek volt egy furcsa, de mégis nagyon szép szokása. Minden reggel ilyen 6-7 óra körül, amikor indult el az állatokat megetetni, vagy amikor indult a kertbe, hogy kapáljon, vagy végezze ott a kerti teendőket, akkor egyházi énekeket énekelt. Gyönyörű csengő hangja volt Márta néninek. Emlékszem, hogy ez nekem 6 éves gyermekként annyira megtetszett, hogy egy adott ponton eldöntöttem, hogy nem baj, ha vakáció van, én fölkelek olyan korán, és csatlakozom Márta nénihez. És itt tanultam meg az első éneket, a 90. Zsoltárt, majd a 42. Zsoltárt, mentünk ketten, énekeltük, és őszintén szólva nekem gyermekként ott nem volt világos, hogy miért kell Istenről énekelni, hogy kicsoda az az Isten, az viszont nagyon-nagyon átjött elsősorban ennek az idős asszonynak az életmódjából is, és abból, ahogy ő Istenről beszélt, hogy abban a valakiben, akiről ezek az énekek szólnak, rendületlenül hinni kell, és rendületlenül bízni kell. Tehát, hogy nekem egy adott ponton, hogy gyermekkoromban az, hogy Isten, és az, hogy Márta néni énekléses, az, amit Márta néni nekem Istenről elmondott, az a kettő így összekapcsolódott, és ott indult el bennem valami. Őszintén szólva, ha így visszatekintek, úgy a hitéletem kezdetét is ehhez tudnám kötni. Márta néninek mindig nagy gondja volt arra, hogy a szeretteinek a sírját rendbe tartsa. És akkor, amikor kimentünk a temetőbe, én is mentem mindig vele, kevesen voltunk gyermekek, úgyhogy én tényleg az idősekkel töltöttem az időmet, mentem én is vele. Tisztán emlékszem, hogy a kis hagymakapát vittük, hogy meggyomlálja a sírt, vagy kikapálja a sírról a gyomnövényeket, és felszaladtam a dombra, ő nyújtotta a kapát, én megfogtam a kapának a végét, és húztam fölfele. Tehát el lehet képzelni, 6-7 éves gyermek és egy 80 éves idős asszony mentünk a temetőbe, és az nagyon-nagyon megmaradt bennem, hogy én ott tanultam meg a mi atyánkot. Márta néni mindig megfogta a kezem, még most is így, ha visszagondolok, látom magam előtt azt a kicsi munkától, a bőr megkeményedve rajta, a kicsi öreg kezével megfogta a kezem, és mindig elmondtuk a mi atyánkot. És ott minden alkalommal, akárhányszor mentünk, megígértette velem, hogyha egyszer ő meghal, akkor az ő sírjánál én is el fogom mondani a mi atyánkot, és már ott gyermekként megtanított arra, hogy a sírnál van tovább. És azért kell elmondani a mi atyánkot, akkor engem ő így tanított, hogy mondjuk el a jó Istennek, hogy hálásak vagyunk, hogy ismertük azt, aki abban a sírban nyugszik. Hát én azóta nagyon sokszor elmondtam a mi atyánkot Márta néni sírjánál, én ezt a fogadalmat akkor és ott teljesen komolyan vettem. Isten akkor kezdett el úgy munkálkodni, komolyan vettem. Isten akkor kezdett el úgy munkálkodni az életembe. És még egy ugyancsak idős

0: hogy mintha egy lélegzetvételre valaki súgná, hogy most így elhangzott egy ilyen félmezőnyi embertől az imádság, hogy édes drága jó Istenem, segíts meg. És ezt is úgy átvettem. Tehát, hogy még ma is, amikor meghallom a harangszót, még ha nem is mondom ki hangosan, úgy egyfajta imádságként száll ez tőlem Isten felé. És ezek voltak azok a kezdetek, amik úgy az én életemben lerakták az alapokat. Hát leírhatatlan érzés volt az, amikor például a nem annyira idős emberek közül voltak olyanok, akik még 91 néhány évesen megérték azt, hogy én szószékre menjek és hallgassanak. Visszatekinteni erre az útra, ami onnan indult, hogy egy kicsi gyermeket az idősek maguk közé fogadnak, elviszik mindenhová, beszélnek Istenről, és én egyértelműen ehhez kötöm azt, hogy Isten általuk kezdett el munkálkodni az életünkbe. És én ezt nagyon sokszor el is szoktam mondani, hogyha egy 4-5-6 osztályt végzett ember tudott Isten szolgálatában állni úgy, hogy egy gyermeket neveljen arra, hogy mit jelent Istenhez tartozni, hogy példát éljen elém, akkor nem lehet kifogásunk arra, hogy vállaljuk azt a szolgálatot, amit Isten ránk bíz a szószéken, a tanterembe, de akár a mezőn kapálás vagy munkavégzés közben.
1: És ha tovább nézzük a 6 éves korodtól, mondjuk az iskolás korodig eljutunk, ha becsukod a szemed, akkor mi az az első hang, vagy illat, vagy érzés, ami eszedbe jut, ha egy vallásórára gondolsz vissza?
0: Két dolog, az óvoda. Nekünk az óvodánkban voltak a vallásórák, de az illat, vagy érzés helyett egy íz jut eszembe. A hollandoknak van egy ilyen fekete gumicukruk, azt hiszem droppa neve, ami édes gyökérből készül, de mégis sós, ha nem tévedek, annyira nem jártam ennek utána, de arra emlékszem, hogy vallásórás korunkban volt egy holland testvérkapcsolat, és ők mindig hoztak gumicukrot, és többek között ezt a fekete droppot is. És hát azt is nagyon őszintén bevallom, hogy vallásórás gyermekként nagyon sokszor úgy a vallásóra utáni fél órának az volt a tárgya, hogy ki tud ebből a droppból többet megenni, mert ennek én, ahogy visszaemlékszem, szörnyű íze volt. Legalábbis nagyon nem szerettük gyermekekként, de hogy mi ebből versenyt csináltunk, hogy ki fog többet enni. És úgy, ha visszagondolok a vallásórás éveimre, akkor ennek a dropnak az íze az, ami még most is megelevenedik az az íz a számba, pedig szerintem ott 6-7 éves korom után soha nem ettem. Ez volt az egyik, a másik pedig az éneklés. Nagyon-nagyon szerettem énekelni. Azokat az énekeket, amiket én az idősektől megtanultam, én előszeretettel tanítottam meg a többieknek is. Én nem emlékszem rá, de az óvónéni mondta el, hogy egy-egy vallásóra után én az óvodába vettem magamra egy pokrócot, és a többieknek álltam neki prédikálni.
1: Volt-e olyan bibliai történet, ami így végigkísért, és mondjuk az egész életed során egy iránytűként szolgált?
0: Gyermekkoromban két olyan bibliai történet volt, ami úgy nagyon-nagyon meghatározó volt. Az egyik az elveszett jónak a példázata. Azt egy vallás során elmondta nekünk a tiszteletes úr, hogy egy jó elvész, és Jézus ott hagyja a 99-et a pusztába, és elmegy megkeresni, és hogy emlékszem, hogy föltette egy ilyen kérdést, hogy mit jelent ez az életünkben, vagy valami ilyesmiről volt szó. Általában a vallás órák ugye téli időszakban voltak, nyáron a vakáció idején nem volt, legfeljebb ilyen evangelizációs gyermektábor, és emlékszem, hogy hát téli időszakban, úgy december közepétől kezdtek születni a bárányok otthon. És engem ez a történet annyira felcsigázott, hogy a szomszéd fiú eldöntöttük, hogy mi ezt a történetet eljátsszuk, és az volt a feladat, megfogtunk egy kis bárányt, hogy azt el fogjuk vinni a mezőre, ott elrejtjük, és az lesz a feladat, hogy meg kell találni, mert hogy mi hallottuk, hogy Jézus is ezt tette, és mi el akartuk játszani az egészet, és hát természetesen a bárányt megfogtuk, kivittük, de hogy az nem maradt ott, ugye? Tehát, hogy adott pillanatban ez az egész keresési folyamat izgalmassá vált, mert azon gondolkoztunk, hogy mit fogunk kapni, hogyha hazamegyünk és elmondjuk, hogy mi ezt a történetet hogy rekonstruáltuk. De hogy úgy a későbbi időszakban is ez úgy bennem egy nagyon-nagyon mély megvilágosodás volt, hogy nem is tudom, hogy mondjam, hogy többször föltettem magamban a kérdést, hogy tényleg érdemes otthagyni a 99-et, ami biztos, és elindulni azért az egyért, és bevállalni a kockázatot, és egy mély pontomban jöttem rá egyszer, hogy én vagyok az az egy. És ekkor úgy erről a történetről alkotott képem, de igazából a hitéletemnek az intenzitása is teljesen megváltozott. Amikor ez a gyermekkorban megtanult, még nem teljesen hitbeli sikra terelt történet, úgy egyszer csak nagyon személyessé vált az életemben, amikor tényleg felismertem azt, hogy én vagyok az az egy, és tényleg az Úr azért jött, hogy ezt az egyet is megkeresse, és ezt azóta sokszor élem meg, hogy akkor, amikor valamilyen mélypont van az életemben, akkor, amikor elbizonytalanodok, akkor ez jut eszembe, hogy én vagyok az az egy, és azokban a helyzetekben nem ezt mondom, de jó annak az egynek lenni, akit Jézus megtalált. És a második bibliai történet, ami úgy nagyon-nagyon hatott rám gyermek,

0: megként és azóta is hat rám, az Jézus keresztet feszítésének a története. Azzal kapcsolatosan csak annyira emlékszem, hogy amikor először hallottam, én olyan zokogva mentem haza, tehát, hogy tényleg annyira meghatott az, hogy miért kellett ezt csinálni Jézussal. Minden évben sírtam nagy péntek előtt, vagy akkor, amikor erről beszéltünk, akár az iskolai vallás során, akár a gyülekezetben, vagy bárhol szóba került a nagy péntek, akkor nagyon-nagyon sírtam, de emlékszem, hogy az első alkalommal nekem ott a gyermek szívemben ez egy akkora tördöfés volt, hogy az a Jézus, aki ilyen jó volt, hogy megkereste azt az egy bárányt, és ott hagyta az egészet, ez a Jézus, aki a magvetőnek milyen szép dolgokat mondott, vagy ez a Jézus, aki Pétert milyen szuper módon emelte ki a vízből, ezt a Jézus miért kellett bántani? És ez gyermekként engem nagyon-nagyon bántott, és tényleg úgy sírtam nagypéntekenként, és nem tudom, hogy van-e ennek köze, de még most is úgy vagyok, hogy nekem talán nagy pénteken a legnehezebb prédikálni. Hogy úgy mindig küzdök azzal, hogy például a szószéken se sírjam el magam, mert hogy úgy ez a gyermekkori érzés megvan bennem, és emlékszem, hogy nálunk Székelyföld azon részén, ahol felnőttem, legalábbis Agyagfalván, ez volt talán az egyetlen olyan egyházi szokás, amihez az én családom is nagyon-nagyon ragaszkodott, nagy pénteken nem esznek húst. És emlékszem, hogy gyermekként ez úgy nekem nem tetszett, mert pont eszembe jutott egyszer-kétszer, hogy én pont akkor akarok húst tenni. És olyan harmadik-negyedik osztályos lehettem, amikor egyik alkalommal, már nem tudom, hogy, de mégis került hús nagypénteken az asztalra, és fölálltam, és mondtam, hogy azonnal tüntessék el.
1: És most közelebb kerülve a jelenhez, a mostani szemszögedből, ha beülhetnél egy iskolapadba a mostani tizenévesek közé, akkor mit mondanál nekik, hogy miért figyeljenek, vagy mire figyeljenek vallás órán?
0: Néhány nappal ezelőtt volt az egyik diákommal egy beszélgetésem, arról beszélgettünk, hogy vajon gondolkozzon a teológiai tanulmányain, ne gondolkozzon a teológiai tanulmányain. Én azt mondtam, hogy ha vannak kétségei afelől, hogy Isten egy alkalmatlan emberből képes valamilyen módon alkalmasat faragni, akkor nézzen rám. És talán ezt mondanám nekik, hogy azért érdemes figyelni, hogy felismerjék azt, hogy azok a dolgok, amiket megélnek, azok a dolgok, amiket hiányosságként élnek meg, azok, amik nehézségek az életükben, azok nem feltétlenül akadályok, hanem sokkal inkább lehetőségek arra, hogy Isten kihozza belőlük a legtöbbet. Ez az egyik oldala, a másik pedig az, hogy sokat beszélünk arról, hogy Isten jelen van az életünkben. A fiataloknak, a tizenéveseknek talán azért nagyon fontos figyelni a bibliai történetekre, hogy legyenek konkrét példáik arra, hogy Isten hogyan van jelen az életünkben. Engem például ugye most mondtam el, hogy gyermekkoromban ez az elveszett Júnak a példázata fogott meg. De hogy legyen valami, amiben meg lehet kapaszkodni, és ami úgy személy szerint megszólít.
1: Most iskola lelkészként hogyan próbálod átadni a fiataloknak az Isten élményt, hogy ne száraz anyag legyen, hanem élő valóság? Vagy vannak-e vallásórás emlékeid mostani szemszögből, mint aki tartja ezeket az órákat?
0: Én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a fiataloknak úgy adjuk át a hitbeli tartalmakat, hogy ne maradjanak szárazon. Ugyanakkor itt bennem van egy erős fölkiáltójel is, hogy ugyanakkor ne gyártsunk ilyen élménykeresztjén-szerű tartalmakat, mert az élmény az egy mulandó dolog. Itt a kettő között lavírozunk, bevallom őszintén, hogy én se tudom azt mondani, hogy megvan a tökéletes recept, hanem keresem én is. A ötödik osztálytól fölfele én az egyik nagyon-nagyon nagy erőt a közös imádságban látom, hogy egy-egy ifinek a végén, sőt, még vallásórának a végén is megkérdezem, hogy van-e valaki, aki a saját szavaival 3-4 mondatban megköszöni Istennek a mai alkalmat. Ez úgy személyesen összekapcsolja őket. Ettől érdekes módon az elején idegenkedtek, most már pedig teljesen természetes dolog, hogy azzal zárjuk az alkalmakat, hogy 2-3 mondatos imádságban ima közösséget tartunk, és mindenki megköszöni. Nem feltétlenül élményre alapozott dolog, mégis valami olyasmi, amivel személyesen kötődnek ők is, tehát hogy nem az van, hogy én elmondom a tutit, és ők majd akkor meghallgatják az imádságomat, hanem ők is hozzáteszik a saját maguk részét. Kicsit össze is kapcsolom az egyik szép vallásórás élményemmel, hogy az egyik gyermek imádkozott nagyon szépen egyébként, megköszönte Istennek az anyukáját, az apukáját, megemlítette az otthoni problémákat, és úgy fejezte be az imádságot, hogy Úr Jézus, te is vigyázz magadra, mert hogyha veled valami lesz, akkor nekünk annyi. Tehát, hogy vannak ilyen nagyon kedves vonatkozásai az egésznek. A másik pedig az, hogy nagyon érdekes bevonni a készülés folyamatába. Elsősorban nagyobb diákokat szoktam. Minden hónapban az egyik hétfő vagy péntek reggeli áhítatot közösen írjuk meg, ami nem azt jelenti, hogy ott tényleg a végső forma elkészül a szöveg végső formája, hanem általában 2-3 kis csoportban megbeszéljük a textusnak egy-egy részletét, azzal jutnak valamilyen következtetésre, én előtte kommentárokban, meg ahol kell, utána olvasok, és kialakítunk egy ilyen 2-3 pontos vázlatot, amit megbeszélünk, és akkor úgy az áhítatba ezáltal be tudom kapcsolni őket is. Ez elsősorban a középiskolásoknál működik, de a kisebbekkel is próbálkoztam már, vagy felajánlottam itt több alkalommal az iskolában, hogy válasszanak textust a diákok, és úgy tényleg a nagyok választják a legtöbbször, de hogy érdekes módon már volt olyan hatodikos, aki jött, hogy nem lehetne, hogy a következő hétfő reggeli áhítaton erről prédikáljon a tiszteletes úr, és akkor mondtam, hogy dehogy is nem. És ugye olyan jó volt, hogy már az osztálytársainak is mondta, hogy na, erre a mai alkalomra én választottam az alapigét, tehát hogy ezek jó kapcsolódási pontok.
2: Az elmúlt percekben Telekdi Istvánt, a Kolozsvári Református Kollégium iskola lelkészét hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

A mi segedelmünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Énekeljük testvéreim Isten tiszteletünk kezdetén a 65. Zsoltár első versét. A 65. Zsoltár így kezdődik: A Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret.

Olvasom Isten igéjét a Nehémiás könyve 10. részéből. Mindezek alapján írásbeli megállapodást készítettünk, amelyet pecséttel láttak el vezetőink, lévitáink és papjaink. A népfő emberei pedig ezek voltak. A többi része a papok, a léviták, a kapuőrök, az énekesek, a templomszolgák és mindazok, akik a tartományok népeitől elkülönültek, az Isten törvényéhez csatlakoztak feleségeikkel, fiaikkal és leányaikkal együtt, mindenki, aki csak érett eszű volt. Csatlakozva tehát előkelő honfitársainkhoz, átok alatt esküdtettünk, hogy Isten törvénye szerint élünk, amelyet Isten adott szolgája Mózes által, és hogy megtartjuk és teljesítjük Urunknak, az Úrnak minden parancsolatát, végzését és rendelkezését. Nem adjuk leányainkat feleségül az ország egyéb lakóinak, sem az ő leányaikat nem vesszük feleségül fiainknak. Ha az ország lakossága árut vagy bármilyen gabonát hoz be eladásra a nyugalom napján, nem vásárolunk tőlük a nyugalom napján vagy más ünnepnapokon. A 7. évben bevetetlenül hagyjuk a földet, és elengedünk minden tartozást. Kötelezőnek fogadtuk el, hogy évenként 1/3 sekelt adunk Istenünk házának a szolgálatára. A sorba rakott kenyerekre, az állandó ételáldozatra és az állandó égő áldozatra, a nyugalom napjain, újholdkor, a megszabott ünnepeken, továbbá a szent adományokra és a vétek áldozatokra, hogy engesztelést szerezzenek Izraelnek, és minden munkára Istenünk házánál. Mi, papok, léviták és a nép sorsot vetettünk, hogy az áldozathoz szükséges fát családonként behordjuk Istenünk házába évről évre a megszabott időben, hogy égjen a tűz Istenünknek, az Úrnak az oltárán, ahogyan az elő van írva a törvényben. Bevisszük földünknek első termését és mindenféle gyümölcsfának az első termését évről évre az Úr házába. Elsőszülött fiainkkal és állatainkkal is úgy járunk el, ahogyan elő van írva a törvényben. Marháink és juhaink elsőszülötteit bevisszük Istenünk házába a papoknak, akik szolgálatot végeznek Istenünk házában. Kenyértésztánknak, mindenféle gyümölcsfánknak, a mustnak és olajnak a legjavát felajánljuk, és bevisszük Istenünk házának a kamráiba a papoknak, földünkről a tizedet pedig a lévitáknak, és a lévitáknak kell beszedniük a tizedet minden földművelő városban. Egy ároni pap legyen a lévitákkal, amikor a léviták beszedik a tizedet. A léviták pedig vigyék be a tizednek a tizedét Istenünk házába, a kincstár kamráiba. Ezekbe a kamrákba kell bevinniük Izrael fiainak és Lévi fiainak a felajánlott gabonát, mustot és olajat, mert ott vannak a szent edények meg a szolgálatot végző papok, a kapu őrök és az énekesek. Nem fogjuk elhanyagolni Istenünk házát. A kegyelmes Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy a mi Urunk beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, valljuk meg együtt bűneinket. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybe gyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket.
Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg a kegyelmes Isten válaszát, amikor így szól hozzánk az ő igéjében. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. A megkezdett 65. Zsoltár második és harmadik versét énekeljük. A 65. Zsoltár második verse így kezdődik. Rajtam a bűn elhatalmazik, terhelvén engemet.

Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, kegyelmes mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy ezen az ünnepnapon is itt lehetünk hajlékodban. Itt telik meg szívünk örömmel és hálával, és ugyanakkor szégyenkezünk is, és őszinte bűnbánattal megvalljuk előtted azt, hogy eszünkbe jut igéd segítségével is a te lelked útmutatása által sokféle fogadásunk, ígéretünk, és különösképpen azok, amelyeket nem tudtunk, vagy nem akartunk megtartani. Szégyenkezünk, és alázattal kérjük azt, hogy bocsásd meg nekünk azokat a téveigéseket, azokat a családságokat, amelyekkel téged árultunk el, amelyekkel a veled való közösségből akartuk kiszakítani magunkat. Istenünk, adj nekünk erőt, éppen felénk hangzó élő beszéded és a te lelked által, hogy megújíthassuk ezeket a fogadásokat, és különösképpen tudjunk, akarjunk a te törvényed szerint élni, hogy a megújulás, amely egykor a te néped életében, Nehémiás korában bekövetkezett, következzék be a mi életünkben is. Akarjunk egy ilyen ébredésnek a résztvevői, a szereplői, az élvezői lenni, hogy tudjuk megszámlálni azt a rengeteg ajándékot és áldást, amivel te gazdagítod a népedet, amivel te reménységünket táplálod, amivel te a mi hitünket akarod megszilárdítani, és a szolgálatban akarsz támogatni. Légy velünk ezen az Isten tiszteleten is, nyisd meg fülünket is, szívünket is a te igéd előtt, és tedd gyümölcsözővé azt mindannyiunk életében, hogy kedved szerinti közösség, gyülekezet lehessünk, és a te anyaszent egyházad ebből a világból az üdvösségre kiválasztott közösség végezhesse a szolgálatot, a te nevednek magasztalását, a te országodnak építését. Jézus Krisztusért kérünk, légy velünk, hallgasd meg könyörgésünket. Amen. Isten igéjének a hallgatására készülve a 155. éneket énekeljük. A 155. ének így kezdődik: Ú, mely boldog ember az, ki téged, élő igaz egyistent megismerhet.

Az a szent ige, amely által szól hozzánk a mi úrunk ebben az órában, írva található a Nehémiás könyve 10. részében, a 30-tól a 33-ig terjedő versekben. Hogy miképpen szól hozzánk Isten az ő igéjében, a Nehémiás könyve 10. részének a 30-tól a 33-ig terjedő verseiben, felolvasom, kélek, hallgassátok figyelemmel és alázatos lélekkel. Csatlakozva tehát előkelő honfitársainkhoz, átok alatt esküt tettünk, hogy Isten törvénye szerint élünk, amelyet Isten adott szolgája Mózes által, és hogy megtartjuk és teljesítjük Urunknak, az Úrnak minden parancsolatát, végzését és rendelkezését. Nem adjuk leányainkat feleségül az ország egyéb lakóinak, sem az ő leányaikat nem vesszük feleségül fiainknak. Ha az ország lakossága árut vagy bármilyen gabonát hoz be eladásra a nyugalomnapján, nem vásárolunk tőlük a nyugalomnapján vagy más ünnepnapokon. A 7. évben bevetetlenül hagyjuk a földet, és elengedünk minden tartozást. Kötelezőnek fogadtuk el, hogy évenként 1/3 sekelt adunk Istenünk házának a szolgálatára. Eddig tart az alapige. Kedves testvéreim, ma egy hete Nehémiás könyvének a 8. fejezetét olvastam fel. Hallottuk, hogy az egész nép egy emberként összegyűlt a vízi kapu előtt levő téren, és azt mondták az írástudó Esdrásnak, hogy hozza elő a Mózes törvénykönyvét, amelyet az Úr adott Izraelnek, és amikor kézbe vette Esdrás pap a törvényt, a gyülekezet előtt elkezdte olvasni, és egy hosszú-hosszú Isten tiszteleten hallgatta az egész nép Istennek az igéjét. Volt ennek az ige hallgatásnak következménye a közösség életében. Az igére válaszolt a nép bűnbánattal, örömmel, jó cselekedetekkel, és az Isten törvénye szerinti élettel, azaz engedelmességgel. A 9. fejezet pedig arról szól, hogy az ige segítségével bűnét felismerő ember és közösség megvallja vétkeit Isten előtt. Rádöbben arra, hogy milyen távol kerültek ők attól az úttól, amelyen járniuk kellett volna, amely Istennek az útja volt, mennyire elfordultak az Isten rendelkezéseitől, és ezt a megromlott életet vitték imádságukban Isten elé. Az ébredéskor valahányszor egy ember vagy egy gyülekezet elindul Isten útján, megpróbál engedelmeskedni az igének, Istennek, olyankor a sátán is egy kicsit aktívabbá válik. Néhány hete mondtam azt, szintén Nehémiás könyvéből felolvasott igerész kapcsán, hogy addig, amíg langyosak vagyunk, amíg nem érdekel minket az Isten szerinti élet, a keresztény szolgálat, addig a sátán is békén hagy. Viszont mihelyst észreveszi azt, hogy akarunk Isten szerint élni, akarunk neki engedelmeskedni, rögtön lázba jön, és megpróbál minket elhatározásunktól, szándékunktól eltéríteni, és megpróbál Istentől elszakítani. Így zűrzavar támad az ébredés utáni időszakban Izrael közösségében is, és eléggé összebonyolódtak a dolgok, bár már készen állt a jeruzsálemi fal, vagy a Jeruzsálemet körülvevő fal, és Nehémiás is visszatért Babilonba, viszont hallja, hogy újból gondok vannak, és akkor egy újabb szabadságra hazautazik Izraelbe, hogy rendbe tegye a dolgokat. Mindent meg akar oldani, úgy akarja helyreállítani az életet, hogy a megkezdett ébredési folyamat kiteljesedjen, és valóban egy Isten szerinti élet vegye kezdetét ott abban az országban. Nehémiás szándékában újból Isten az, aki segítségül jön, ő az, aki támogatja az emberi elhatározást és munkát, és csodálatos egyetértésben ez a nép
elhatározza azt, hogy az Isten törvényét megtartja. Esküt tesznek, megfogadják újból átok alatt azt, hogy Istennek engedelmesek lesznek. Annak a törvénynek fognak engedni, vagy a törvény szerint fognak élni, amit egykor Isten Mózes által adott az ő népének. És az élet minden területére ki akarják terjeszteni ezt az engedelmességet, ezt a megújulást. Az élet minden területét az igéhez akarják, a törvényhez akarják igazítani. Az elmélet nagyon szép ilyenkor, már a 8. résznek az olvasásakor, és úgy belénk nyilalt az a felismerés, hogy hát az ige milyen fontos ahhoz, hogy valóban megújuljon az életünk, hogy felfrissüljön az életünk, hogy reménységgel tudjunk előre tekinteni, hogy Istenhez akarjuk kötni, kapcsolni életünket. De ez még mindig csak elmélet addig, amíg a változások, az igazi konkrét változások nem következnek be. Hogyha Nehémiás azt mondja, hogy gyertek testvéreim, tegyünk helyre mindent az életben, akkor ez így jól hangzik, és lehet reménykedni abban is, hogy minden a helyére kerül, de annyira homályos ez a meghatározás, vagy annyira széles az, hogy minden, annyi minden férhet bele, hogy jóformán semmi sem található, ugyanis semmi sem számon kérhető. Mindent megteszünk. Mi az a minden? Ilyenkor kell nagyon határozottan elmondani azt, hogy például ezt, meg ezt, meg ezt fogom tenni. Hogy ebben, vagy a másik kérdésben fogok valamilyen újítást tenni, éppen azért, hogy Isten igéjéhez igazítsam azt. Konkrétan mit is kell tenni? És a felolvasott 10. fejezetből kiderül az, hogy ennyire meghatározták ott Nehémiás korában is, és meghatározta a közösség egy akarattal, egyetértésben azt, hogy életüknek néhány területén kell rendet teremteni. És ezekről szól, vagy ezekről a területekről szól a felolvasott ige. Szó van a családi életről, szó van az úrnapjának a dolgairól. Aztán látjuk, hogy gazdasági és szociális kérdések is szóba jönnek, végül pedig az istentiszteleti életnek a megújításáról olvasunk. Mielőtt ezekre a területekre egy kicsit alaposabban figyelnénk és megnézzünk, hogy ott hogy is történt ez a megújulás, ez a változás, két dolgot akarok elmondani. Az egyik az, hogy ez a nép átok alatt esküt tett. Tudjuk, hogy nem könnyű megesküdni bizonyos dolgokra, nem könnyű megfogadni bizonyos dolgokat. Arra tanít minket Isten az ő igéjében, hogy fölöslegesen ne is esküdőzzünk. Nagyon vigyázzunk különösen azokra az eskükre, amikor Isten nevét, vagy Istent magát, a Szent Háromság Isten segítségül hívjuk, ugyanis az, amit előtte elmondunk és megfogadunk, az kötelez bennünket, ugyanakkor nagyon nagy teherként nehezedik reánk, és sokszor összeroskadunk a teher alatt. Vannak mégis olyan alkalmak az életünkben, amikor szükséges Isten előtt megesküdni bizonyos dolgokra. Amikor előtte kell ünnepélyesen kijelenteni, hogy ezt vagy azt megtartom, megteszem. Sokkal jobb, hogyha a mindennapi életünknek apró cseprő dolgait nem így eskü formájában visszük és Isten elé, mert például mi történik azzal, aki megesküszik arra, hogy naponta 10 percet fog Bibliát olvasni, vagy naponta negyed órán keresztül fog imádkozni, és valami miatt nem tudja betartani ezt a fogadalmát. Vigyázzunk tehát, mire és hogyan esküdözünk. Egy másik gondolat, amit olvastam, amit hallottunk az igéből, hogy a népnek az elöljárói voltak azok, akik jó példával a közösség előtt vállalták a megújulásnak a konkrét formáját is.
akik elsősorban írásbeli megállapodást készítettek, és aláírták, hitelesítették ezt a megállapodást, és itt név szerint fel is sorolja a Szentíró, hogy kik voltak ők. 21 pap, 44 főembere a népnek, és 17 lévita. Az elöljárók, akiknek a példája nagyon fontos. Gyülekezetre és gyülekezeti elöljárókra gondolhatunk, egyházra és egyházban a szolgálatnak a terhét vállalókra, elöljárókra gondolhatunk, társadalomra és családra egyaránt gondolhatunk. Mindenki valahol elöljáró. A kis családban, vagy a nagyobb közösségben egyforma a felelősség, és egyformán kell teljesíteni azt, amit Isten előtt megfogadtunk. Szülőkként, nevelőként gondoljunk mindig arra, hogy azt teszik a reánk bizottak, amit látnak. Ahogyan mi élünk, ahogyan mi beszélünk, ahogyan mi vélekedünk bizonyos dolgokról, meghatározó a reánk bizottak jövőjére nézve. Megkérdezték a gyermeket az anekdóta szerint, Pistike, tudod-e, hogy mi történik, hogyha hazudik egy gyermek? És válaszol, igen, édesanyám, fél árral utazik. Mert hogy ezt megtanulta, hogy ha kell, akkor az életkorban kell csalni, ha kell, a jövedelemben kell csalni, vagy az adózásnál kell csalni. Teljesen természetes tehát, hogy azt teszi a gyermek is, amit a felnőttől, a szülőtől megtanult. És akkor most ezekre a konkrét területekre tekintsünk. Lássuk, hogy a családi életben mit jelentett a megújulás, az Isten igéjéhez való igazodás. Azt olvastam, hogy megígérték, megfogadták, átok alatt megesküdtek arra, hogy nem adják lányaikat feleségül az ország egyéb lakóinak, sem az ő leányaikat nem veszik feleségül fiaiknak. Vagyis nem keverednek. Tilos Isten igéje szerint a vegyes házasság. Nagy kérdés ez, amikor mindenki első hallásra arra gondol, hogy itt a különböző nemzetiségűek közötti házasságot tiltja meg Isten. Elég gyakran kell az utóbbi időben, azt hiszem, hogy minden második alkalommal, amikor jegyes beszélgetésen, jegyes felkészítőn vettek részt fiatal testvéreim, mindig előjött a vegyes házasságnak a kérdése, szükségszerűen kellett erről beszélni. És hát nyilván két ember, két fiatal egymás iránti szerelmét sem az egyház, sem az idősebb ember nem befolyásolhatja, nem változtathatja meg, de azt mindig szükségesnek tartom elmondani, és azt hiszem, hogy Isten igéje is éppen erre kötelez, amikor ezt a parancsot, ezt a törvényt feleleveníti előttünk, hogy a vegyes házasságról, mint hívőnek és hitetlennek, mint hívőnek, istenfélőnek és pogánynak a házasságáról beszéljünk. A vegyes házasság abban az esetben Nehémiás korában azt jelentette, hogy a zsidó fiatalok a pogány fiatalokkal kötöttek házasságot. A gyermekek már a zsidó nyelvet nem beszélték, nem ismerték a törvényt, és ami a legsúlyosabb volt, nem ismerték Istent, a szövetséget kötő Istent. Pedig addig éppen ennek a tudata, ennek vállalása és megvallása adta a legnagyobb erőt ennek a közösségnek. Amikor erről mondott le a nép, akkor Istenről és a jövendőjéről mondott le. Tudjuk a tanítást a Szentírásból, hogy ne legyen közünk azokhoz, akik hitetlenek, ne járjatok a hitetlennel felemás igában. Persze, hogy a missziónak nagy lehetősége az, amikor a hívő a hitetlennel, a pogánnyal keresi a kapcsolatot, de a szomorú tapasztalat az, hogy a pogány olyan csodálatos módon tálalja az Isten nélküli életet, az Isten nélküli világnak gyönyörűségeit,
sokkal könnyebben enged a hívő, mint a hitetlen. A családban kell helyre tenni előbb a dolgokat. Konkrétan a házasságról, a vegyes házasságról van szó ebben az igében. De nagyon jól tudjuk, hogy ennél sokkal többet kell nekünk rendezni, nagyon sok területen kell az Isten igéjéhez igazítani a mi családi életünket, családon belül egymáshoz való viszonyulásunkat, a gyermekeinkhez vagy szülőinkhez való viszonyulásunkat, velük való kapcsolatunkat. Kiki nézze meg és vegye számba egészen konkrétan, hogy otthon az ő családjában hogyan kezdődhet el ez a rendteremtés. A másik terület az Úr napjával és részben gazdasági kérdésekkel kapcsolatos. Ha az ország lakossága árut vagy bármilyen gabonát vesz, hoz be az eladásra, a nyugalom napján nem vásárolunk tőlük a nyugalom napján vagy más ünnepnapokon. Megígérték, megfogadták ezt Izrael fiai. Azaz, akkor, amikor megpezsdült a gazdasági élet, akkor, amikor újból kezdett megerősödni a kereskedelem, amikor hozták az árut, adták és vették az árut, akkor kérdés volt, hogy ezt az jó lehetőséget, ezt a felvirágzó gazdasági helyzetet hogyan kell, mennyire kell kiaknázni. Ha jön az áru szombaton, átveszem-e? Ha jön az áru vagy a vásárló vasárnap, szóba állok-e vele? Ismerjük ezt a nagy-nagy kérdést, és egy kicsit talán jobban értjük azok szándékát, akik a nagy bevásárló központokat be akarják záratni az Úr napján, és azt mondják, hogy nem, ott a központokban, a nagy-nagy áruházakban kell eltölteni az Úr napját, hanem ott, ahol az Úr munkálkodhat mi bennünk. Mert 6 napon át végez minden dolgodat. De a 7. napon az Úr akarja a maga munkáját elvégezni benned. A törvény arról szólt egykor, hogy a szombatnapot, a nyugalom napját kell megszentelni. Az az Úré. Persze a többi is, a 6 nap is, hiszen az egész idő fölött ő az Úr, ő rendelkezik a mi időnkkel, és ezt nekünk tudomásul kell vennünk. És különösképpen a neki szentelt nap legyen valóban az övé, amikor hagyjuk, hogy az ő életünk, hogy a mi életünket formálja, átalakítsa és alkalmassá tegye arra, hogy a hét többi napján is, a munkás napokon is az ő dicsőségére cselekedjünk. Ki az, aki használja az időnket? Konkrét kérdés. Ki az, aki időnk fölött Úr, aki beosztja azt, legyen akár hétfői napról, akár vasárnapról szó. A 3. terület pedig ugyancsak egyben gazdasági és szociális kérdéseket is érint, ugyanis a 7. évben bevetetlenül kell hagyni a földet, efelől rendelkeznek, és ugyanakkor el kell engedni minden tartozást. Kettős célja is van ennek a rendelkezésnek. Bevetetlenül hagyni a földet. Az az Isten, aki 6 éven keresztül gondoskodik az övéiről. Az az Isten, aki, az előbb hallottuk, 6 napon keresztül is vigyáz az övéire. A 7. napon pedig különösen meg akarja áldani. Az az Isten a 7. esztendő fölött is Úr, és a 7. esztendőben a bevetetlen földek ellenére is fog gondoskodni az ő népéről. Vagyis tanulja meg ez a nép azt, hogy bízzon az ő urában. 6 éven keresztül az ő feladata vetni és aratni, a 7. esztendő, ugye a szombat év, vagy akárminek nevezhetjük ezt, legyen az Úr gondoskodásában bízó embernek a felajánlása. Ugyanakkor elengedni a tartozásokat. Ez egy olyan szociális intézkedés volt abban az időben, amely éppen a nagy-nagy elszegényedési folyamatot hivatott fékezni. Mert az, aki eladósodott,
az nagyon nehezen szabadult az adósságától. Nem csak a kamatok miatt, hanem azért is, mert sokszor gyermeküket kellett odaállítsák munkába, le lehetett dolgozni is ezeket a tartozásokat, vagy éppen a javaikat kellett, hogy odaadják, és ebből következett, hogy sokan nincstelenek kiváltak, egyesek meggazdagodtak, mások nagyon-nagyon leszegényedtek. Az adósok bizonytalan helyzetei, szegénysége miatt elhatározták, hogy meg kell oldani ezt a helyzetet. Véget kell vetni ennek a lehetetlen állapotnak, és úgy, ahogyan a szombatév azt jelenti, az adósság elengedése azt jelenti, hogy rábízom magam Istenre, ugyanakkor egy új lehetőséget adok annak, aki eddig kiszolgáltatott volt. Elengedni az adósságot. Emberi jóság következménye. Egy nagyon jó politikának a gyümölcse, amit leírnak a szentírók, és amit olvasunk a Nehémiás könyvéből. Semmiképpen sem, egyszerűen csak természetes válasz Isten jóságára, elengedő jóságára. Aki annyi mindent elenged az övéinek, elenged nekünk, elvárja azt, hogy mi is elengedjünk a mi fele barátainknak. Egyszerűen az ő példája szerint kell nekünk is cselekednünk, mert különösen a válságos időkben szükséges érzékenyen figyelnünk embertársaink szükségeire, szegénységére, nyomorúságára. És végül a negyedik terület, amin szükséges a megújulás, a rendteremtés, azaz istentiszteleti élet. Kötelezőnek fogadtuk el, hogy évenként egyharmad sekelt adunk Istenünk házának a szolgálatára. És ezután még hosszan sorolja fel a Szentíró azt, hogy Isten házának javára mit vállaltak és mit tettek. Azért kellett megfogadni mindezeket, mert korábban eltávolodtak Isten házától. Elhanyagolták Isten házát, és ez lelki megszegényedésüket, de gazdasági nyomorukat is eredményezte. Az elvilági asodás éppen azt jelenti, hogy egyre kevesebbet törődünk a templommal. Egyre kevésbé fontos a gyülekezet, egyre kevésbé fontos az egyház, annak jelene és annak jövendője. Mert, és különösen ilyenkor a szegénységben azt mondjuk, úgy érezzük, hogy a magunk szükségleteiért kell hajtanunk. Azért kell dolgoznunk, hogy nekünk, gyermekeinknek legyen megélhetésünk, és másodlagossá válik, vagy sokadlagossá válik Istennek a háza és az egyház. Nehémiás korában nem csak a templomot hanyagolták el, hanem ezzel együtt kialudt az Úr oltáráról a tűz, nem volt már a templomban Istent magasztaló zsoltár és ének. A papoknak sem volt már különösebb képpen feladatuk, mert nem volt, hogy nem volt mit áldozni, ezért egyéb foglalkozást kerestek maguknak. Ez egy szörnyű helyzet. Olyan helyzet, amiben elengedhetetlenül fontos a megújulás. És ami csodálatos ebben a történetben, hogy a nép önként vállalja ezt. Nem találja ki a zsinat, nem határozza el a presbitérium, hanem egyszerűen a gyülekezet akarja és vállalja ezt a megújulást. És felsorolja a Szentíró, hogy azon kívül, hogy évente beadják a pénzt, sorshúzással eldöntötték, hogy a családok milyen rendben, milyen sor szerint fogják biztosítani a fát is, meg mindazt, ami szükséges az áldozatok bemutatásához. És ezzel nem csak az áldozat lesz meg, hanem marad azoknak is, akik ott az Isten házában dolgoznak, szolgálatot végeznek. Ugyanis a papok, léviták megélhetését is ezek az adományok biztosították. Újból mindenki a maga munkáját, feladatát végezhette az oltár és a templom körül, és újból volt egy élő istentiszteleti élet. Sajátjuknak tekintették és érezték a templomot és az istentiszteletet. Ezzel is zárul a 10. fejezet. Nem fogjuk elhanyagolni Istenünk házát.
egy felkiáltó jeles mondat, ami az akkoriaknak a fogadalma, ígérete, és ami minket is elgondolkoztathat, mert vajon mennyire tekintjük ma sajátunknak a templomot, az épülőfélben lévő Györgyfalvi úti imaházat, vagy éppen a gyászoló családokat, vagy azokat, akik betegek, vagy a gyermekeinket, akiknek próbálunk olyan, vagy akik között próbálunk olyan szolgálatot végezni, hogy szeressék az egyházat, szeressék a templomot, szeressék elsősorban Istent. Mennyire közös ügyünk ez, és mi az, amit mi önként vállalunk ezzel kapcsolatosan? Egy harmad sekerről, és egy tizedről, és a tized egy tizedéről van szó. Konkrétan meghatározott összegekről van szó. És mindarról, amit a sajátjából vagy sajátjának véltből Istennek, az Isten házának ajánlott a zsidó ember azért, mert nem akarta elhanyagolni azt. Mit jelent ma mindez nekünk? Nem volt könnyű a Nehémiás idejében sem. És mégis Isten ott volt, mert érezte, látta a szándékot és megáldotta azt. Egy idézetet akarok elolvasni most, egy igehirdető írta ezt és mondta el jó néhány évvel ezelőtt egy prédikációban, ami szintén a Nehémiás könyvéből vett textussal kapcsolatos, de olyan gondolatébresztő kérdéssor, ami talán egy kicsit össze is foglalja mindazt, amit eddig igyekeztem elmondani. Ez a lelkület volt ezelőtt az Isten törvényéhez való igazodás előtt, ott Nehémiásik esetében is. És ha már Isten ezt a kérdést elénk hozta, azt hiszem hasznos lenne, ha ma este kiki őszintén megvizsgálná, hogyan áll ezekkel a kérdésekkel. Hogy vajon, hadd mondjam egyes szám első személyében, kiki magára gondolhat, ha mindenki úgy imádkozna ezért a gyülekezetért és az idejárókért, mint én, akkor hangoznék-e imádság az emberekért? Vajon, ha mindenki úgy venne részt az éneklésben, most nem arról van szó, hogy kinek milyen hangja van, hanem hogy a közös éneknek legalább az olvasásával dicsérjük az Istent, ha mindenki úgy venne részt a közös éneklésben, mint én, akkor megszólalna-e egyáltalán a gyülekezet? Ha mindenki annyit késne, mint én, akkor el lehetne kezdeni 10 órakor az Isten tiszteletet? Ha mindenki úgy hívogatna ide másokat, mint én, akkor lenne-e itt valaki rajtam kívül? Ha mindenki úgy fogadná az ideérkezőket, mint én, akkor az lenne-e a többiek érzése, hogy jó idejönni, mert itt melegség van és szeretet várja az embert? És ha mindenki úgy engedelmeskedne annak az isteni igének, ami itt hangzik, mint én, akkor mennyire változna emberek élete? És ha mindenki úgy vinné tovább innen az igét, mint én, akkor terjedne egyáltalán az evangélium? Ha mindenki úgy adakozna, mint én, és itt nem az összegről van szó, hanem a lelkületről, akkor vajon az kedves lenne-e Istennek? A miénknek érezzük ezt a gyülekezetet, ezt a templomot, a közös istentiszteletet, annak minden részletét, amit szeretünk, védünk, erősítünk, és igyekszünk minél gazdagabbá tenni? Kérdések sora, konkrét kérdések, életünk konkrét területeit érintik, és egészen konkrét válaszokat vár ezekre Isten. Amen. A meghallott ígére válaszoljunk a 462. ének első versével. A 462. ének így kezdődik. Itt van szívem, neked adom, Uram.

Köszönjük Istenünk, hogy szóltál hozzánk ezen az Isten tiszteleten is. Köszönjük, hogy a Te ígéret úgy vehettük, mint ahogyan a szomjazó szarvas a pataknak a hűs vizét issza, fogyasztja. A mi lelkünket felfrissíti, a mi egész bensünket megerősíti a Te beszéded, bíztat és reménységet táplálja, hiszen érezzük, hogy jó, érdemes elindulni a megújulásnak az útján. Érezzük, hogy emberi elhatározásainkat Te tudod megáldani, és ezt kérjük tőled elsősorban, a Te segítségedet, azt, amit Te tehetsz meg mi bennünk, azt, ahogyan Te újíthatod meg szívünket, ahogyan Te tehetsz engedelmesekké, ahogyan Te teszed édes táplálékká a Te beszédedet, és ahogyan Te teszed gyönyörűségessé még azokat a szabályokat, törvényeket, rendeléseket is, amelyeket életünk biztosítására ajándékoztál nekünk. Köszönjük Istenünk, hogy segítségedet nem csak az indulásnál kérhetjük, hanem a hétköznapokban, minden munkánkban, és Te állhatsz mellettünk, és állj is mellénk, Istenünk. Hogy így legyünk igédnek a hirdetői, legyünk életünkkel is bizonyságtevő gyermekeid, akik tudunk vigasztalni és bátorítani, akik, ha kell, akkor tudunk inteni és dorgálni, de mindenképpen akarunk és tudunk rád mutatni, mint életünknek és minden időnknek urára. Különösképpen őrizd azokat, akik védtelenek, akik segítségre szorulnak, akik bizonytalannak érzik helyzetüket, szegénységük, vagy betegségük, vagy egyéb nyomorúságuk miatt. És adj nekünk erőt ahhoz, hogy a ránk bízottak életében jó példát tudjunk mutatni. Szülőkként, nagyszülőkként, elöljárókként, tisztséget viselőként, bármilyen formában, azzal a méltósággal és azzal a hatalommal, amellyel Te ruházol fel minket, és ruházod fel mindazokat, akiknek szívébe és szájára helyezed a Te beszédedet. Légy velünk a következő időszakban is. Tartsd meg a Te gyülekezetedet itt és mindenütt a világon, a Te anyaszent egyházadat gyarapítsd, a Te sok felülről származó áldásoddal, ezáltal legyünk igazán gazdagok, és tudjuk, akarjuk magasztalni a Te háromszor szent nevedet minden időben. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten előtt.

Áldott a mi Istenünk, aki meghallgatja a könyörgésünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A perselyes adakozást ajánlom a gyülekezet áldozatos szeretetébe. Kegyelettel és a gyászolók iránti részvittel emlékezünk a 6 évvel ezelőtt elhunyt Pop Márton László testvérünkre. Isten vigasztalja az emlékező gyászoló családtagokat. Hirdettem

hogy augusztus 16-a és 20-a között tartjuk a vakációs bibliahetet, majd azt követően a gyermektábort Ördögkeresztúron. A bibliahét itt lesz, a lelkészi hivatalban és az alaksori teremben, a gyermektábor pedig Ördögkeresztúron. Szeretettel várjuk ezekre az alkalmakra a gyermekeket, óvodásokat, kisiskolásokat 13 éves korig. Ugyanakkor köszönettel fogadunk bármilyen pénzbeli vagy élelmiszer adományt, amivel az ördögkeresztúri tábort kívánják támogatni testvéreink. Hirdetem, hogy augusztus hónap folyamán pénzadományt gyűjtünk a széki földcsúszamlások és árvizek károsultjainak. Az adományokat a külön erre a célra elhelyezett dobozba lehet tenni, vagy hétköznapokon is a lelkészi hivatalban lehet átadni. Az adományt a hónap végén a széki polgármesterrel és lelkipásztorral való egyeztetés után fogjuk átadni a rászoruló családnak vagy családoknak. A 463. éneket énekeljük most, a 463. éneknek mind a négy versét. Az ének így kezdődik, aki értem megnyíltál, rejts el, ó örök kőszál.

Gyertek testvéreim, valljuk meg együtt hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. A 90. Zsoltár első versét énekeljük. Te benned bíztunk elejtől fogva.

0: Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége mindnyájatokkal. Amen.
1: Hírek. Önök rádiónk híreit hallják, rádiónk hírei először címszavakban. Újabb rendkívüli ülésszakot tart a parlament. Történelmi mélypontra süllyed ezekben a napokban a Duna vízhozama, a romániai szakaszon. 513 tűzesethez riasztották a tűzoltókat az elmúlt három napban. Táskákat és tanszereket kapnak az iskolakezdők Marosvásárhelyen. Az előrejelzések szerint ma meleg, napos időre számíthatunk, most pedig következzenek a részletek. Augusztus 3-a és 6-a között újabb rendkívüli ülésszakot tart a parlament, írja az Agile Press. A szenátust a biológiai diverzitás megőrzésére vonatkozó országos stratégia elfogadására hívták össze, rendkívüli ülésszakra. A stratégia az országos helyreállítási terv egyik, mintegy 1 milliárd euró értékű mérföldköve. A Felsőház honlapján közzétett program szerint ma és csütörtökön a szakbizottságok üléseznek, holnap és szerdán pedig plenáris ülést tartanak a szenátorok. A képviselőházban ma és szerdán lesz plenáris ülés végszavazással, holnap és csütörtökön pedig bizottságokban zajlik a munka. A képviselőház napi rendjén a köztisztségviselők fethetetlenségére vonatkozó jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló tervezet, valamint a szenátusban elsőházként elfogadott jogszabályjavaslatok szerepelnek. A Duna vízhozama a következő napokban másodpercenként 1400 köbméterre csökkenhet a Báziásnál, ahol a folyam belép Romániába. Ez a mennyiség megegyezik az 1985-ben mért történelmi mélyponttal, közölte az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet. Az előrejelzés szerint a vízhozam augusztus 9-éig ezen a szinten állandósul. A sok éves augusztusi átlag másodpercenként 3900 köbméter. A Román Vízügyi Igazgatóság szerint Csernavoda térségében a Duna vízszintje naponta mintegy 2-3 cm-re csökken, és a jelenlegi körülmények között még 4-5 napig biztosít hűtővizet az atomerőműnek. A Román Vízügyi Igazgatóság vezérigazgató helyettese Szorin Ründású tájékoztatása szerint Báziásnál jelenleg 1590 köbméter per másodperces vízhozamot mérnek, de augusztus 7-éig ez a mennyiség körülbelül 1450 köbméter per másodpercre csökkenhet. Ezért sürgőségi beavatkozásukkal próbálják a víz egy részét Balaágból, az öreg Duna medrébe terelni. A román haditengerészet segítségével végzett mederfelmérések alapján kövekkel megrakott uszályukat süllyesztenek el. Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy Romániában augusztusra országos energetikai válsághelyzetet hirdetett az áramtermelés csökkenése miatt. Az energiaügyi tárcát is vezető kormányfő szerint az intézkedésre az asszály, valamint a folyók és különösen a Duna alacsony vízhozama miatt volt szükség. A kormány 7 millió lejt utalt ki a közlekedési minisztériumnak azokra a csernavodai munkálatokra, amelyekkel biztosítani lehet az atomerőmű 2-es reaktorának működését. Összesen 513 tűzesethez riasztották a tűzoltókat az elmúlt három napban. A lángok több mint 2300 hektár területet érintettek. Tájékoztatott ma az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség. A közlemény szerint pénteken, szombaton és vasárnap történt tűzesetek túlnyomó többsége. Összesen 373 eset tarló és vegetáció tűz volt. A három nap alatt a katasztrófavédelmi egységeket több mint 5400 vészhelyzethez riasztották, és 4222 bajba jutott személy részesült orvosi ellátásban. Az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség tájékoztatása szerint a tűzoltók emellett 667 alkalommal veszélyes helyzetekbe került embereket és állatokat mentettek meg. 25 esetben pedig autóbalesetekben megrongálódott járművekbe szorult sérülteket szabadított. A gyors beavatkozásoknak köszönhetően végül 39 kritikus állapotban lévő ember életét sikerült megmenteni. Az elmúlt három napban összesen 41 roalert riasztást adtak ki hatóságok. Ezek többségében medvék jelenlétére figyelmeztették a lakosságot. A tűzoltók emlékeztetek arra, hogy tilos a száraz növényzet égetése. A tarló, a tőzeges területek, az erdei avar, a nád vagy a füves növényzet égetésére vonatkozó tilalom megszegése szabálysértésnek minősül, és magánszemélyek esetében 7500 és 15000 lej közötti, jogi személyek esetében 50000 és 100000 lej közötti bírsággal sújtható. Ingyenes iskolatáskát és tanszereket kapnak azok a gyermekek, akik a 2026-os, 2027-es tanévben valamelyik marosvásárhelyi állami iskolában kezdik az előkészítő osztályt. A Városi Tanács elfogadta az első iskolatáska program elindítását, amely 250000 lejt különített el a város költségvetéséből. A döntés értelmében a táskákat tanszerekkel és az iskola kezdéshez szükséges felszerelésekkel töltik meg. A program célja, hogy csökkentse a családok tanévkezdéssel járó kiadásait. Az első iskolatáska programot kezdeményező Kovács Mihály Levente közölte. Ez a kezdeményezés azért fontos, mert sok család számára a tanévkezdés jelentős anyagi terhet jelent. A program segít csökkenteni ezeket a költségeket, miközben hozzájárul ahhoz, hogy minden gyermek egyenlő esélyekkel kezdhesse meg az iskolát. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 59 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma megint meleg, napos idő várható. A napcsúcs hőmérséklete 33 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink az Azsa Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a szamosfalvi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír!

0: Amikor mindezt hallották, az apostolok és a testvérek megnyugodtak. Dicsőítették Istent, és így szóltak, akkor tehát a pogányoknak is megadta Isten, hogy megtérjenek és éljenek. Cselekedetek könyve 11. részének 18. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
3: Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
4: Reklám.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a Filemonhoz írt levél első 7 verse alapján szól ma hozzánk. A magyarországi Tőkész Zoltán a Csengeri Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából a Szorító Csavar című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség! Mai ige a Filemonhoz írt levél első hét verse. Pál, Krisztus Jézus fogja és Timóteus a testvér Filemonnak, szeretett testvérünknek és munkatársunknak, Appiának, a mi testvérünknek, Archiposznak, a mi bajtársunknak és a házában lévő gyülekezetnek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban, mert hallom,

hallottam az Úr Jézusba vetett hitedről, és a szentek iránt tanúsított szeretetedről, és imádkozom azért, hogy a hitükben való közösséged eljutasson téged mindannak a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. Szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem. Kedves testvérek! A mai igénk az Új Szövetség legrövidebb leveléből való. Valódi levél ez, amolyan magánlevél, amelynek feladója, címzetje és valós konkrét tartalma tárgya is van. Pál apostol fogságból írja levelét, azonban e helyzetben írhat és fogadhat levelet, illetve meglátogathatják őt. Egy hitben élő, hitvalló embernek ír, Filemonnak, aki Kolosséban élt, és a gyülekezet vezetője volt. Háza a gyülekezet Isten tiszteleteinek adott otthont. Pál feltehetően személyesen nem ismerte a címzettet, de bizalommal fordult hozzá. Filemont élő közösség vette körül, számára a közösség megélése nem elméleti ismeret, hanem naponkénti tapasztalat volt. A gyülekezeti élet lényege ma is ez, hogy mindig mozgásban van. Egyszerre tapasztalja meg a gyülekezet Istennek kegyelmét, és egyszerre növekszik a kegyelem megismerésében. Megigazulás és megszentelődés. Együtt érés, fejlődés, minden nehézség és minden egyéni erőtlenség ellenére is. Egy ilyen hitben élő ember Filemon volt a levél címzettje. Pál apostol az élő hitet ebben a kifejezésben adja vissza. A jónak a megismerése. Mennyi minden van, aminek a megismerése, vagy gyakorlati szintű elsajátítása fontos. Nélkülözhetetlen a munkához, az otthoni élethez, a mindennapok gyakorlatához. Folyamatosan érezzük, mennyi felesleges információ ér utol bennünket, amelyek kéretlenül tolakodva követelik a maguk helyét. Ugyanakkor mennyi mindent megtanultunk már, melyet feleslegessé és elavulttá tett a rohamosan fejlődő technikai környezet. A jónak a megismerése azonban nem múlandó, gyorsan változó értékeket jelent a Szentírásban. Ez a jó Isten igéje által megismerhető, és a Szentlélek Isten által válik használhatóvá, aktuálissá, megélhetővé számunkra is. Jézus csak az Istent mondja jónak, amikor egyszer valaki így szólítja meg őt, jó mester. Ám azt egyértelműen látjuk, hogy Istennek az ajándékai jók, azaz tőle származik mindaz a jó, ami az életet gazdagítja és értékesebbé teszi. Ahogyan Jakab levelében is olvassuk, amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai, ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, hálát adunk azokért a közösségekért, melyeknek tagjai lehetünk. Segítsd, hogy értékes tagjai legyünk családunknak, gyülekezetünknek, népünknek. Ehhez adj nekünk értelmet és erőt, vezess minket kegyelmed ismeretében, Jézus Krisztusért kérünk. Amen.

Isten üzenete, Tőkés Zoltán, a Magyarországi Csengeri Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, a Filemonhoz írt levél első 7 verse alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézsel Gábor válogatásából. A Szorító Csavar című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Szorító csavar. Nélkülözhetetlen, ha még nem száraz az enyv. Tart, tartást ad. Szorító csavar. Megszilárdít. Egyben tartja, amit szétesés fenyeget. Szorító csavar. Összepréssel. Nincs már ide-oda imbolygás. Mozdulatlanság, biztonság. Semmi nem történhet. Forma szilárdság. Szorító csavar. Unalom. Közönyösség. Belenyugvás a változhatatlanba. De milyen az a szilárdság, mely nélkül az ember nem élhet?

Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Pál apostol Galatákhoz írt levele, 5. részének első verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézsel Gábor válogatásából a Szorító Csavar című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra békesség Istentől.

Vas Albert, látható az Isten. Fűben, virágban, dalban, fában, születésben és elmúlásban, mosolyban, könyben, porban, kincsben, ahol sötét van, ahol fény ég, nincs oly magasság, nincs oly mélység, amiben ő benne nincsen. Arasznyi életünk alatt nincs egy csalóka pillanat, mikor ne lenne látható az Isten. De jaj annak, ki meglátásra vak, s szeme elé a fény korlátja nőtt. Az csak olyankor látja őt, mikor leszállni fél az álom. Ítéletes, zivataros, villámvilágos éjszakákon.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: A segítség. Gyere, Csacsi, segíts házat építeni! Kérte meg Torzsarágó, a nyuszi, a szamarat. Kettesben gyorsabban megy a munka, meg vidámabb is.
2: Majd máskor, most szörnyen fáj a fejem,
1: felelte ABC a szamár, és fájdalmasakat sóhajtott, mintha tényleg fájna a feje. Az igazság kedvéért meg kell jegyeznünk, hogy a hangzatos ABC nevet viselő szamár az ABC-nek csak két betűjével kötött közelebbi barátságot, és így állandóan csak ezt a kettőt ismételgette. I-á, i-á, i-á. Ennél többet aztán a nyuszi nem is mondott neki. Neki látott a munkának. Kötént kötött, kesztyűt húzott, és elkezdte rakni a falat. Ebédre Torzsarágóné levest főzött.
2: De milyen levest! Illatosat, ízeset, finomat!
1: Megérezte a szamár a leves illatát, és rögtön összefutott a nyál a szájában. Elment hát a nyuszihoz, és így szólt.
2: Torzsarágó, emlékszel, megígértem neked, hogy majd máskor segítek.
1: Hogy ne emlékeznék?
2: Na, most eljöttem, hogy segítsek neked a levest megenni. Kettesben mégiscsak gyorsabban végzünk vele.
1: Köszönöm a segítséget, mondta a nyuszi. De most már egyedül is elboldogulok.

részegekre angyalka vigyáz. A villanyfényben, mint arany,

0: megfogott egy sült halat.
1: Tanár úr tudná talán, milyen hal ez, macska cápa?
2: Rá van írva uszonyára, de nincs itt az óhulám.
0: Pál örült, hogy futhatott, és szekundát nem kapott, és a ritka állatot vezeti egy hosszú hídon.

0: Bolhamadár. Egy szoknyában lakott egy bolha. Nem is ment rosszul a dolga, nem ivott mást, csak vért, és nem fizetett lakbért, élvezte a bolha létet, nem fenyegette csalétek, nem háborgatták praktikák, övé volt a világ a bokától egész a derékig. S csöndben telt volna tán élete végig, tán sírja lett volna a szoknya korca, ha nem határoz másképpen a sorsa. Ám úgy esett egy alkalommal, a szoknyát sok más tarkalommal kiteregették, kiporolták, s leverték róla a bolhát. A szegény lehuppant a földre, fejét csóválta megütődve, s mérgelődött, hogy a szoknyák táján romlik a közbiztonság. Aztán ugrott, ahogy csak bírt a lába, hogy visszatérje nyájas otthonába. Ugrott egy akkorát, amekkorát, senki más nem ugorna, csak egy bolha. S a szoknyába már bújt is volna vissza, ha nem sóhajt alatta egy giliszta.
1: De szépen száll a bolha madár.
0: Meghallotta ezt a bolha. Vére a fejébe tódult, neki lódult. Ugrált jobbra, ugrált balra, le az útra, fel a falra, homorítva, mellső lábát leszorítva, a gilisztát szomorítva, mely irigyen, többször sóhajtott imígyen.
1: De szépen száll a bolha madár.
0: Addig ugrált, míg elfáradt. Kiválasztott egy fűszálat, odafent megpihent, panaszolta. Milyen terhes madár volta. Körbeállják, megcsodálják, idehívják, odahívják, szegény bolha vérét szívják. Ma holnap már repülni sem engedik, pedig, ha nem volna annyi dolga, felszállna a bolha holdba. Ám de ott röppent el épp a gonosz veréb, csak megrázta a fejét. Mindez, mondta, nem elég. Ha a bolha madár volna, szárnya volna néki, tolla. Ugrott a bolha a házba, be a szobába, az ágyba, ahol 120 bolha lakott. Ajtajukon bekopogott. Megvárta mind, amíg fölkel, s így szólt, toll kell! S a bolhák, mint a héja, lecsaptak a párna héjra. Egy toll kibökődő tokját valahányan közrefogták, neki ment a nagy bolha regiment, addig tépték, addig nyúzták, a tollat végül kihúzták ki az udvar közepére. 60 húzta, 60 tolta. Elől az érdekelt bolha, így kiáltotta verébre.
1: Ide nézd, te csibész! Kétség hozzám, nem hatolhat, itt hozzák a bolhatollat!
0: A veréb csak megrázta a fejét. Mindez, mondta, nem elég. Ha a bolha madár volna, madár tojásokat tojna. Ugrott a bolha az olba. Ott ült kakasné, kotolva, takargatta 20 tojását, ne is lássák. De a bolha hozzá lépett udvarolva. Kedves tyúk, bocsánat, jérce, ha velem helyet cserélne, elmehetne szórakozni. Nem fogok én kárt okozni, hogyha elmegy egy kicsit a tojáskák. Ó, mi szépek, ó, mi drágák, észre sem veszik. Bolha szóval addig győzte, hogy a tyúk egy kakas szóra elszaladt a szemétdombra. Tojások közt legfelsőre felugrott a bolha, onnan kiáltotta.
1: Kat, ide nézd, te csibész, elhiszed-e, hogy madár vagyok?
0: A veréb csak megrázta a fejét.
1: Mindez, mondta, nem elég.
0: Ha a bolha madár volna, gyönyörű szépen dalolna. És a bolha, ahogy csak lábai bírták, fölkereste a pacsirtát. Elmesélte, hogy dalolna, de a hangját elvesztette, nincs idő, hogy megkeresse, mert többfelől sürgetik, bolha nóta kell nekik. A pacsirtát arra kéri, hogy a hangját csak egy napra adja kölcsön, jó kamatra, visszahozza, megígéri. Nevettében a pacsírta, még a könnyét is kisírta. Ó, te bolha, ó, te banga, belül van a madár hangja, senkinek sem adhatok kölcsön abból jó napot. De a bolha tovább kérte. A hangversenyt megígérte, kárba veszen annyi költség, a pacsirtát meg ne sértse, háta mögött bújjon el, s azt hiszi majd a közönség, hogy a bolha énekel. Nevettében a pacsírta, még a könnyét is kisírta, felkiáltott. Te kis bolha, te kis senki, ha én hátad mögé állok, téged ki fog észrevenni? Szegény bolha mód felett elszomorodva utazott 3 nap, 3 éjszaka egy nadrágszáron, míg elért egy boltba, felugrott a polcra, bolha nyelven elmakogta. Kapható-e bolhakotta?
2: Bolhakotta, elfogyott, volt szerencsénk, jó napot!
0: Így a bolha, látván, hogy betölt a sorsa, örökre elbújdosott. Otthon pedig a madárkák várták vissza, egyre várták. 2 hét múlva Harkály Olga kidobolta.
1: Mindenkinek illik tudni, ha egy barna ugribugrit lát, bármilyen nagyot ugrik, s bárha volna páva tolla, struc tojásokon kotolna. Nem madár az, csak is bolha.
0: Tréfás mackók.
3: Hol volt?
4: Hol nem.
0: Messze.
3: Messze.
0: Volt egy boglyos, lompos, loncsos, egy bozontos öreg medve, annak pedig fia kettő. Két kis boglyos, lompos, loncsos, két bozontos, tréfás kis semmire kellő. Hát egyszer az öreg medve megy, megyen a rengetegbe, megyen egy kis málnát szedni. Megy a boglyos, lompos, loncsos, a bozontos öreg medve éhségében málnát enni. Megyen a medve, morrog a mája. Megy vele a rengetegbe két kis boglyos, lompos, loncsos, két bozontos fiacskája. Elunják a hosszú sétát, s a két boglyos, lompos, loncsos, két bozontos kölyökmackó sorra veszen minden tréfát. Szól a kisebb boglyos, lompos, kis bozontos. Úton megyen nem poroz, vizen megyen nem csobog, nádon megyen nem suhog, sáson megyen nem susog, eső éri nem ázik, ha fagyéri nem fázik, mi az? Felel rá az öreg medve.
4: Éj, te kölök, hát mi lenne? Az bizony a napsugár.
0: Tovább folytatják a sétát, s a két boglyos, lompos, loncsos, két bozontos kölyökmackó szedi elő a sok tréfát. Szól a nagyobb boglyos, lompos, kis bozontos.
1: Erdőn által végvásznak a teregetnek. Mi az?
0: Felel rá az öreg medve.
4: Éj, te kölök! Hát mi lenne? Az bizony az országút.
0: Tovább folytatják a sétát, s a két boglyos, lompos, loncsos, két bozontos kölyökmackó szedi sorra a sok tréfát. Szól a kisebb boglyos, lompos, kis bozontos.
1: Kifele megy, befele áll, befele megy, kifele áll, lefele megy, felfele áll, felfele megy, lefele áll. Mi az?
0: Felel rá az öreg medve.
4: Hé, te kölök, hát mi lenne? Az bizony a macska farka.
0: Tovább folytatják a sétát, s a két boglyos, lompos, loncsos, két bazantos kölyökmackó szedi sorra a sok tréfát. Szól a nagyobb boglyos, lompos, kis bazantos.
1: Zöld istállóban fekete lovak piros szénát esznek. Mi az?
0: Felel rá az öreg medve.
4: Hű, te kölök, hát mi lenne? Az bizony a körök dinnye.
0: Tovább folytatják a sétát, s a két boglyos, lompos, loncsos, két bozontos kölyökmackó szedi sorra a sok tréfát. Szól a kisebb boglyos, lompos, kis bozontos. Madarak szállnak szárnyak nélkül, fára ülnek lábak nélkül, jön egy király napkeletről, mind megeszi szája nélkül. Mi az? Felel rá az öreg medve.
4: Hé, te kölök, hát mi lenne? Az bizony a hó és a nap.

0: Tovább folytatják a sétát, s a két bogjos, lompos, loncsos, két bozontos kölyök mackó szedi sorra a sok tréfát, de az apjuk csöndet int. A két mackóra tekinte, két kis bozontos fiára, s ő kérdez utoljára. Úton megyen médula, keze lába, korcsolya, szőr maga, szőr nadrágja, szilágyi bársonya szakál. Mi az? Hallgat ám a két okos, bogjos, lompos és bozontos tréfálkozó kicsi bocs. Tekergetik nyakukat, úgy szégyellik magukat. Mondogatják magukba. Úton megyen médula, keze lába, korcsolya, szőr maga, szőr nadrágja, szilágyi bársonya szakál. Mi az? Mi az?
1: Szól az apjuk.
0: Látjátok, éppen ezt nem tudjátok. Majd megmondom, micsoda. Hát a medve! No, elég volt, elég már a tréfából. Mind a kettőtök buta.
1: Megyen a medve, morrog a mája. Megy az öreg medve előtt, egymás mellett, kéz a kézben. Két kis bogjos, lompos, loncsos, két bozontos fiacskája.

Ti csillag fent az égen, tüzével köszönti alvó kisfiat.

Oh well, we made it. We made it. Okay. So.

Úgy szálljon hozzád ez a dal, mint csillagfénye alkonyórán, szelíden, csöndesen mosolyogván, te szép, te kedves, fiatal. Úgy szálljon hozzád ez a dal. És úgy szálljon hozzád ez a dal, mint hófehér galamb az estve, fáradtam, enyhelyet keresve, míg csöndben zörren az avar, úgy szálljon hozzád ez a dal. Ne legyen soha ez a dal búgó sirálma bánatomnak, én hordozom csak, én tudom csak, sugoros, rózsás fiatal, mint te, olyan épp ez a dal.

Az évek jöttek, mentek, elmaradtál emlékeimről lassan. Elfakult arcképed a szívemben, elmosódott a vállaidnak íve, elsohant a hangod, és én nem mentem utánad az élet egyre mélyebb erdejében. Ma már nyugodtan ejtem a neved ki. Ma már nem reszketek tekintetedre. Ma már tudom, hogy egy voltál a sokból, hogy ifjúság, bolondság. Ó, de mégis. Ne hidd szívem, hogy ez hiába volt. És hogy egészen elmúlt. Ó, ne hidd. Mert benne élsz te minden félrecsúszott nyakkendőmben és elvétett szavamban. És minden eltévesztett köszönésben. És minden összetépett levelemben. És egész elhibázott életemben.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat augusztus 4-én, kedden, Homokóra műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Dényi és József magyar zeneszerző és előadó művész tollából származik, és így hangzik. Ha egyszer átlépünk a holnapba, dobjuk el a tegnap hervadt virágát. Ez a gondolat kísérje minket a mai nap során. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő 3 órában. Adásunk első órájában válogatott komoly zenét hallhatnak Ludwig van Beethoven német zeneszerző tollából. Adásunk második órájában áhítatot hallhatnak, majd fellapozzuk a nap kalendáriumát, majd ünnepátjainkat köszöntjük, végül keresztény életfelekezet közi műsorunk július 27-i ismétlését hallgathatják meg Szecsődi Árpád szerkesztésében. Adásunk harmadik órájában pedig zenélő köntös komoly zenei rovatunk múlt vasárnapi ismétlését hallgathatják meg Nagy Ibolya szerkesztésében, ezután pedig a maradék időben válogatott ifjúság.